Ez a Rádió 1. Itt éjszaka is csak igazi mai sláger megy, és nem csak éjszakázóknak fontos egészségügyi jó tanács, akik ugye túlnyomó részt nappal alszanak, de mindenkinek, hogy teljes sötétben aludjunk. Hogyha ez éjszaka nem jön össze, akkor nappal sötétítsünk be mindent. Hogyha felkapcsolva hagyunk akár egy picike fényt is, az nincs jó hatással a vércukorszintünkre, és hát a szív- és érrendszerünkre sem. Ez most egy friss kutatási eredmény, mindössze 20 fő bevonásával készült, 19-től 36 éves korosztályig bezárólag, és hát azzal együtt mutatták ezt az eredmények, hogy a résztvevők nem feltétlenül érezték kevésbé pihentetőnek a fény melletti alvást, szúnyogállást. Szóval kapcsoljunk le mindent, hogyha már pihenni kell, hogyha pedig még kell az extra lendület, szólnak az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, köztük olyan DJ-k, producerek, akikkel nemrég együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon. Sam Felt is ilyen, abszolút benne vagyunk a fesztivál szezon kellős közepén, Campus Fesztivál lesz a jövő héten, kint lesz a Rádió 1 stage is, Kollár, Nyuvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi, Begi, Metzger, Viki, Jauri is ott lesznek a fellépők között, és napközben Atisnál és Juhász Gergőnél is lehet páros belépőket nyerni.

0: mondani a fellépéseit a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine neki, a héten ismét belecsapott a lecsóba, az ibizai fellépésekbe, őt hozza nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágerme.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a live mixben hallani a World Is My Radio Show-on, a Diszkosítben Cookie is játszotta, és ott megnéztem a top komment jelenleg a klip alatt. Like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írták, hogy a jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kellett fütyülni a Shazamnak, vagy 100-szor, de végül ide talált. Na most nem lesz szükség Shazamra, mondom, Alex Kenji dalát hozom. Ez a Bumble.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig 100% Liba bőr. Bibi Rexha, New Religion. A dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusza az Insomnia adja. A pop történelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexha az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rollo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, hozom!

0: You said forever, now I drive alone past your street. Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera, az Ed Sheeran-dal az ő remixében nem sokára. I don't need a camera to capture this
1: sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most a superstar Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Gignac, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről. Valójában bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalagdarabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opalite.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Az albán származású DJ Brigard után egy brit DJ producert húzta most elő a kalapból, Joel Corey, aki jelenleg Spanyolországban DJ-szettezik. Ez a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új vezető irányítja a Békési Gyógyászati Központot és fürdőt. Halálos baleset Medgyesbodzás és Gábortelep között. Az átlakásban is hőgutát kaphatnak kedvenceink. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új igazgatót bíztak meg a Békési Gyógyászati Központ és Fürdő igazgatói feladataival. Bocskai Árpád augusztus 1-től veszi át a stafétát a korábbi vezetőtől, aki jelezte, hogy nem kívánja folytatni a munkát. Az új igazgató korábban jogászként, majd aljegyzőként dolgozott Békésért, így jól ismeri a várost, írja a Beol. Elsődleges céljai között az intézményi munkatársakkal való jó együttműködést, a napi feladatok megismerését, valamint a szakorvosi és gyermekorvosi ellátás megőrzését nevezte meg. Hangsúlyozta, hogy a rendelőintézet jelenleg is zajló épületrekonstrukciójára is kiemelt figyelmet fordít, hiszen ez költözésekkel is jár a házi orvosok és a betegek számára. Mindemellett a fürdőnél komoly energetikai fejlesztések is zajlanak a jobb hatékonyságért. Az új vezető kiemelte, hogy fel kell készülniük a várható egészségügyi átszervezésekre is, miközben az intézménynek továbbra is stabil pénzügyi alapokon kell működnie. Életét vesztette egy autós, miután árokba borult a gépkocsijával Medgyesbodzás közelében. A jármű a rendőrség tájékoztatása szerint egy egyenes szakaszon sodródott ki, majd a tetején állt meg. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de a férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat az átlakás a házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bent tartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
3: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokat, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
2: Visszatérnek a melegebb napok, de csak rövid ideig tart Békésben a tikkasztó hőség, ez már is kiderül az időjárás jelentésből. Érkezik az újabb hőhullám, ami ugyan térségünkben nem lesz olyan erős, mint a júniusi, de azért Békés Csabán a kora reggeli 20 fokról ma már így is elérjük a 34 fokot. A napsütés végig szinte teljesen zavartalan lesz, és éjszakára is jobbára derült marad az ég. Holnap tovább melegszik, már 36 fok lesz a csúcs. Szombaton azonban hidegfront hoz lehűlést. Zivatarok is kialakulhatnak majd aznap, a hétvége csapadékosabb lesz, a jövő hét elejére pedig 30 fok alá ereszkedik a maximum hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy az igazán korán kelőknek is. Július 16-a van, már csak párat kell aludni, és jön a Campus Fesztivál, Debrecen, Nagyerdő, ezek a fő paraméterek, és kint lesz a Rádió 1 stage is bizony, Rádió 1-es DJ-kkel. Természetesen World is My Radio Show DJ-k, Disco Sheet, és persze Cookie is, és a fesztiválra lehet napközben páros jegyeket nyerni Atisnál, meg a Juhász Gergőnél is este. Cookie-t hozom az új dalt, mondanál erről valamit? Cookie, szeretnél?
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk!
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy!
3: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
2: hát ez
1: kihajtják őket, de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
2: Előremutató, bio.
1: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereket.
3: Zseni.
2: Ez nekem tetszik.
3: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész. Ugye a birkaszaron kívül, de az igen, meg biztos igen. Jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
2: Nincs kibocsátás.
1: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
2: a birkáknak,
1: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
2: És ilyenkor vajon a HRS a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
1: Hogy birkák sétálnak?
2: Igen.
1: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
3: Amikor nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, az ezt egyszer meg kellett venni.
2: Nem?
3: Lehet bérelni birkát?
2: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
1: Figyelj, egyébként
2: van egy
1: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
3: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
2: Van?
3: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg juhtenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
1: És mindent
3: legelnek.
1: Basszus,
3: ez van.
2: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelemparkban birka nyárja.
3: Akkor ezt már csinálják egy csomó helyen?
1: Se ilyen a napelemparkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
3: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél egy robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
1: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
3: Nincs zajszennyezés, nincs káros anyag kibocsátás.
2: És arról van nagyon szó, jó. hogy épp? Mennyi?
3: Nem tudok árat mondani, neked nyilván kell kérni egy árajánlatot.
1: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb. Oh. És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Aha. Három tehén ott járunk.
3: És akkor minden nap végzed a tejet.
2: Dobjuk el a gerger, mire számlálod. Hosszú teheneket.
1: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
2: Múlt héten még nem, csak egy tőnye volt.
1: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még egy éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahelye, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
3: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, három hét múlva azt mondta, hogy napi egy.
1: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért

0: gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagyfa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, fél évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
1: Te jó Isten. Villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mosuk magunknak.
0: Igen. Figyelj, de milyen sporolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
2: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges
0: jó,
2: legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
2: Bacsusbál! Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
0: A palack.
1: A palackot, igen.
0: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály most hozták, szintén spórolás miatt. Aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
1: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
0: Kínaiak.
2: Úgy, igen? Ott rendben.
0: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
2: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
1: És ablak ha sincs, mondom, ablak,
0: sincs nagyon, ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőből pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
1: Hát ez
0: nem igen, mész ki. Munkaidő a WC szünetben meg van engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugor ásvány víz, de olyan helyen van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
2: de,
0: maga víz. Ezt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
2: A krampuszos jelent, ez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
2: Hold meg.
1: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
2: Mint, hogy a megvennéd a boltba.
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs sütés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
2: Így van.
0: Februárban tök 11 jó. Fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Hogy azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
2: Vállalati kultúra,
0: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
1: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
0: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le, és aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azon van egy gomb.
2: Igen.
0: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
1: Hogy valaki használja a klímát.
0: Úristen.
1: Felállt egy brigád.
0: Úristen. Aztán ismerősöm a rendőrségnél, nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóba önszorgalomból lecseréled az olajat.
2: Ott van egy hivatottság, azért.
0: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó, gyerekek, jó, érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
1: De egyébként, tehát hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogad a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
0: kétfajta kávégépből

0: szedünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
1: van meg, szűrt vízünk, van tisztított vízünk.
0: Ákos főzze a kávét, van Szilárd csinálja a kávét.
2: Laktózmentes vagy sima tej.
0: De tényleg.
2: Bubis vagy bubitlan víz.
0: Igen. A mi cégünk megoldott azzal a védőital kérdést, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
2: Ott meg, ennyi.
0: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
1: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz. Érted? Minek?
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendszeres vízpótlással mentik a Csaba Park erdőit. Benn maradt az első osztályban a Békés Csabai női kézilabda utánpótlás. Egyre több dolga akad a versenyhivatalnak. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok. Ezek a Rádió 1 hírei. Pótolják a talajnedvesség tartalmát a Csaba Parkban, ahol a klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt rendszeres vízvisszatartási intézkedéseket vezetett be a városvezetés, számoltak be róla a közösségi oldalukon. A Békés Csabai Városüzemeltetési Cég szakemberei tavaly tavasz óta heti rendszerességgel gravitációs úton töltik fel vízzel a park csatornáit és tavát a közeli élővíz csatornából. A szakmai tapasztalatok szerint a vízpótlás jelentősen növeli a talaj nedvességét a csatornák környezetében, ami kedvezőbb életfeltételeket biztosít a növényzetnek. A beavatkozásnak kiemelt jelentősége van a területen zajló erdőrekonstrukciós program miatt is, hiszen az elmúlt év végén több ezer fiatal facsemetét ültettek el a parkban. A döntéshozók szerint a helyi csapadék és a felszíni vizek megtartása a következő évtizedek egyik legfontosabb feladata, a parkban gyűjtött tapasztalatokat pedig a város más területein is alkalmazzák majd. Megőrizte első osztályú tagságát a Békés Csabai női kézilabda U20-as csapata bajnokságban, írja a behír.hu. A fiatalok a 10. helyen zárták a szezont, ami a szoros őszi vereségek utáni sikeres tavaszi hajrának köszönhető. Osgyán Bence edző szerint a bennmaradás kiemelten fontos, mert így a jövő tehetségei is a legmagasabb szinten fejlődhetnek tovább. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Érkezik az újabb hőhullám, ami ugyan térségünkben nem lesz olyan erős, mint a júniusi, de azért Békés Csabán a kora reggeli 20 fokról ma már így is elérjük a 34 fokot. A napsütés végig szinte teljesen zavartalan lesz, és éjszakára is jobbára derült marad az ég. Holnap tovább melegszik, már 36 fok lesz a csúcs. Szombaton azonban hidegfront hoz lehűlést. Zivatarok is kialakulhatnak majd aznap, a hétvége csapadékosabb lesz, a jövő hét elejére pedig 30 fok alá ereszkedik a maximum hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után, 15 perccel, Eszter, jó reggelt,
2: ciao!
1: Hello, Feri, jó reggelt!
2: Ne nézz rám, ne nézzetek rám!
3: Érik a szőlő, ha így fogom eltapsolni azt a léget,
1: de mit hattottam ki neked?
2: Tudod, mi vagytok? Berény Miklós és a testvére vagytok, ez itt a KFT.
1: Ennyi gyerekek.
2: Annyi szopránuszt nézek, hogy pontosan tudom, mi történt.
1: Ennyi.
2: Megbeszéltétek előre.
1: Piri csukalóvét.
2: Ugye nem kell tovább várnotok.
1: Cashbe hoztad?
2: Cashbe hoztam.
3: De nem már 20 forintosokba? Egyet, de rohadt!
2: Nem 20 forintosokba hoztam, mert van szívem, tudod, Feri? Van
3: igen?
2: Szívem.
3: Nekünk
2: nem olyan nagy
3: van.
2: Szívem, és sőt, tudod, mint a Rolnika se tettem szétesik.
1: Az mi?
3: De imádlak.
2: Az 80 ezer forint 200-asokban, mert sajnos nem volt több 500-as, és itt a többi. Tessék, te kutya.
3: Nagyon jó lesz a korhelybe váltó pénznek. Nagyon fognak neki
1: örülni. Várja, tehát 80 ezer van 200 forintosokban rolnizva.
3: Megvegyen súlya van.
1: Azt a mindenét, ez nagyjából 5
2: kiló. Tudod, mekkora kísértés volt, hogy ne törjön össze?
1: És még 500-asokban kapod meg a 20 ezret.
2: Tessék, ne egy helyen költsd, de azt szerettem volna.
1: Nem egy
3: helyen. De jó, mondom, váltó pénz.
1: Hol tudsz ilyet venni ilyen 200-asokban? Postára bemész és adnak neked rolnit?
2: Igen, ezt nem mondtad, hogy tessék, egyedül, bocsánat, már felnek egy ilyen érzés. Egy rollit azért törjünk már el.
3: Amúgy nem törsz el semmit, az az én pénzem.
2: Legszősebb az összeset eltörtem volna, tudod, és akkor egy zsákkal utoztam volna neked, de gondoltam, hogy motorra jöttél.
1: Gyerekek, a fogadás, az egy kilós fogadás volt, tessék, és, hát, és hát Eszter elvesztette, Feri megnyerte, úgyhogy megvan.
2: Ennyi. Hát nem...
3: Eskü, de tényleg nem akarom védeni magunkat. Nem volt összebeszélés. A legnagyobb jó indulattal mondom azt, hogy arra fogadsz, akire akarsz. Én nem mondtam az alapot, hogy mennyi pénzt tegyünk ebbe bele.
1: Az én voltam.
2: Én beszéltem a hallgatóimmal. Nem, direkt nem azt mondom, hogy a hallgatóink, mert ők az én hallgatóim. Beszéltem a hallgatóimmal az Instagramon, és mindenki mondta, hogy ez egy klasszikus esete volt annak, hogy ti betereltetek engem egy ilyen...
1: Igen. Itt a piros, hol a piros játék volt. Volt egy felbújtó, volt egy játszó, volt egy étezgéber, aki rosszra vitt, aki belehergelt, elfogadtad, abban nem tudták kiátrálni, úgyhogy... Légy szíves majd titokba akkor.
2: Igen, a kedvenc az az, amikor Feri szájából elhangzott a mondat, hogy hát most sajnos csak azért nem én fogadok a franciákra, mert elvből nem fogadok a franciákra,
3: igen,
2: ugye?
3: De
2: amúgy szívem szerint, hogy ők az esélyesek, és hogy így. És még itt moralizáltunk, hogy hát úriember biztosban, és ezért, tessék.
1: Köszönjük szépen.
3: Minden erre, érted? Láttad az occokat, azok is mind a franciáknak adták volna ezt a győzelmet.
1: Uh-huh.
3: Én
1: így
3: olyan
1: van.
3: Esélytelen voltam ebben. Uh-huh. Én minden ma született bárány álltam oda a spanyol csapat mellé.
2: Jön még kutyára, dér Feri. Ennyit szeretnék mondani. Jön még kutyára. Lesz itt még női vízilabda szezon.
1: Ennyi. Én még a Julit levettem tegnap egy 20-assal, úgyhogy figyelj, osztjuk a csajokat keményen. Ugyan nem egy kiló, de azért az is jó, azt hiszem, azt én nyertem. Úgyhogy megvagyunk. Megvagyunk, és még várjuk a téteket a döntőre. A spanyol-argentin döntőre.
2: De most már tudom, hogy ki lakik a Sárkány utca 14-ben, csak ennyit szeretnék mondani.
3: Sárkány ellen sárkányfű.
2: Hogy figyeljetek, kerestük itt a telefonos csalókat, hát nem kellett volna nagyon keresgélni, mert itt ülnek azok a stúdióba.
1: Ennyi. Ennyi. Nézzétek a tegnapi gyerekek, belenéztetek?
2: Hát nekem nincs pénzem ilyesmire.
3: Nincs, de nem fogadtunk rá, ezt megnézheted volna. Én mondom, belenézek az elejébe, aztán takarodok aludni, mert ezek elfocizzák az estémet megint. És akkor jött az angol egyes, ugye egy góllal elkezdtek vezetni. Hát, hogy is mondjam? Akkor megint azt mondtam, hogy elmegyek aludni, de aztán mondom, csak megvárom a végét. Hát figyeljetek, az a brazil feltámadás, ami ott zajlott, az, szóval, hogy én így nem is értem.
1: Brazil?
3: Ja, ülje vagy? Mit mondom? Brazil mondtam.
1: Brazil feltámadás? Ja,
3: ne,
1: mit
3: ne,
1: néztél?
3: Ne, bocsánat.
1: Biztos, hogy a meccset nézted?
3: Meccset néztem, csak
1: az argentin feltámadásra gondolsz.
3: Na, szóval, hogy álmos vagyok és fáradt, össze-vissza beszélek. Hát az utolsó 4 óra 20 perc az gyakorlatilag lehetett volna pontosan az, a 2-1-ről 5-1 is, mert aha, annyi helyzetük volt, olyan gyönyörű kivitelezés, vagy legalábbis nekem, aki nem értek a focihoz, szóval megvan a 2-1, szép foc, srácok.
1: Nagyon, Messi jobb lábbal bead, Messi bal lábbal bead, minden volt, gyerekek. Igen. Úgyhogy hát,
3: azért vigyáztak a fiúra, akkorát nem tudott villanni szerintem, mint amikor...
1: Fogták, de ezért klasszik. Tehát egy villan kettőt elhúz jobbra, és jobb lábbal olyat adott be, hogy abból meg volt a fejes gól. Megható volt, szép volt, úgyhogy spanyol-argentin, ez rendben
3: egy lesz. Fogadás a döntőre, spanyol-argentin?
2: Hogy vagy, Zsül? Mi a helyzet? Hogy vagyunk? Merre tart az irány?
1: Én tartom nagyon szívesen bárkit. Tehát, hogy bárki bármely korábban.
2: Egy dupla sem is.
3: Na? Hey, de jó!
2: Nem tudom, hogy a Ferencvárosi postán tudnak-e még nekem adni többet, igen, mert van-e még ebből egyáltalán.
3: Max elmész egy másik postára is.
2: Hány postára kell elmenni egy embernek, aki veled fogad? Csak kérdezem.
3: Hát attól függ, hogy mekkora a fogadás.
2: Nekem gyerekeim vannak és családom, hogy nem fogadhatok.
3: Ha azt mondod, hogy dupla vagy semmi, akkor 2 kilós.
2: Ugye, nézem a Sopranost, és nem fog belecsúszni ugyanabba, mint a többiek, jó? Tehát nem fogok.
1: Már belecsúsztál, mert már 1 kilóval benne vagy.
2: Igen, ez jól van így.
1: Ez jól van így, igen. Most az annyi a rossz hír, hogy általában én nem nyertem, hanem vesztettem.
2: 50 ezer forintot, ahogy jól
1: van. És nem 20-at, hanem 50-et. De hogy minden más timmel, amit mondok.
3: Aha.
1: Tehát nem tudok veled menni, ha mert én is a bukó oldalon vagyok, sajnos. Nem tudjuk levenni.
3: Júlia Argentina volt, igen.
1: Akkor igen. Tehát nem én nyertem.
3: De ezt te tartottad?
1: Én mondtam a Julinak, hogy nevezze meg a párba ellenfelet, és igen. Akkor viszont nem tudok veled menni a csajok levevésében, mert most Juli visszaszedte egy kicsit eszterpénzét.
2: Juli
1: helyt állt a csajoknál, mert egy 50-esen leszedett engem.
2: Nagyon szép, már csak azt kell kitalálnunk valahogy, hogy a Lacit, hogy fők leszedni pénzzel, mert akkor fogunk kiegyenlítődni pontosan.
1: Igen.
2: Valami legyet.
1: Gyerekek, hát akkor most már csak egy döntőre dobjunk oda valami nagyon izgit.
2: Ezt a lányom úgy szokta hívni a végső döntőt, hogy döntő-döntő.
1: Döntő-döntő.
2: A döntő-döntőre, igen.
1: Döntő-döntőre dobjunk oda valamit, tehát akkor azt meg... A döntő-döntőt megnézzük vasárnap.
2: Jó, de akkor most én mondom, hogy ki fogad, ti fogadtok Ferivel. 1 millió forint és egy kutya.
3: Hát én van!
2: Igen, de egy kis kutya, amit még fel kell nevelni.
1: Igen.
2: Hát senki nem kell, tudod, hogy senki nem kell, nem fogtok fogadni.
1: 3 hetes korától fel kell nevelni, ez a fogadás. Ez a fogadás tárgya.
2: Plusz 1 millió forint.
1: Plusz egyem.
2: Ez a tét, ti fogtok fogadni. Jó, Feri a franciákra. Nem baj, nincsenek ott? Ez van.
3: Jó, és Balázs az angolokra. És ha egyik csapat sem nyert, akkor neked adunk egy milliót.
2: Így van, és mind a ketten kaptok egy kutyát.
1: Na igen, Jülnek jobban szurkoltam, mint az argentinoknak. Valami küldte nekünk. Gyerekek? Hát ez nem jó hír. Na mindegy, jó. Akkor ezt még holnap tegyük el azért a vasárnapi fogadást. De intézzük el, tegyük el. Ne felejtsük, amit Eszter mond, tényleg fogadnunk kell. A vasárnapi döntőre helyt kell állni.
2: De akkor holnap legyen meg, és én mondom meg, hogy miben fogadtok.
3: Mi van? Ne
1: most
3: akarjál
1: azért
3: már túl.
1: Most azért ne kelljen vezekelni, mert buktál 1 kilót.
3: Hagyjad már azért, mert bénem fogadtál.
2: Vissza, hogy te hogyan intézted ezt a fogadást?
1: A pénzösszeget mondhatod, de most ezt... nem fogok mesztelenül békaúszonyba sétálni a Hősök terén egy buvárszemüveggel a lábamon. Tehát állom a pénzt.
2: Ezt írjuk fel, Zsul.
1: Állom a pénzt.
2: Elkezdődött
1: az összeget. Azt mondod az összeget, azt mondom, állom.
2: Jó, akkor csak valutát lehet mondani, és összeget?
1: Igen.
2: Jó, akkor lej.
1: Leva.
2: Igen.
1: 10 millió hrivnyába fogadunk.
2: Jó, ki fogom találni, aggódjatok, ki fogom találni.
3: Azt még szeretném... kettőre is lehet fogadni, mert ugye van a bronz meccs is.
2: Az még nem döntő-döntő.
3: Az még nem, az csak sima döntő. Mi?
2: A bronz, igen, a sima döntő. A bronz meccs, ki játszik?
3: Hát francia-angol.
1: Francia-angol, a bronz meccs az a szombat. Az már kicsit ilyen érdektelen, muszáj lejátszani, de senkinek nincs kedve hozzá. Ez a bronz meccs, és soha senki nem emlékszik, hogy ki lett a bronz.
3: A harmadik.
1: De muszáj lejátszani, az van szombat, és akkor vasárnap a döntő, addig internetet kell csiholnom valahogy, úgyhogy...
2: Elvitték a internetet?
1: Elvitték a internetet.
2: Kutyogtattak nálatok azt azért?
1: Nem értem, hogy miért nem tudok előkeríteni valakit a Telekomtól, vagy a Vantól, vagy valahonnan, hogy...
2: Úgy tudom, hogy miért nem.
1: Segítsen. Segítsen nekem, és kössön be vezetékes netet.
3: Mi abban, te Balatonon élsz, nem a világ vége.
1: Na ezt nem értem én se, igen.
3: Hát ott emberek élnek, laknak nagy számban, nyáron meg főleg. Tehát hogy nem, ez nem egy, nem tudom, Vasmegyei határ melletti 3 fős kis falu, ahol
1: igen,
3: nincs net.
1: Ez
2: én
1: a
2: azt
1: bajom.
2: Hallottam, hogy ez a Telekomnak a mindfulness programja, hogy a vízparton nem adnak netet, hogy tud élvezni
3: hogy
2: az életet. Hogy
3: egyébként igen. Okos.
2: Felelősségteljes.
1: Igen. Most netről próbálok tévét csiholni, csak sokan használják
3: de
1: a cellát.
3: De most mit nincs? Net nincs, vagy tévé nincs?
1: Nem, büszkeségem, elveim. Büszkeségem és elveim nincsenek. Bekötött internetem nincsen. Mármint, hogy bekötött tévém. Internetem hát van, és internetről osztom az okos tévét.
3: Na. Mi a baj?
1: Hogy sokan használják azt a cellát, és akad
3: a meccs.
1: Akad a meccs. Ez a nagy bajom.
3: Tehát a második gólt az csak egy fél órával később
1: látad. Annyi, hogy az 24 óra 05-kor. Indult el a közvetítés, igen, úgyhogy csúszik egy kicsit. Na mindegy.
2: Kéne szerezni valakit, aki rádió hallgatja a meccset, és közben rajzolja nektek, ami történik.
1: Az egy nagyon jó lenne.
2: Szerintem az nagyon jó lenne, és legalább visszakapnál kicsit ebből a képernyőmentes életből, amire úgy szoktál vágyni.
1: Starlinket be lehet kötni?
2: Biztos. Be. Arra nagyon,
3: hát csak Starlink lelógatni a kábelt onnan föntről a házadig.
2: Drága a Starlink, nagyon. Nagyon ugyan. Igen? 500 euró, hogy van ez? Va körül
3: mi
2: van.
3: Per hó?
2: És nem mondom meg, hogy ezt miért tudom, de a lényeg, hogy nagyon drága.
1: 500 euró per hó, dehogy
2: nem, a bekötése 500 euró, és utána van egy havidi. Igen.
1: 30 ezer havonta.
2: Igen,
1: és 500 euró a bekötés.
3: Uh-huh. Mondj valamit, ami drága
2: hozzá,
3: neki.
2: Küldenek hozzá egy fogadóegységet, vagy milyennek a neve. Egy fogadóbizottságot.
1: Nagyon és... kész vagy Starlingből.
2: Kérdezz nyugodtan.
1: Nagyon felkészült vagy Starlingből.
2: Az élet dolgaira. Igen, ez is a besamelmártás, ez a kettő megy.
3: De egy csomóan írják ezt a Starlinket.
2: Persze.
3: Meg hogy olcsó.
2: Hát ezért nem fognak az ingatlanok, mert mindenkinek Starlinkje van. Na mit mondanak, Zsül?
1: 10.009 per hó, hát azért.
3: Na, azért de mennyi, az nem 30
2: de van egy olyan, de van egy ilyen bekötési díj, egy ilyen nagy. Arra emlékszem.
1: Azért. Ja, meg van egy hardware költséged is akkor.
2: Igen.
3: De 17.000 a kit.
2: Akkor ez azóta valami történt, mert ez tavaly nyáron még nem így volt. Ugye? Zsül is velem ért egyet. Úgyhogy fogadhatunk benne. Na, ki akar fogadni?
3: Nagyon megy neked.
2: Így van.
1: De Mancsi írja, hogy fizessek el a Swift TV-re, de nem érted a lényeget? Nem érted, hogy az internetről megy a Swift TV, és az internettel van a baj? Mancsi, ne idegeljél ki, mert már kiidegelsz így korra reggel. Tehát a Swift TV az egy applikáció. Azt letöltöd, de miről megy az applikáció? Miről nézed az okostévén az applikációt?
3: Internetről.
1: Ha internetről, hát te Mancsi, hát jaj, de jó megfejtőseket küldesz.
2: És az a mobilstickes internet, a régi fajta, az nem működik már, az nincsen. Akkor be kell dugni, tudjátok, a laptop oldalról azt a...
3: Ez igen, ezt a kis...
2: Igen.
3: És az vette a
2: egy
3: jelet.
2: Pendrive-ot, és akkor vette a jelet, az nincs.
3: Nincs régi, hogy hívják ilyen HBO-s dekoderet?
1: Hát, az jó lenne.
3: Próbáld már ki, hát ha jó. 2005-én vettük. Hát
2: megkérdez a fiaidat, hogy álljanak egymás nyakába, és egy ilyen nagy parabola antennával fogjátok be.
1: Mi mindig mindenkinek segítünk. Miért nem hív most föl a Tékom adás után, igen, vagy a van, hogy tudjuk valás. A címet, mondd be a címet, egy óra múlva ott vagyunk, és bekötjük neked, és én holnap olyan szépeket mondanék róluk. Úgy megdicsérném őket. Hát egyszer így? Valaki nekem is segíthetne.
2: Van egy emberem a Sárkány utcában, aki tud neked gyors internetet.
1: Pap Tamásnak hívják, vagy hogy hívják?
2: Így van, Pap Tamás.
1: Segítsen valaki vasárnapra a döntőre, a gyerekre messzi rajongó, tévét kell csiholnom. Mennyiből
3: lett tévé?
2: Amúgy a kétségbeesésnek ez a szintje, az, amit szeretek.
1: Igen, ez már ezzel az a kétségbeesés, hogy tegnap ültünk, szaggatott a tévé, és mondtam, hogy gyermekem, nem hagylak cserben, ha tovább jutnak vasárnapra, csiholok neked tévét.
2: Halló, Magyarország! Itt mindenkinek segítenie kell internetre, van szükség.
1: Annyi mindenkinek segítettünk, meggyűjtöttünk. Segítsen már egyszer nekem is.
2: Azok közül, akinek segítettünk, valaki jöjjön ide, igen. És most segítsen vissza.
1: Szeretnék kapni egy hívást a Van Magyarországtól, vagy a Tékomtól, ahol azt mondja egy nagyon kedves asszisztens, vagy
3: kedves
1: segít.
3: Balázs.
1: Kedves Balázs, légy szíves, mondd be a címet, 11 órára most ott vagyunk, és egy órán belül neked üzembiztos tévéadásod van.
2: Jó,
1: megoldjuk.
2: Balázs.
1: És jön két ilyen kantáros, nadrágos ember egy ceruzával a fülük mögött, egy
3: szerelnek
1: kis
3: három óráig.
1: Fölmásznak valami póznára, behúznak valami kábelt, és azt mondják, hogy nagyon szívesen, Balázs.
3: Igen, sajnos te továbbra sincs, de érez jó magad.
1: 15 éve szolgálok, egyszer miért nem tud valaki nekem segíteni? Talánybali megérdemlet pedig ültenek. Igen.
2: Hány ilyen piackutató telefonhívásra válaszoltál, akkor jó napot kívánok.
1: Egyszer se dühösen lerakom az összeset.
3: Na, hát igen, most
2: így alakulnak
3: meg.
2: Ki ezek a kapcsolatok, Balázs, az a helyzet. Ez de, így alakul.
1: De nagyon jó ötletet kaptunk, betárcsázós internet hangutánzó verseny. Júj, a hideg
2: rá. És tudod, mi a durva, hogy érzelmi blokkokat old fel benned, ugye hallod, hogy tárcsázd be az internet, tudod, hogy már este 10 után van, és tudod, hogy most nagyon nagy MSN-ezés fog történni. Jaj, de jó is volt.
1: Igen, az jó is volt. Egyébként van két jegyem az Otira annak, aki segítene csak szó.
3: Hoppá!
1: Ekkora a baj!
2: Úristen, figyelj!
1: Akarod a VIP-ből nézni?
2: A saját anyjának nem adott jegyet.
1: Igen, anyám is kért, letiltottam. Akarod a VIP-ből nézni az Otit? 11 órára legyél Balatonszárszón.
2: Figyelj, gyerekei,
1: légy szíves, segíts!
2: A stégről fogják nézni. Senki nem mehet be.
1: akarsz találkozni Otival egy Meet the Great rendezvényen a backstage-ben hátul?
2: Ami utána
1: kérsz egy üveg viszkit a kezedbe a bulira?
3: Gyerekek, ez egyre nagyobb ez a tét. Jó,
2: kimegyek, én megnézem magamnak ezt a balatoni, lehet, hogy be tudom, hogy kötni.
1: Hozzám egy fázit szerúzát, közben a szarolt internetet.
2: Na, hát
1: lehet velem boltolni, lehet velem boltolni, de tényleg kellene egy kis segítség. Oszd a korlátlan netet, és nézd a tévén, vagy tükrözd ki a telefonodat a tévére. Aha, ezt egyébként tegnap próbáltam.
3: És?
1: Nem tudtam betükrözni a tévén, de megpróbáltam.
2: Figyelj, amúgy erre fogadtam volna. Hogy
1: nem, mert kijött a jel, tükröződött, de azt is csak ilyen kereste. Nagyon egyszerű, hát megnyomsz egy ikont, az betükrözi, küld egy PIN-kódot, az beütöd, és a két műszer összehangolódik, de valamiért nem szerette. Nem az iPhone nem hangolódik, azt hiszem az LG-re. Laci, ezt te jobban tudod. Az iPhone nem szereti az LG-t, vagy az iPhone nem szereti a Samsungot. Valóban nem tud hangolódni, nem tudod letükrözni, mert nem engedi, érted?
2: Az iPhone nagyon snob.
1: Nagyon snob, és azt mondja az iPhone, hogy én nem hangolódom az LG-re. Hát milyen rohadékok ezek?
3: Miket mondtál, hogy mit ígérsz, hogyha megoldja valaki?
2: Jaj, Feri, most megint a biztosból beszél, hallod a hangját?
1: Én azt ígérem neki, hogy...
3: Figyelj, Marci!
1: Egy balázsékos bögrét tudok már csak ígérni.
3: Nagyon hamar lesz.
1: Kettő darab Rio Mare kukoricás babos tonha konzervet.
2: És egy közepesen erős kézfogás.
3: Na, az hello. Hello, a tonha konzerv közös, az mindenkié, azt ne osztogass.
1: Amit kér, mondd meg neki.
2: Nézzek, Feri, hogy markolásza a pénzét közben, hallod? Hát, tiszta gyerek.
1: Fél, hogy visszalopod.
3: Tudom, hogy milyen vagy. Kimegyek cigizni, az hopp.
2: Lemegyek vele a retróba az automatához, beledobálom azt a rollit, hallod? Mindenki a vendégem.
1: Igen, fél, hogy visszaveszed, igen. Na minden, gyerekek, jó van, köszi a tippeket, nagyon jó. Egyébként köszi itt a sok tippet, hogy mit lehet meg, mit nem lehet. Hát sokan vagyunk Balatonon, aztán ott mindenki használja azokat a cellákat.
2: De fiúk, otthon vannak, akkor a Starlinget most próbálják meg.
1: Csak vasárnapig nem tudom, hogy Elon elküldi-e a hardware, tudod? Hát nekem ez most vasárnapra, hogy 8 óra, ott nincs internet, ott a gyerek dzsihádba rakja, olyan vigyázva vagyok, érted? Messzis pólót kell neki szereznem vasárnapra. Hát itt meg vagyok bízva a fontos feladatokkal. Te kicsi focizik, akkora messzi fel, hogy sikítva ünnepel tegnap, érted? Hát ez muszáj, fontos projektek vannak, amiket itt vasárnapra. Első a tévé, aztán a mez. Utána elintézem, hogy megnyerjék az argentinok. Így van fölépítve.
2: Nagyon szép. Nagyon
1: utána,
2: szép.
1: Utána lefizetjük a spanyolokat. Ez van.
2: Jó, szerintem ez össze fog jönni. Most már még van 3,5 óra a műsorban, addig tudunk kuncsologni internetén.
1: Igen, megoldjuk, gyerekek. Jól van, vissza a kerékvágásba, játék, kis hírek, kis muzsika. Aki játszana velünk, nagyon jó nyereményeink vannak, az jelentkezzen Fekete Féligennemre, adunk még kampuszjegyet a mai napon. Lehet venni a Művészetek Völgyében, aphallgatójának forma egy-egy. Tele vagyunk még egy csomó mindennel.
2: És képzeljétek el, találtam egy új énekest, akinek van egy dala, ami alapján teljesen félreértelmeztem az ő korát, színét, és majd, hogy nem a nemét is. Nem hallgatjuk meg?
3: És ott is?
2: Mire tippeltek?
3: Pörgős?
2: Nem ott is. Nem. Új, pörgős, nagyon jó. Pörgős. Te nagyon fogod szeretni, ja. Meg fogod venni bakeliten.
3: Oh.
1: Na.
2: Kezdjük azzal a következő megszólalást, vagy előtte, vagy nem tudom, be tudjuk rakni?
3: Hát, mindent be.
1: Mit akarsz berakni?
2: A rollikat fogom berakni mind a kettőtöknek egyesével.
3: Gátúról.
2: Darabokként 15 centi.
1: Egy nagyon fontos dolog, hogy berakjuk, hogy el kell mondanod, hogy ki az.
2: Jó,
1: egy nem tudjuk berakni. Ugye,
2: Don Westnek hívják.
3: Don West.
1: A jó öreg Don West.
2: De ne keressél, ne csaljál. Ne
3: jó, hogy ki kell találjuk, hogy
2: igen,
3: ki ő.
2: Igen. Milyen színű, hány éves, ezt kell kitalálnotok. Meg fogunk lepődni a végén.
3: Akkor 18 és fehér.
1: Én azt mondom, hogy sárga, és
3: 92.
1: És tájvani.
3: Egy tájvani?
1: Egy tájvani, kicsi dél-koreai vonattal egy vonalas vágott szemű.
3: Jó.
1: Te?
3: Jó.
2: Én tudom,
3: hogy hát
2: nem
3: tudja. Én azt mondom, hogy 18 éves, fehér színű.
1: 18 éves
3: fiatal ember.
1: Én azt mondom, eurázsiai.
2: Aha. Jó, egy mesztic valahonnan? Semmi?
1: Egy mongol, egy mesztic, semmi. Jó, ezt hallgassuk meg, ezt a dalt, jó
2: igen,
1: a dal?
2: Igen, nagyon jó.
1: Na, mindjárt beszerkesztjük. 6 óra 33, gyerekek, rekord, idáig még soha nem mentünk el, nem tudom mi van, de jót jelent a dolog, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új kerékpárút építése kezdődött Békés Csabán. Éjszakai madárlesre várja a természetbarátokat a Nemzeti Park. A kánikula sem állítja meg a vérlovagokat. Köszöntöm Önöket, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Újabb helyszínen indultak el kerékpárút építési munkálatok Békés Csabán, ahol az északnyugati iparterületet kötik össze a Mokri utcával és Mezőmegyerrel. A kivitelező jelenleg a kijelölt nyomvonal tisztítását, a cserjék és a növényzet eltávolítását végzi. Az ütemterv szerint a terület megtisztítása után a terepviszonyok rendezésével, a földmunkákkal, majd a szilárd útalap kialakításával folytatódik a beruházás. A 100%-ban hazai forrásból megvalósuló fejlesztés a helyi hivatásforgalmi kerékpárhálózat újabb fontos eleme, ami jól kiegészíti a korábban már átadott biztonságos szakaszokat, közölte a város. A projekt a kerékpáros infrastruktúra kiépítése mellett tartalmazza a közvilágítás korszerűsítését, a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását, a zöld területek rendezését, valamint új forgalomtechnikai jelzések kihelyezését is. Hangulatos esti sétára hívják a természetbarátokat honlapjukon a Körösmaros Nemzeti Park munkatársai. A látogatók egy 6 kilométeres gyalogtúrán ismerhetik meg a kis sárét madárvilágát, ahol gémek, kócsagok és sasok is feltűnhetnek a tavak mentén. A szombati alkonyati programon való részvétel előzetes telefonos regisztrációhoz kötött. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készen létben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extrém kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk mit szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Érkezik az újabb hőhullám, ami ugyan térségünkben nem lesz olyan erős, mint a júniusi, de azért Békés Csabán a kora reggeli 20 fokról ma már így is elérjük a 34 fokot. A napsütés végig szinte teljesen zavartalan lesz, és éjszakára is jobbára derült marad az ég. Holnap tovább melegszik, már 36 fok lesz a csúcs. Szombaton azonban hidegfront hoz lehűlést. Zivatarok is kialakulhatnak majd aznap, a hétvége csapadékosabb lesz, a jövő hét elejére pedig 30 fok alá ereszkedik a maximum hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Igen, igen, igen, igen, ja.
2: Kikészült Balázs, teljesen kikészült. Nem volt benne se dobó.
3: Jó, mondjuk tempót ígértél, azért nem, nem gyors nem, nem volt.
2: Tempót, azt mondtam, hogy egy nagyon jó zenei zene.
3: Viszont nagyon jó tippek jöttek. 11 éves eszkimó kislány.
2: A Molokó.
1: Igen. De a 83-as végül is jót írt. Csak nem tudom beolvasni.
2: De, hol van, hol van.
1: Nagyon szerettem, az ilyen egyszerűen megfogalmaz.
2: Mi érzi az Eszter?
1: Nem, az Eszter. Csak egy gyors, rövid lényegletörő kérdés egyébként. Igen.
2: Látjátok, ez van.
1: Ennyi.
2: Ez, hogyha sok trash közébe csúszik valaki. Ez a most elnézést kérek mindenkinek.
1: Hangszerek a rádió egyen kérdező valaki.
2: Ez a fiatalember az, ez a 25 éves fehér modellfiú énekli ezt a dalt. Így
3: az anyja úristen.
2: Hogy ebből a paliból hogy jön ki ez a hang, ezt magyarázna meg nekem. Úgy néz ki a srác, mint egy...
3: Megfázott gyerekkorában is úgy maradt.
2: Igen, konkrétan. Igen. És 2 méter magas mindehez, és egyáltalán nem tud mozogni a színpadon, tehát ahhoz képes, hogy énekel, semmilyen mozgáskultúrája nincs, és nagyon kellemetlen nadrágukat hord. Imádom.
3: És imádják.
2: Imádom.
3: Hát valószínűleg is levarta.
2: Nem annyira ismerik amúgy, képzeld el.
1: Küldenek neked itt még tőle hasonló előadókat.
2: Jó, jöhet, köszönöm szépen. Visszadom a zenészerkesztés,
3: hát
2: a zenészerkesztőnek.
3: Tényleg egy ilyen modell gyerek.
2: Igen. Egy modell srác.
1: Igen.
2: Konkrétan azzal foglalkozik, hogy modell. Na most egy kicsit azért látom, Feri, azért rájött, hogy ez te is lehetnél. Itt kubbi, jubátyú plén.
3: Sajnos, nem. Több oka is van, amiért én nem lehetnék.
2: Amúgy ezt te konkrétan el tudnál énekelni. De nem? Szerintem Feri, hát, tudnál egy jó szól előadó lenni? Dehogy nem.
1: Nem biztos, hogy így, ahogy ez a csávó.
3: Jobban.
1: Van egy kis hangja. De ezt most megtámogatjuk akkor ezt a dalt, jó?
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Na, ezt már dalokat is támogat az időjárás. Nem jelentésünk, semmi. Gyerekek. Jól van, oké. Akkor egy játékot csapjunk oda, mit szóltok hozzá. Így.
2: Jól van, úgy látom, hogy teljes izé van. Balázs kapott 3 ajánlatot 3 átjátszó toronynak az elkészítéséhez. Ő ezzel van elfoglalva. Feri közben azon gondolkodik, hogy ő
3: miért... Hogy lehetnék Don West?
2: Hogy lehetne Don West, igen. Én pedig azt nézem, hogy a hallgatók miért ürültek meg valamit, amivel igazi hangszerek vannak.
1: Ezt tettük, mert nem kéred zenét.
2: Bocsánat, kérek mindenkit, akit megviselt ez a reggel, én erre nagyon jól tudok vezetni.
1: Igen, ez neked bejön ez a dal. Vannak ilyenek, én is néha osztom őket ilyen olyan dalokkal, amire csak én tudok ráhangolódni. Feri kimegy, Zsüll lehagyja a fejét, igen, és én egyedül üldögélek, és bombázom a hallgatókat. Most ez a te 3 perced én volt. Ez most a te 3 perced.
2: Ez a dalat gyászoltam, hogy Szijjártó átment a BYD-hoz.
1: A gyászolás nálunk más jelent, úgyhogy ha arra gyászoltál, hogy Szijjártó átment a BYD-hoz, én is nagyon nehezen, de egyszer meg tudtam rátenni. Nehezen, de egyszer megtettem.
2: Örülni kell.
1: Igen, visszaadta a mandátumát Petya, és elmegy a BYD-hez.
2: Én erre nem is gondoltam, mint lehetőség. Tehát ez fel sem merült. Nem volt benne a kártyában, vagy a pakliban ez a kártya.
3: De hogy nem kapja meg a lehetőséget, vagy hogy nem él vele? Melyik volt? Melyik nem volt?
2: Nem
3: meg?
2: az, hogy távozik.
1: A politikából és elmegy.
2: A versenyszférába, itt most teszek egy idézőt, versenyszférába, és akkor így izé, és akkor így kiszáll a nem tudom, 56. napon.
1: Igen, ez meglepő, de a folyamat érthető, látható és tapasztalható, úgyhogy...
2: De hol vannak az ígéretek? A vehemencia, a harc, a küzdelem?
1: Hát az egyelőre elmaradni látszik. Főni Amcsiba, itt meg mindenki igazol át a magánszektorba.
2: Hajrá egyik, de hogy fogod másik.
1: Igen. Na, itt van a játékosunk, gyerekek. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, Bea vagyok. Székesfehérvárról.
1: Bea. Na, mi a helyzet, Bea?
5: Sziasztok. Aludtam, amikor hívott az Anna, először elbögtem magam, mert nagyon meglepődtem, meg valószínű, hogy leesett a vérnyomásom még durvábban, mint alapból. Meg hát Esztert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon imádom.
1: Aha.
5: És ő a választottam.
3: De várjál, hajnalban megriadtál, dobtál egy SMS-t az Annának?
5: 6 órakor írtam egy SMS-t.
3: Ah, és visszaaludtál.
5: És visszaaludtam. Úgy érzem, hogy nem annyira hittél. Szám. Hittem, csak abba is, hogy még aludhatok.
2: Te egy nagyon jól gondolkodtam, gyakorlatilag egy horgász. Bedobta a csalit, majd visszaadott.
3: Majd az elektromos riasztó, az biztos szól.
2: Így van, és így is van. Amúgy annál mindig megérzi, hogyha valaki jól érzi magát, csak mondom neked. Tehát megérezte, hogy a pulzusa stabil, mondta, hogy jó, akkor most felhívjuk.
5: Igen, és a gyermek a Mekibe dolgozik, ilyen nyári munkán, hogy a művészetek földjébe ugye összejöjjön a kis zseton, Én meg gondoltam, hogy nyerek neki, a zsaton meg elveszem, azt veszek egy új cipőt, nem viccelek.
2: Észre vagy, nagyon helyes.
3: Szerintem a legkorrektebb anyai viselkedés lenne, nem?
2: Én a művészetek völgyében soha nem láttam egy cipőt hordani fiatalokat.
3: Na, nem kell.
2: A cipősekkel.
1: Na, de hogy egyébként én. Tényleg erre gyűjt a gyerek, és most nálunk meg ez a nyeremény? Tehát azért ez egy érdekes együttállás.
5: Nagyon, nagyon.
2: Jó,
5: hát akkor nekem figyelj. Azért mostanában így szerencsések a dolgaim.
1: De ez milyen jó? Azt hiszem, elolvastam, és mondom, érdekes, hogy gyűjt a művészetek velügyére, de hogy nem hűlszem, tényleg arra gyűjt, hogy elmessen.
5: Igen. Hát többek között.
1: Jó, akkor Esztert választottad, ez a lényeg.
5: Yes.
1: Indulunk akkor. Jó, nézd, csapjatok össze, aztán meglátjuk.
2: Bea, azt mondják a hallgatók, szia, hogy olyan a hangod, mint egy női sorozatgyilkosnak.
5: Hát ez így van.
2: Az nagyon jót jelent különben, az egy karakter.
5: Hát,
2: volt már tárgyalásod?
5: A büdös életbe.
1: Hát így van, nem megy a gyerek a művészetek völgyébe. Hagyd dolgozzon tovább még egy kicsit.
2: Neked nagyon tetszett a büdös életbe. Abba minden benne volt.
1: Dolgozik még egy kicsit a gyerek.
2: Én is nagyon szeretlek, de figyelj, ezt a büdös életbe, ezt mentsük már el, ez nagyon jó. Ebben benne volt pont az a vitamin, amire szükségünk van. A büdös életbe.
1: Igen.
2: Én már csak ezért odaadom nekik a jegyet. Figyelj csak el.
1: Persze, az mindenképpen jár. Mutatjuk.
4: Gratulálunk. Nyereménye egy páros háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
3: Na?
5: Nagyon köszönöm. Nagyon köszi.
2: Epikus beköszönésed volt. Ez nem volt szabad, nem?
3: Elmész a gyerekkel, vagy más megy el vele?
1: Menjen más.
5: Én már nem vagyok az élete része, csak amikor kell valami,
3: ja,
5: tudod.
3: Igen. Jegy kell.
1: Jobb is az úgy.
2: Ez mikor kezdődik a gyerekeknél különben? Csak tudjam, hogy... De hány évesen?
5: 4 éves. Nem.
3: Nálad 4 évesen kezdődött?
5: Ilyen 16 éve. Amikor a csajok jönnek,
2: akkor
5: minket leváltanak.
1: Kinek korábban, kinek később, de elindul, és tök érdekes megélések
3: mivel
1: vannak ezzel
3: vagyunk,
1: kapcsolatban.
3: Mivel lányos vagyunk,
5: ahogy ezért mondom. Találnak állítólag.
3: Ezért mondom, hogy neked hamarabb fog. Tehát
5: de remélem, addigra lesz stabil fizetésük.
1: Jó,
3: de puszi. Nem lesz.
2: Puszi be.
1: Elköszönünk be a puszi, ciao. Hello. Szóval, ja, ez egy nehéz megélés.
3: A legjobb megélés.
2: Igen.
3: Én nagyon szerettem. Amikor így Panna először pattintott le bennünket, tehát ugye a lányok korábban kezdik szerintem, a Somi az ragaszkodóbb, de hogy olyan de fájdalmas érzés, persze, de tök jó, hogy olyat gyártottál, érted, az életedben, olyat neveltél, egy olyan embert, aki képes arra, hogy azt mondja, hogy én most már egy önálló ember vagyok, köszönöm, nagyon szeretlek benneteket, meg vagyok nélkület.

0: úgy az apa-lány viszony erős, de egy fiú apa viszony az a nagyon, és amikor a fiú először egy havert választ, ahelyett, hogy ott állsz focilabdával a kezedbe a honodat, és azt mond neki, hogy gyere focizni, és mondja, hogy nem, és ott maradsz egyedül labdával. Most nyilván szimbolikus.
1: Látom magam előtt,
0: igen, nyilván szimbolikus a dolog, de hogy van egy
1: internet
0: ilyen, van egy ilyen érzetet, tudod, hogy gyere, elmegyünk, és akkor még focizunk egyet, és hogy néz rád, és látod, hogy vajúdik, és így nagy nehezen mondja, hogy apa már nem, most inkább.
2: Most inkább a haverokkal.
0: Most jön a haver, és tudod, akkor jössz rá, hogy tök jó, természetes, de hogy közben meg elindult valami.
2: Nekem
0: ami...
2: az volt a könnyebb a Somi elengedése. A fiú, mert ott ez az tökös férfiak, már ők együtt mennek. A Pannánál meg az volt, hogy az én édes kislányom, igen, és már nem kellünk neki.
0: Nehéz megélés azért. Jó érzés, de hogy egy ilyen érdekes, hogy már nem te vagy neki a legizgibb. Már nem veled akarja azt átélni, már van valaki, és tök természetes, és jó ez így, de azért az nekem is érdekes.
2: És ott nyugodj meg nehéz. A kifacsarás része az ezután is meg lesz. Tehát miután elbúcsúzik tőled, így leválik, akkor azért mindig vissza-vissza fog nyúlni, és érzed, hogy szüksége van rád, legalábbis pénzügyileg.
1: Ez egy nagy nyugalom, igen. Az igazság, hogy milyen érdekes, hogy ilyen ríbuszokban, vagy nem is tudom, ilyen szeretettel tudsz beszélni ezekről, bezzek, hogyha a házastársad állna, de ugyanazzal, hogy jó volt, Feri, jó volt.
2: Nyilván más a dolog. De tudod, nálunk úgy mentek el, hogy ilyen vissza, tegnap nézzük a meccset a BK-val, elindul a második félidő, egyszer csak nyílik az ajtó, Panna elment meccset nézni a barátaival, valami helyre mentek, és egyszer csak bedugja a fejét a Panna, hogy nézitek a meccset? Mondom, persze, igen, gyere, ülj le kicsim. Jó, csak vagyunk még 12-en. Érted? És akkor este 10-kor bevonultak, mit mondasz nekik? Persze, üljetek le, nézzétek a meccset. Tehát, hogy ilyen lesz azért, hogy...
1: Ez
2: hogy
1: nagyon tetszik, amúgy én az anyuka akarok lenni, aki az jönnek a cimborák.
2: Az leszel.
1: És most ezzel szemben az anyuka vagyok, aki ez este 11-kor felcsenget egy random ember az utcáról, és éjfélkor pedig flexelni kezdenek. Úgyhogy ez
2: mit
1: nem jó.
2: Mit akart a random ember? Semmi?
1: Felcsengetett, kikászolt az ember, és mondta, Bobby, te vagy az. Nem, ez a dal lesz, a viszont hallásra. Na mindegy, de hogy igen, ez a durva. Szóval, hogy ezt az ember akarok lenni, Feri, ami te vagy. Hogy jöjjenek hozzám a cimborákkal, hogy ne az ember legyek, aki egy alsógatyába vakarja a tökét a kanapén.
2: Lehet párhuzamosan is. Lehet csinálni? Tudsz alsógatyába tököt vakarni, úgyhogy ott ül 12 gyerek. Csak ennek hát nem tudom, mennyire jó.
1: Én egy kicsit azon gondolkodnak, hogy Balázs milyen napokkal lehet ilyen szempontból, hogy például, hogy amikor megjönnek hozzád a gyerekek, akkor te is azért fingasz egyet a kigombolt, nem tudom.
0: Hát nem, én nagyon jó arc vagyok. Én azon bandázok.
1: A Julienre vágod a répát, és...
0: Nem, nekem most is len van a Beninek egy barátja, éppen a Beninél, és segítem őket, kint alszanak a stégen, kimennek, jönnek, mennek, éjszaka pecáznak, előkészítenek, tehát konkrétan én az apuka vagyok, akit a gyerek megbízott azzal, hogy mire lejön a haverjával, addigra négyzetméter pontosan elmondta, hogy milyen etetőanyaga, hogy etessek be neki a stégtől hány méterre, és megyek két csomó kukoricával a hónom alatt, meg egy vanília ízű pontybeetetővel, és próbálom kitalálni, hogy jól etettem-e a gyereknek, hogy tudjon majd fenekezni a stégtől, mert elmondta, hogy a stégtől még 10 méterre le van túl szúrva egy bot, és a bottól 10 méterre menj előre 10 méter, és amikor látod magad, hogy mindent a gyerekért, két csomó kukoricával és egy van lézésű pontyízével etetővel szórod szét, majd kicsit lecsesz, hogy nem egészen méterre pontosan jól szórtad, és mondtad, hogy ne haragudj, megpróbáltam jól csinálni. Na, én ez az apuka vagyok, érted? És állok benne a Balatonban.
1: Gyere ide, mit csináltál rosszul? Mondd meg, apa, mit csináltál rosszul?
0: Állok a Balatonban, a gyerek sehol, én meg etetem, hogy két nap múlva egyébként meg legyen neki a sikerélmény. És most kinnalszanak a stégen, és pecáznak. Én élem, amikor jön valaki.
1: De
0: tehát,
1: jó, hogy ez, Balázs, jó,
0: nagyon,
1: ez,
0: nagyon jó.
1: Hát, nem azt mondom, hogy hozzászoktatni a pontyokat a vaníliának.
2: Ja, hát és csak madagaszkári vaníliával. Persze. Gondolom, ez azért megvan. Csodálkoztak,
1: hogy ilyen drága Balaton. Azért összefüggnek a dolgok.
0: Hogy alkudozom, érted, tegnap a horgászboltban, mert a gyerek cseszett elintézni, hogy kiváltsam neki a csónak engedélyt, hogy ne büntessék meg, amit csak cashbe lehet kifizetni, és mindent megígérek a horgászboltos csávónak, csak adjad azt az engedélyt, hogy ki tudja menni, de én ezt szeretem. Egy idő után már csak szolgálsz. Egy idő után már nincs rá szükség, csak még néha fölhívnak, hogy intézd el ezt vagy azt, vagy csinálj ezt vagy azt.
2: És
0: vagy...
2: tökre örülsznek.
0: És örülsznek, és ott, hogy ezt csinálod, ha meg jönnek a haverok, meg akkor meg bandázzanak. Én háttérbe tudok vonulni, de nem az az apuka vagyok, aki... Na, foci! És egy kis pókjárás? Most sütöttem valamit, nem jöttök? Ne, csináljátok, éjjétek, szóljatok, ha szükség van rám, itt vagyok. És akkor ezt ők úgy érzik, és mennek kalandozni. Egy idő után ez a szerepet,
1: tudod? Jó, mennyit tettél meg vaníliás beletetőből?
0: Beszortam az egészet. Figyelj.
1: Azért nem jattoltad meg egy kicsit is.
0: Figyelj. És mondom, utána az volt, hogy nem jól szortam a kukoricát. És mondtam, hogy jó, azért van, a lófasznak is van vége. Tehát értem, hogy szarul szortam a kukoricát.
1: De hogy lehet rosszul szorni a kukoricát?

0: lehet, hogy nem szórtam eléggé szét a területem. Mert akkor... ugye rám bízta, hogy azt ott azt a 10x10 méteres kockát, azt etessen be rendesen, mert ők ott fenekeznek. És amikor elmondom, hogy hova szórtam, apa... Hát azért mondtam egy kicsit, mondom, Benny, éppen jött a vihar, éppen nézi, 6 kiló cuccot cipeltem be a vízbe. Bocsánat, hogy nem oda szórtam, ne haragudj.
1: Nagyon-nagyon hálátlanak ezek, ugye? Hogy...
0: De imádom, ott vannak, érted? De nem nyúzom a kamaszokat, szóval jöjjön hozzá, legyen ott a barátnője, legyen ott a haverja, jöjjenek, bandázzanak. Tök jó, én ezt nagyon élem. Már nem, én te vagy a legfontosabb. Ezt.
1: Voltál valaha egyáltalán?
0: Igen,
2: voltál. Nagyon sokáig voltál.
0: Te mutatod meg neki az, a világot, az univerzumot, a halakat, az élőlényeket, a madarakat, a bringát, a veszélyt, mindent te mutatsz meg neki, és ül a kezedbe.
1: Fiam, megmutatom a veszélyt.
0: Aztán egyszer csak...
2: De, ott megy.
1: Adok egy borotvát, próbáld meg a lábujjadról leborotválni a szört, ez a veszély.
0: Visszanéz, és azt mondja, hogy köszi apa, de már nem te. És akkor még ott állsz, kicsit számháborúzol egyedül.
2: A köszi apát sokáig nem mondja. Tehát csak igen. Készítelek, a köszi anya, köszi apa sokáig igen. Nem hangzik el.
0: Néhányat rúgsz egyedül kapura, rájössz, hogy ez nem olyan izgalmas, aztán följöd valamelyik haverodat, hogy jön átszárszóra, iszik egy sört veled. Mert a gyereknek már nincs szüksége rád. Valahol a világ egy természetesebb dolga, valahol azért egy ilyen érdekes folyamat.
2: Ahogy írják a hallgatók, hogy ez a bizonyíték arra, hogy jól csináltad a dolgodat. Hogy 15, 16, 17 évesen egy olyan embert engedsz ki az életbe, aki megállja a helyét, aki meg tudja oldani, még rengeteg hibát fog véteni, még neki megy a falnak, te is neki mentél, ő is neki fog menni, de hogy ez jelenti azt, hogy jól csináltad a dolgodat, hogy azt mondta, hogy köszönöm, már nem az anyámon meg az apámon akarok csüngeni, hanem van egy életem.
1: Másokon akarok csüngeni.
2: Igen, most egy kicsit másokon is.
1: Teljesen oké, okay. Ez nekem, igen. Inkább csak azon gondolkodom, hogy mikor kezdjem el magamat felkészíteni erre, hogy...
0: Nem, fogjuk... mondok sokkal egyszerűbbet, második.
1: Szüljek egyet?
0: Mindig azért? Addig szülsz, hogy na, mindig legyen. Hogy legyen. Szerinted miért szülnek 40-50 éves nők sokszor a szeretet hiány miatt, mert felnőtt a gyerek, már nem olyan a kapcsolat a férjével, ezért akar magának valakit, akit újra tud, meg tudja élni ugyanazt az önzetlen szeretetet, amit kap, mert hogy hiány van belőle. És akkor azt mondja, hogy még egy gyerek.
1: Én sokkal durább, hogy a macska 3 napja nem velem alszik.
2: Na hát tehát, ez most már téged senki nem szeret?
1: Hát ez az, most akkor vegyek egy kutyát.
0: Várj még 5 évet, és pattints be a másodikat. Azzal megint meg vagy 15 évre.
1: Vagy 10-et, és akkor nem kell babysitesse.
0: Vagy fogadj örökbe egy kis vietnámi 4 évesen, majd 5 év múlva. Ez sajnos ilyen. Ez egy nehéz dolog. Ez a nevelt fel, szeresd, támogasd, majd a végén engedd el. Azért ez egy hosszú procedúra.
1: Igen, és sosem akkor lesznek, sosem akkor idegesítőek, amikor el akarnak távolodni, hanem mindig akkor akarnak nagyon közel lenni, amikor idegesítőek. Ezt észrevettétek?
0: Hát az egész kamaszkor azért az egy terheltebb időszak, kinek jobban, kinek nem, de hogy biológiailag fejlődik ki bizonyos agyi részük, amivel azért nem mindig értesz egyet, de megterhelő.
1: Ne fejleszd ki az agyadat, gyere, inkább számháborúzni apával.
0: Maradj gyerek is, labdázz velem. Apa, 20 éves vagyok, megint számháborúzunk a kertben.
2: Nézd, új labda.
0: Új labda, nézd, tollasütő, apa, nem érdekel a tollasütő, megyek csak.
1: Megvettem a jégvarázs DVD-t, de gyere.
0: Igen. Elrejtettem valamit a kertben, gyere velem számháborúzni, apa, a 19 éves, hogy vannak haverjai. Velem bujócskázz, velem bujócskázz.
1: Songoku nem 17 éves.
0: Fölülhetsz a hátamra, lovacskázhatsz úgy, mint rég. Apa. Igen, hát ez ilyen. Na jól van, gyerekek.
1: Nehéz. Ezzel a zenével indítottam el mindent, a melankóliát ráhoztam az egész igen. Országra. Bocsánat.
0: De nincs melankólia. Szerintem az ilyen témákat. Jó kezek.
1: De akkor tegyél be te egy zenét, ami megpörget itt a dolgokat.
0: Azt mondod?
1: Hát nem sokára jön a születésnapi hétvégén.
0: De egyébként így van.
1: Úgyhogy elkezdhetnénk készülni erre.
0: Csúnyán.
2: Ez most 50?
0: Nem.
2: Még csak 48?
0: 49.
1: Ez az utolsó
0: fizetés. Ez az utolsó 4-es. Jövőre ez 5-ös. Azért az, úristen, Bali 50 éves lett, azért ezt se gondoltuk volna.
1: Ezt nagyon meg kell húzni most, Bali, ezt is tudod.
2: ezt az utolsó jó éved.
0: Igen, a 4-essel kezdődött, meg kell húzni.
1: Egyszerre váltunk, mert én idén 39 leszek, te 49, ugye? És akkor, tehát ide ketten együtt váltjuk a számot.
2: Jó, dolgozzuk ki az utolsó évedet.
0: Jó, dolgozzuk ki az utolsó
2: évet. Mi az, amivel igazán oda lehetne csapni?
1: Nekem vannak ötleteim.
2: Hogy ne ilyen nyomorultul menj be az 50-be.
0: Igen, ne így forduljak rá az 50-re.
1: Félre az 500-asokat, Feri, szükség lesz rájuk.
2: Ez az! Elszórjuk.
0: Na, ő mindjárt
1: jön nekem.
0: 7 óra pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
8: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
14: Reklámot hallottak.
15: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30-307-32-47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
17: A Papparti Szerviz bemutatja. 2000-es évek éjszakája Bélmegyeren, július 17-én pénteken a Művelődési Házban. Fellép Náksi, DJ Szatmári és Szakos Andi, MC Mike and Mike DJ, DJ Oszi és az estházigazdája Berri Papa. Ne feledd, július 17 Bélmegyer, jön az időutazás.
18: Sok idő telt el az utolsó plazmaadásod óta, igaz? Hű, legalább fél év. Gond egy szál se. Mi tárt karokkal várunk vissza. Most pedig különösen érdemes újra belevágnod életmentő jó szokásodba. A Plazma Center ugyanis júliusi újraalkalmasítás követő első plazmaadásodat 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik újrakezdő adásodat pedig 18 ezer forint juttatással ünnepli meg. Ez bárhogy is számoljuk, összesen 97 ezer forint. Foglalj időpontot újraalkalmasításra. Szeretettel várunk vissza.
19: Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu.
20: Figyelem, nagy érdemű! Egy páratlan nyárestére hívjuk Önt.
21: Augusztus 8-án, szombaton 18 órától, főúri vacsoraest a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban.
20: Wenckheim Krisztina grófnő tiszteletére egy különleges időutazás veszi kezdetét, ahol az irodalom, a zene és a gasztronómia találkozik.
21: Az estházi gazdái Bauer Barbara író és Fodor Mihály mesterszakács.
20: Lesz látványos ételbemutató, ültetett vacsora, vadételek, tüzes ételsó, szalonzene és kastélyi hangulat egészen az est zárásáig.
21: Részvételi díj 29.900 forint per fő. A jegyek csak elővételben vásárolhatók meg.
20: Keresse a jegyeket online a Cornélia éttermekben és a Munkácsi Hotelben.
21: Információ egy estélyakastélyban.hu.
20: Főúri vacsoraest a Wenckheim kastélyban. Legyen részese Ön is!
22: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
23: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
24: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
24: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új vezető irányítja a Békési Gyógyászati Központot és fürdőt. Halálos baleset Medgyesbodzás és Gábortelep között. Az átlakásban is hőgutát kaphatnak kedvenceink. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új igazgatót bíztak meg a Békési Gyógyászati Központ és Fürdő igazgatói feladataival. Bocskai Árpád augusztus 1-től veszi át a stafétát a korábbi vezetőtől, aki jelezte, hogy nem kívánja folytatni a munkát. Az új igazgató korábban jogászként, majd aljegyzőként dolgozott Békésért, így jól ismeri a várost, írja a Beol. Elsődleges céljai között az intézményi munkatársakkal való jó együttműködést, a napi feladatok megismerését, valamint a szakorvosi és gyermekorvosi ellátás megőrzését nevezte meg. Hangsúlyozta, hogy a rendelőintézet jelenleg is zajló épületrekonstrukciójára is kiemelt figyelmet fordít, hiszen ez költözésekkel is jár a házi orvosok és a betegek számára. Mindemellett a fürdőnél komoly energetikai fejlesztések is zajlanak a jobb hatékonyságért. Az új vezető kiemelte, hogy fel kell készülniük a várható egészségügyi átszervezésekre is, miközben az intézménynek továbbra is stabil pénzügyi alapokon kell működnie. Életét vesztette egy autós, miután árokba borult a gépkocsijával Medgyesbodzás közelében. A jármű a rendőrség tájékoztatása szerint egy egyenes szakaszon sodródott ki, majd a tetején állt meg. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de a férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat az átlakás a házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bent tartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, reluxa vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Visszatérnek a melegebb napok, de csak rövid ideig tart Békésben a tikkasztó hőség, ez már is kiderül az időjárás jelentésből. Érkezik az újabb hőhullám, ami ugyan térségünkben nem lesz olyan erős, mint a júniusi, de azért Békés Csabán a kora reggeli 20 fokról ma már így is elérjük a 34 fokot. A napsütés végig szinte teljesen zavartalan lesz, és éjszakára is jobbára derült marad az ég. Holnap tovább melegszik, már 36 fok lesz a csúcs. Szombaton azonban hidegfront hoz lehűlést. Zivatarok is kialakulhatnak majd aznap, a hétvége csapadékosabb lesz, a jövő hét elejére pedig 30 fok alá ereszkedik a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: Élőben az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Két részre osztott az ország. Nyugati ország részben esik az eső, jön erre felé. Milyen 10 körül kapjuk majd meg, és aztán már kezd kisütni a nap a másik oldalon. Úgyhogy egy kicsi eső végig szalad az országon, Balaton, Sopron, itt már sokan írjátok, hogy esik, némi kis felfrissülést hozva magában, aztán utána majd ebből kapunk. Ebből kapunk mi is. Azt írja aztán itt közön Grét, hogy emlékeztek Jani terveire az 50. születésnapja előtt? Utazások, megnyomja az életet, mert véges, beütött a Covid, és otthon betonozta a garázsbeállót, szóval Balázs csak óvatosan a nagy tervekkel.
2: Igen, igen, ne tervezz túl, nehogy aztán bedőljön.
1: Nekem nincs nagy tervem, de bocsánat, azért azt jegyezzük meg, hogy 49-39, tehát fordulunk, de még nem fordulunk. 50-et azt megtervezem majd, de még a 49-et azt egy laza bulival megünneplem, de nem nincs még nagy úristen 50 lettem. Még tolom el, még nem hittem volna, hogy ez valaha eljön, hogy ezt ír az örök gyermek, és az örök ifjú.
2: Hát attól maradsz.
1: Tessék?
2: Attól maradsz, örök gyerek.
1: Attól maradsz.
2: Nem hinném, hogy nagy változás lesz benned.
1: De hogy kimondod, hogy a bali 50 lett, azért ez így ebben a formában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meghatározva.
2: Okay, és tudod, miért jó, hogy tolod el magadtól? Mert úgy fog tarkon vágni az 50.
1: Mert úgy fog tarkon vágni, hogy 50 lettél. Igen, és neked meg a 40-es forduló hasonló, de szerintem a 39-40 talán még nem olyan sorsfordító.
3: Mikor kezdi a kollégin elhagyni az arcodat? Az hány évesen van?
1: Ez hamarosan elindulsz majd.
3: Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, hogy meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
1: nem éled meg.
3: Igen, hát ne vidd el se a tifusz, a kankó, a Covid.
2: Nem adtak el a szüleid.
1: A tifusz, kankó, igen.
3: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, miért keresztül semmi?
1: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen. Tehát, hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy. Ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek. Én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel. Nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na.
2: Hop-hop.
3: Nem, amúgy nem vagy.
1: Hát igen. 50-nél már 51-nél
2: már igen.
1: Közelebb vagyok az a 60-hoz, mint
3: Balázs,
1: a 40-hez.
3: Nagyon sok minden fog történni.
1: Nagyon sok minden történik, de
2: milyen
1: hogy...
2: két év? Egy.
1: Egy, jövő, egy 50 vagyok.
3: 50 és... évesen még ugyanannyira van közel.
2: 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
1: Tehát de hogy csak mondd ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a 40-hez.
2: Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap, másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
3: De ez egy nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
1: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
3: Jó, most a pillanatban nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
1: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért hát ezt ne felejtsük el.
3: Lehetne, hogyha felvennéd nekik a telefont.
1: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
3: 62 éves. 62
1: éves, igen,
3: és 60... még boldog, mosolyog.
1: Hát szerelmes.
2: Fiatal csaja van.
3: Így van. Nektek itt vagyok én.
2: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
3: Így is van. De itt vagyok, és fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
1: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
3: Nem, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
1: Leülök egy papírral.
3: Igen, és akkor veszed le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
1: Amit még úgy, tehát nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzettelem, hanem hogy elmélyülök, és belemegyek, hogy mi az, amit, igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
3: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélni.
1: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék, és nem az, hogy egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
3: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
1: Na például, igen.
2: 70 éves fotózás a nőklapja címlapra.
1: Igen. Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózásra 52 évesen.
3: A 10 legjobb receptemet végre kiadott.
1: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
3: Jó, van így ilyes ponybetetés, ahogy Bali szereti.
2: Visszajön-e a zongorázás például?
1: Nem fog visszajön.
2: Azt nem, azt elengedted végleg.
1: Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
3: Hú, mekkora hazugság.
1: Nem, tényleg nem. Ez valami megváltozott.
3: Most nem egy hét múlva is kérdés,
1: mi
3: ez?
1: Nincs már ilyen felelőtlen, ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen, nincs.
2: Honnan tudod, hogy nem jár? Nincs.
1: Elnézést, ha valamit belállok és kijelentem,
3: hozzá
1: akkor azt megcsinálom.
3: Hozzátok a szakszofonomat.
1: Te, nincs. Te csináltál ilyen összegzést? 50-nél volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenéztél a tükörbe, és azt mondtad,
2: ugye,
1: hogy
2: Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni, a gyerekekkel vagy. Én nekem az például nagyon, én azt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez már.
3: Ez durva volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
2: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
1: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50.
2: Simán. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letoltam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
1: Na, elkezdem papírra írni akkor.
2: Jó.
1: Jó?
2: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
3: De van ilyen
1: gasztroenterológus. Alul fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
3: Én tudok egy dolgot, amire vágtál.
1: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pont. Igen, tessék,
3: mondj egyet. Én tudok egyet, amire vágytál, és még nem kaptad meg.
1: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikbe. Jó, köszönöm szépen. Balázs titkos vágya, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, hogy mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
3: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feri behozza ezt a stúdióba.
1: És ti most hoztok nekem valamit?
3: Megindítjuk a szüli hetedet.
1: Ne csináljátok, igen, hát még meghatódom a végén.
3: Ne hatódjál meg, mert
1: nincs
3: az már öreges
1: lenne. Fogamba.
3: Nem, ez kapor volt, amit tettél.
1: Ja, nem, viszont fikás az orrod.
3: Viszont, de akkor csukd be, szóval ne nézzed.
1: Most várj, de most én ajándékot kapok.
3: Ajándékot kapsz, most elő kell szedni, mert eldugtuk a teraszon. Úgyhogy most valami olyasmit kapsz, amire nagy szükséged lesz, de még nem tudod, hogy szükséged.
1: Jó, becsukom a szemem.
3: És hogy vágtál rá.
1: Nem csalok.
3: Egy kicsit ne csaljál.
1: Addig bedugom az ujjam fenekem. Jó, tiszta vagyok.
3: Vagy addig fogdoshatod a rollinkat, amiben vannak a 200-asok.
1: Jó, szóljatok, aki nyithatom. Addig egy kicsit gyászolhatok addig, mert ilyen, ha izgulok, mindig gyászolok. Ja, nem? Jó.
3: Na mehet, tessék, nyithatod.
1: Nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Nem hiszem el.
3: Senki
1: nem zavarva.
3: Senki nem mehet el.
1: Ezt nem hiszem el.
3: Mindenkinek fájnia kell.
1: Ezt nem hiszem el.
3: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
1: Ezt nem hiszem el.
2: Szerintem megvett egy gyárat.
1: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett,
3: ugyanolyan...
1: Ez a gyári színe.
2: Sose volt ilyen szín.
1: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
2: Vagy fölvásárolta az összes működő modell
3: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. Nem léptem ki a csoportból, és akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
1: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egy nem tudom hova tenni, és erre egy hónapon megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
2: Miért fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
1: Egy lila jáva motor.
2: Szereztem még egyet, te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
1: Úristen, zseniális.
3: De miért most ezzel nem látod magad a Sziget nagy színpadon karikázni?
1: Úgyhogy Sziget nagy színpad is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
2: De nagy a Balatonparton.
3: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
1: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
3: És lehet rá a ül is, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
1: Hát sose ment a Feri sem, mikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
2: Igen, micsoda, de a 70-nel is mentünk lefelé.
1: Egyébként igen, lejtőn.
2: A lejtőn, oké.
1: Nagyon szép, köszönöm szépen, igazán megható, egy lila jáva motor. Látod, neked valami gyárad van?
3: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtettem kilépni, és mindig jönnek, és akkor így, hát, ahol egy van, ott kettő is. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapest távon, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész. nehéz.
1: Ez igaz. Nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. Az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk, odaadjuk valakinek.
3: Így van, vagy egy váltómotor. De amúgy szerintem elfogadod.
1: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
3: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
1: Ilyen lila.
3: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
1: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Ghost to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Ghost to Velence, kettő, hogy négy óra.
3: De Velencére már közel van a Földvár.
1: Négy óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon szívesen, csak azt mondom, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyekkora teher.
1: Igen, már és... hogy vigyem le, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
2: Hát azt neked kell bekeverni.
1: Nekem?
2: Igen. Mit, ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
1: És bekevered a
3: garázsot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
1: De fogom szeretni, és csapatok át Földvára. Csoki az üveg Tigrisbe. Ez a mindenit.
3: És gondolj be, hogy szigetem, mindenki ott fog majd a porban poroszkálni, te meg egyszer csak...
1: Nem. És egy lila jáva motorra megérkezek a nagy színpadra.
3: Én azt imádnám, hogy ilyen lángcsóvá csapjanak ki belőle, és legyen az egészet, figyelj, én még addig fel tudom neked az egészet ragasztani, tudod, ilyen kristályokkal, hogy így csillogó legyen.
1: Igen, azt mondja, nem tudjuk behozni, de nem tudjuk megmutatni kamerán, de majd rakunk ki róla a sztorit, sajnos az a baj, nem tudjuk megmutatni. Hát köszönöm. Igen, ez az az ajándék, mert legalább annyi örömöd van, mint gondod, hogy most mit csináljál vele, de ennek Balatonon kell lenni. Így ez van. Teljesen egyetlen.
3: A születésnapi étvégén például ezzel már tudsz majd a kvaterkázni.
1: Abszolút. Nagyon jó, köszönöm.
2: Hát nagyon szívesen. Na, szívünk legnagyobb szeretetével adjuk neked ezt a születésnapodra.
1: Láttam, te mit szívtál vele.
2: Úgy nekem is átfutott az agyam, hogy megpróbálom megállítani a cunamit, de mondom, nem, hát akkor ha szívás van, legyen szívás.
1: Frankon azt hittem, hogy átfestettétek a tiédet, és ott te passzolod tovább nekem. Ránéztem, nem hiszem, hogy átfestettétek lilára, és azt kapom.
3: Remélem, a hallgatóknak átjön ez a hálátlanság.
1: Azért,
3: mert gondoskodó vagyok, ahelyett, hogy örülnének, azt rögtön csak a terheket nézik.
1: Elmondom neked, ezt ma vagy holnap leszállítatom, már valószínűleg szombat vagy vasárnap már jön a sztori telefonon, hogy megyek át Földvárra a presszomba.
3: Szerintem ennél semmi soha nem volt szebb. Tehát teljesen
1: biztosan gízda lesz, hogy veretek át.
2: Figyelj, azért főhívom a figyelmet a krómozott fellikre. Azért, na. Igen. Szóval az nem semmi. És van még egy fontos dolog, ugye, hogy hát azt megbeszéltük,
3: hogy... Ceglédről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
1: Igen, Ceglédnek Dominik, szépen, ma már visszakapod.
2: Visszatudod vásárolni.
1: Igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira.
2: Ja, na és ugye, hát ennek van egy olyan háttere is, hogy mi ezt felesbe vásároltuk.
3: Bizony.
2: Ezt a járművet, úgyhogy... Ezt szeretném adni az egyik részét a reggeli pénznek.
3: Köszönöm, ezt még nem lesz elég sajnos.
1: Visszaadod a kilót Rolliba?
2: Persze, a Rolli is kilót, és akkor még majd tartozom.
3: De nehogy elmondnak, hogy mennyi.
2: Nem árulom el, azért azt mondtam, hogy nem árulom el.
1: Nyugodtan megbeszéltétek az árát itt előttem, nem sértődök meg.
3: De ezt komolyan mondom, hallod? Figyelj, most már látom, milyen apa lehetsz amúgy, amikor még odálltok a gyerek elé. Jó, van béka, miért ez 20-as tudod még állni, jó, mert ez hát milyen viselkedés?
2: Nincs ez, de nem tudom.
3: De ezt nem mondod, hogy van nálad 3 millió forint KP-ba. Hát akkor az meg se viselt téged, hát ebben a másik zsebedben.
1: Gyerekek, nyugodtan boltoljátok le az ajándékomat, egyáltalán nem sértődök meg.
3: Mondjátok. Ezt nem hiszem el. Ez most komolyan mondod, öregem.
1: Nagyon jó. Na jó van, akkor már ketten vagyunk jáva tulajdonosok. Ez van, gyerekek. Na jó van.
3: Figyelj, ellopni nem fogják.
1: Az biztos. Az biztos.
3: Bárhol hagyod ott Földváron, tudni fogják, hogy a tiéd. Soha nem fogja senki betolni a kertjébe, és azonnal, ha előkerül valahol, tudni fogják, hogy ezt tőled dobták el.
1: Igen. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T
2: olaj?
1: Hát azzal
2: kevered ugye a benzint.
1: Ja.
3: De az, igen? Hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 literet, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
1: Jó, azért ebben még van mit tanulnom, benzinkeverésben, megmondom őszintén, amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
2: Kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
3: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga. Tehát nincs ilyen üzemanyag szaga, és az úgy jelent szerintem.
2: Nem folyik.
1: Én szeretem azt a két ütemű szagot, mert egy kicsit vissza-vissza.
3: Az majd lesz, hogyha elindítod, de most egyelőre nincs. De ugye Ferinek akkor is volt, akkor csak simán állt. Úgyhogy ez egy jó jel szerintem.
1: Igen. Azt mondják, hogy ezen a motoron se lehet inni, ez igaz? Ez nem bicikli? Tekerem. Nem indítom
3: ez
1: be.
3: Ez gyakorlatilag egy bicikli.
1: Hadd nem lehet. Tekerem. Jó, akkor majd kávézom, egyszer átgurulok vele,
2: na,
1: és kávézom.
2: Na, érted?
3: Érted,
1: akkor majd kávézom. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 7:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Hölgyeim és

0: dolgozik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
0: Figyelem, nagy érdemű! Egy páratlan nyárestére hívjuk Önt!
12: Augusztus 8-án, szombaton 18 órától, főúri vacsora est a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban.
0: Wenckheim Krisztina grófnő tiszteletére egy különleges időutazás veszi kezdetét, ahol az irodalom, a zene és a gasztronómia találkozik.
12: Az est házigazdái Bauer Barbara író és Fodor Mihály mesterszakács.
0: Lesz látványos ételbemutató, ültetett vacsora, vadételek, tüzes ételsó, szalonzene és kastélyi hangulat egészen az es zárásáig.
12: Részvételi díj 29.900 forint per fő. A jegyek csak elővételben vásárolhatók meg.
0: Keresse a jegyeket online a Cornélia éttermekben és a Munkácsi Hotelben.
12: Információ egy estélyakastélyban.hu.
0: Főúri vacsora est a Wenckheim kastélyban. Legyen részese Ön is!
13: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
0: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25.000 forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Rendszeres vízpótlással mentik a Csaba Park erdőit. Benn maradt az első osztályban a Békés Csabai női kézilabda utánpótlás. Egyre több dolga akad a versenyhivatalnak. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok. Ezek a Rádió 1 hírei. Pótolják a talaj nedvesség tartalmát a Csaba Parkban, ahol a klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt rendszeres vízvisszatartási intézkedéseket vezetett be a városvezetés, számoltak be róla a közösségi oldalukon. A Békés Csabai Városüzemeltetési Cég szakemberei tavaly tavasz óta heti rendszerességgel gravitációs úton töltik fel vízzel a park csatornáit és tavát a közeli élővíz csatornából. A szakmai tapasztalatok szerint a vízpótlás jelentősen növeli a talaj nedvességét a csatornák környezetében, ami kedvezőbb életfeltételeket biztosít a növényzetnek. A beavatkozásnak kiemelt jelentősége van a területen zajló erdőrekonstrukciós program miatt is, hiszen az elmúlt év végén több ezer fiatal facsemetét ültettek el a parkban. A döntéshozók szerint a helyi csapadék és a felszíni vizek megtartása a következő évtizedek egyik legfontosabb feladata, a parkban gyűjtött tapasztalatokat pedig a város más területein is alkalmazzák majd. Megőrizte első osztályú tagságát a Békés Csabai női kézilabda U20-as csapata bajnokságban, írja a behír.hu. A fiatalok a 10. helyen zárták a szezont, ami a szoros őszi vereségek utáni sikeres tavaszi hajrának köszönhető. Osgyán Bence edző szerint a bennmaradás kiemelten fontos, mert így a jövő tehetségei is a legmagasabb szinten fejlődhetnek tovább. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
4: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
3: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Érkezik az újabb hőhullám, ami ugyan térségünkben nem lesz olyan erős, mint a júniusi, de azért Békés Csabán a kora reggeli 20 fokról ma már így is elérjük a 34 fokot. A napsütés végig szinte teljesen zavartalan lesz, és éjszakára is jobbára derült marad az ég. Holnap tovább melegszik, már 36 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió 1-en.
1: 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és egy jó időjárásunkkal.
2: Napos lesz, délután meg rohadt meleg.
1: Köszönjük szépen.
2: Nem lesz napos,
3: az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Bár nem akarok izélni, de kirakta ezt a képet az Instagramra, és folyamatosan írogatnak a nők, hogy mi pali vagy.
1: Hát látszik,
4: a motort nézzük, jó? A motort kell nézni, nem a
1: képen, a
4: Balázs.
1: A képen meglátszik, és ez miért hasznos a lábnap. Illetve, hogy a kép aláírás, miért ne skippeld a lábnapot?
4: De miért is ember a lábad? Ez érdes lábli.
5: Nem bírta betekerni a babettát.
1: Egy kicsízom, elférne rajta. Úgy
4: most
1: látom,
4: majd a szeptembertől, babettemet hozza.
1: Szeptembertől rá kell feküdnöm arra is, hogy ne csak a felső testet edzük, így van. Ha itt vagyunk, gyerekek, igen, hát napsütés, ja, napsütés, igen,
4: amúgy nyugodt. Lehet, hogy én hoztam a Vádlit ebbe a csapatba.
1: Igen.
4: Nekem viszont csak Vádlim van, de az egy ilyen írdatlan. Az elbírok mindenkit. Jó lesz.
1: Nyugat-Magyarországon szakadó eső, de megérkezik délutánra a napsütés, és nem sokára mi is. Mi is kapunk belőle. Nem erős egyelőre ez a július, azt kell, hogy mondjuk. Na, nem tudom, hogy hallottátok-e a történéseket. Eltörlik az amerikaiak az idő átállítások szólók. Olvastátok?
5: De jó, hogy ők legalább megtehetik.
1: Csak egy fél mondat, hogy nincs több idő átállításuk, mert hogy óra átállításuk. Nem tudom, hogy álltak át ott, mert ott sok időzóna van meg minden, de nem állnak többet át a téli-nyári időszámításra. Ők is leszámoltak vele.
5: Ők igazából. Is, miért ők, még ki?
1: Hát mert még néhányan, mi nem tudunk.
5: Igen? Csak mi az EU-ban csesződünk ezen?
1: Mi csak itt az EU-ban. Mi EU-ban csesződünk, így van.
5: És mit választottak, azt nem tudod? Nyarat vagy a
1: te? Ezt meg nem mondom. De nem állítják vissza, tehát hogy nem lesz. Az egész államokból meg tudták csinálni, ne legyen visszaállítás. Azért...
5: Ügyesek
1: ők. Na, hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett ő föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat.
4: Hát, ha valakitől elfogadok párkapcsolat tanácsot, az Fletó. Tehát, hogy szeretném, hogy mindenben adjon tanácsot, és kérdezzük ki a véleményét.
1: Párkapcsolatról osztotta meg a gondolatait. Közösségi oldalán mi a hosszú párkapcsolat titka?
5: Hát, de most...
4: Jaj, de, ő, ez, de hogy, ez vicc, hogy... ugye háztartás vicc lesz, hogy ilyen...
1: Ez egy nagyon rossz vicc, de kíváncsi ők majd a hallgatók mit írnak. Tessék?
5: Hogy nem, ott vége van.
1: Vége van, de azért ők sok időt leéltek együtt. Nem tudom, hogy pontosan mennyit éltek. Hogy hívták a párját? A Bongyort.
4: A Bongyort? Hát tőlem kérdezett, amikor Feri az új párja.
1: Segíts már, mi volt.
5: Na tessék, ennyire.
4: DK, tehát?
5: Na?
4: Dobrev Klára.
1: Dobrev Klára, bocsánat, Dobrev Klára. Klára néni. Hát így múlik el a világ dicsősége. Szóval, hogy azt mondta, hogy három szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint
4: mondom.
1: Mi ez a három szó, amit ha te leírsz, vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek
4: három
1: szóból hogy rakod össze, hogy három szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
5: Pay, sex, sure.
4: Nem. Átment az utalás.
1: Igen. Használd a kártyám. Igen. Ő azt mondja, hogy ha hosszú távú párkapcsolatot szeretnél, egyébként sejtelmesen utalt az ő új párkapcsolatára is, akkor azt a három szót kell mondani, hogy jól van, drágám.
5: Jézus.
4: Az a baj, hogy ezt már az országnak is mondta, és attól
5: kicsit dühösek lettünk. Igen, az mégsem volt jó.
4: Attól kicsit dühös lett az ország.
1: Jól van, drágám.
4: Jól van, drágám?
1: Igen, hosszú párkapcsolatnak van egy fontos mondata. Ha ezt valaki ismeri és kellő módon használja, akkor garantált a siker, és itt felfedte, hogy ez a három szó. És azt mondja, hogy így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van, tehát hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
4: Befogod a pofán.
1: Befogod a pofán.
5: Jó, folytatást nem tudjuk.
1: Na, igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek a...
4: Jó? Na. Befogod a pofán.
6: magad a pofát!
1: Igen, közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek a ti életetekben mi a három mondat, vagy mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként. Adunk egy kis időt, hogy befussanak az üzenetek, de már most látom, hogy nagyon jó témában nyúltunk, mert hogy fölrobbant a Viber falunk, a finom lett a húslevesedet, nagyon szeretem.
4: A tunkolj te bölény, eddig 70-szerűen kezdett.
1: Tunkolj te bölény, az is nyom, vagy nyom be tövi, bocsánat. Na igen, szóval, gyerekek is hallgattak. Igen, szóval, amit akarunk.
4: Költöz vissza anyádhoz.
1: Költöz vissza anyádhoz, valamit nem tudok beolvasni, hogy mi legyen. De például valaki azt mondja, te hülyék vagy te. Egyébként csak szólok, hogy az anáplag az 2. Szóval, amit te szeretnél, ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Igazad van, bocsi, adjuk, vagy nem adjuk, igazad van, bocsi, működhetettől egy hosszú távú párkapcsolat.
5: Ja, hát...
1: Bocsánatot kér, elismeri, hogy igaza van, és...
5: Jó, csak alárendelt viszonyba kerülsz nagyon rövid idő alatt. Mikor mindig te mondod ezt, hogy igazad van, bocsi.
1: Igen, bocsi. Cipőt is vehetsz, tessék.
5: Ez egy jó mondat.
1: Jó felé. Mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
5: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
1: Hogyha cipőt is veszed, akkor...
5: Cipőt is vehetsz.
1: Akkor jóbad. Jobb, mint anyádé, valaki ezt írta. Itt azért van némi terheltség a párkapcsolatban, ugye?
4: Igen, kicsit.
1: Itt a főzéssel kapcsolatos lehet ez, hogy ez mire vonatkozik, hogy jobb mint anyád?
5: Reméljük, hogy
4: tudom,
5: arra.
4: Igen. Nekem mind a kettő elfogadható, de fura kicsit.
1: Igen. Azt mondja, hogy valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Ma te főzöl. Na?
5: Hát ez biztos, hogy nem segít.
1: Ez nem segíti? Ez
5: nem. Mivel, ha egyébként mindig a pasi. De várj, ezt most pasi szemszögből nézzük, vagy nő szemszög?
1: Ez női szemszög, férfi szemszög, ez mindenki jöhet. Tehát amitől neked azt gondolod, hogy a túlélésedet szolgálja, és azt gondolod, hogy jobban működik a párkapcsolatod.
4: Figyelj, olyan üzenet cunami érkezik, hogy nem tudom elolvasni őket. Tehát rengeteg, ebből elég sok a glu-glu, de
1: valamit nem tudunk beolvasni, igen. Tehát, hogy valamit nem tudunk beolvasni. Azért próbálok így finoman szemezgetni abból a
5: kérdésből. Biztos, hogy nem. Nem segít.
1: Ez nem segít, igen. Igen.
4: A nem vagy kövér is tetszik amúgy. Nem vagy kövér. Azt hiszem, ez is egy univerzális igazság. Ebből is lehet póló.
1: Igen. A három szó a köszönöm, a szeretlek és a bocsánat. Ezt adjuk, ez a hivatalos megoldás, klasszikus. Ez kedves. Ugye, ha ezt elmondod, hogy köszönöm, szeretlek, bocsánat, akkor az adhat hosszú távú párkapcsolatot.
4: Úristen, én akkor már vinném orvoshoz amúgy, ha ilyen kijön a száján. Mit mondtál?
1: Mit mondtál? Mi? Szeretlek, bocsánat. Köszönöm.
4: Mentő, legyen vége. Mi történik?
1: Igen. A kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Kapjon a másik visszajelzést, nem?
4: De.
1: Hogy változtasson, ha nincs visszajelzés? Ugye? Olvashatok ti is nyugodtan, ha láttok meg. Nagyon sok van, amit nem tudok beolvasni. Azt mondja, mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
5: Mihez van kedved?
1: Jó mondat.
4: Én őszintén azt gondolom, tőle még soha nem kérdezték meg, hogy mihez van kedved. Miért lehet az oka ennek?
1: Igen.
4: Miért lehet az oka ennek?
1: Őszintén megmondom, ezt a mondatot. Mihez van kedved? Ez egy jó mondat.
4: Mihez van kedved? Jó, Balázs, mihez van kedved?
1: Ú, de jó lesik ez.
5: Na?
4: Feri? Mihez van kedved?
5: Hát, ha én azt elárul. Ja.
1: Jó mondat.
4: Jó mondat.
1: Szerintem én ezt adom, ez egy tök
4: jó,
1: kedves mondat.
4: Nagyon, hogy ez nagyon jó.
1: Fölkelsz, és azt mondod neki, hogy nagyon. Itt van egy másik, ez talán kevésbé kedves, mondd tovább, érdekel.
5: Ez egy
1: genyó mondat.
5: De, mert érdeklődést mutatsz. Hát hányszor ültünk úgy.
1: Igen, nagyon durva irónia van.
5: Dehogy is.
1: Mondd tovább, érdekel?
5: Igen, mondd tovább, érdekel.
1: Igen, mondd tovább, mondd mi?
5: Tovább, érdekel.
1: Tehát ő ezt komolyan mondja, igen, hogy biztassa a párját, hogy mesélje.
5: Hát hányszor volt olyan, hogy ülsz a kanapén, nyomkodod a telefon mellette, duruzsolnak, és csak ilyen, aha, igen, tényleg. Na, hát ez pont az ellenkezője.
1: van a minden rendben lesz, és a Zsolti pedig azt mondja, hogy 10 évet letagadhatsz, az egy nagyon fontos mondat az ő párkapcsolatában. 10 évet letagadhatsz.
4: Te pedig 10 évet leülhetsz.
1: 10 évet leülhetsz, vagy 10 évet letagadhatsz, igen. Nyugi, holnap megcsinálom.
5: Hát ez se segít.
4: Nekem tetszik, a főztél, vagy hánytál?
1: Igen.
4: Ez jó, ez jó.
1: Oké, akkor én olvasom a kedveseket. Jó leszek, mert én este várlak haza, nagyon kedves.
4: Te hegedűt tokarcú.
1: Igen. Hármas hozhatnánk a barátnőddel.
5: De ez tényleg kedves.
1: Nem tudom, mennyire segíti elő.
5: Nem is kicsi.
1: Hová menjünk kiruccani? Tessék, jó mondat?
5: Jó.
1: Jó persze, mondat.
5: Persze. Kíváncsi, hogy a véleményére figyelsz rá, igen. Akarsz neki kedveskedni.
1: Nagyon kedves és nagyon szép a Veled minden jobb című mondat.
4: A barátnőd ezt megengedte.
1: De nem kedves a Veled minden jobb? Az egy cuki jobb, mondat,
5: igen,
1: nem?
5: Igen. Ugye? Csak ugye kihez képest.
1: Hát igen, de hogy vele még a problémákat is könnyebb, vagy hogy ő van, és akkor innentől kezdve egy kicsit úgy minden könnyebb.
4: Jó, anyát se szeret.
1: Igen. Aztán nézzük a Viber üzeneteket, vagy rengeteg jön. Ez nem fertőző. Oké?
5: Okay. Igen, ez menekülő mondat.
1: Ez nagyon menekülő. Ja Isten, drága egy kincs vagy. Kicsit több.

0: nem tudom, jó a buti, nem tudom, hogy ez valami, nem tudom. Szerintem, tehát valami, ami csak a jóra koncentrál.
1: Te fingottál.
2: Ez kérdés vagy mondás?
1: Ja, most műsoron kívül. Ez nem a témához kapcsolódik, csak szeretnék egy személyeset kérdezni.
0: Ez a reggeli különben nem
1: ez a babettázás egy kicsit.
0: Ez a kapor, ez nem tudom, oké.
1: Igen. Itt van a távkapcsoló. Hosszú távú siker.
2: Ez is jó. Igen.
1: Hosszú távú siker.
2: Vagy az a kérdés, hogy hozzak be sört.
1: Az is jó. Igen. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
0: mondja
1: lenni.
0: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
2: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
1: Hát nem vagyok egy nagy főző.
2: Ez igaz.
1: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Azt mondja,
2: egy hogy... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
0: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
2: Jó lesz.
0: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
2: Péter most nyert egyet.
0: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
1: Nem vagy dagad, de léci száj le az arcomról.
0: Ezt már hallottam.
2: Szép mondat. De sajnos egyrészt hosszú.
0: Más ahogy a szállja az arcomról.
1: Ennek az a legnagyobb baj, hogy több szó. Aláírnánk, de nagyon sok szó van benne, ne arruljatok.
0: Szállj le arcomról.
1: Szállj le arcomról.
0: De amúgy ez hogy hangzik, hogyha ülnek az arcod, úgy mondj, létszett.
2: Szállj le arcomról. Nem vagy tagad, szállj le az arcomról.
0: Mit mondtad, tessék?
2: Azt mondtad, szállj le az arcomról.
0: Gyorsabban? Még? Amíg hallom, addig jól vagy.
1: Nem jelentett semmit, tessék. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj kapcsolatot.
0: És mi ennek az ellentéte, mi az, amit azonnal felbosszantod magad? És három szó.
1: Jó. Igen, szuper sok kártyája van. Én egyébként már itt tankolok. Nincs applikációm, nem kérek számlát, nem kérek kávét, nem kérek hotdogot, készpénzzel fizetek. Igen. Szebb vagy a hugodnál, nem annyira szerencsés mondat. Együtt érzek veled, tessék.
2: Az jó, az egy, szép, az egy kedves támogató.
1: Mondat. Az egy támogató volt.
0: Főleg szex után.
2: Együtt érzek veled, elmentem a kocsmába.
0: Nekem nem volt orgazmusom, együtt érzek veled.
1: Eladom a motorom.
0: Eladó a motorom?
1: Eladom, hogy eladja. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott gondolom valamit azért, hogy béke legyen.
0: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
1: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
0: Jó, itt egy másik, 20 év futamidő.
2: Az
1: igen, igen, igen.
2: Az összetart.
1: Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Szép mondat. Jó, szép mondat.
2: Szerintem ez aranyos, kedves, törődő.
1: Szerintem ez egy törődő mondat.
0: De hogyan mondod?
1: Összefogom a hajamat. Várj egy picit, összefogom a hajamat. Nem mozdulj, összefogom a hajam. Szerintem ez egy szép mondat.
0: Összefogom a hajamat!
1: Na, így inkább. Hát ezt inkább mindent csinál.
0: Mondom, hogy bármi működik. Ja, hát, mindenre jó.
1: Akkor
0: mindenre
1: inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
0: Te is mondjam, hogy...
2: Jó, a nem tinderezek már. Az is összetartja.
1: Az is jó. A nem tinderezek már, az is jó, igen.
0: Te kifli fejű. Úgy látom, a fejek azok nagyon bennek.
1: Jó. Valakinél az működött, hogy hagytál nekem meleg vizet? Hát...
2: Ez kicsit szoci.
0: Igen,
2: ez
1: kicsit igen, szoci. Igen, de mélysége van a mondatnak, mert ha nem hagy neked melegvizet és kifürdi...
2: Akkor már nem
1: szeret. Az jelent valamit. Vagy úgy száll ki a kádból, hogy figyelj, fürödtem, de gondoltam rád közben, hagytam neked melegvizet. Ez egy fontos mondat szerintem, hogy hagytam
0: és
1: neked...
0: tudsz mondani, hogy vége van kicsi?
1: Vége van kicsi, ma se fürdök, nem érdekes, igen. Hagytál neked melegvizet, igen. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na? A nyugodtan pihenj még,
0: az jó, a nyugodtan szerintem az egy kedves. Még, az a van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
1: Igen.
0: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
1: Igen. Bármikor átjöhet az anyád.
0: Fél óra, 20.
2: De ez fenyegető, hogy ne kezdjünk el szexelni, mert bármikor átjöhet az anyád? Vagy ez egy ilyen megengedő mondat a férfi?
1: Nem,
2: vagy a
1: szerintem
2: nő részéről,
1: ez az elfogadom.
2: Bármikor átjöhet az anyád.
1: Igen.

0: És a legrosszabb, azért szeretlek ám.
1: Ah,
0: ugye?
2: Jaj, de utálom ezt.
1: Igen, azért szeretlek ám. Azért, igen. Nem feltétlen oldja meg. Igen. Legyen, ahogy akarod. Az is egy fontos mondat. Legyen, ahogy akarod. Aha. Igen, és itt van, amit olvastál, nem tinderezek már. Uh-huh. Hát...
2: Zsolt, szerintem használtam WC-kefét, és egy jó mondat.
1: Igen. Majd én megyek, tessék, kinek miről árulkodik ez a mondat. Majd én megyek. Párkapcsolatban.
2: Ez jó.
1: Ez nem rossz.
2: Ennyi, csak majd én pihenek.
1: Majd én megyek, lehet, hogy nem tudom, kiteregetni, aha, vagy becsöngettek, vagy el kell valamit intézni, pihenj, csináld, amit kell, én megoldom, majd én megyek.
0: Vagy ez válasz az a mondatra, hogy én elköltözöm. Nem, ja, majd én megyek.
1: Igen, már értelmezés olyan egy mondatnak. Igen. Majd én megyek. Elköltözöm, majd én megyek. Igen. Aztán azt nézem, hogy jó, ezt nem tudom beolvasni. Majd én vezetek, tessék.
0: Fáradt a másik.
2: Majd én
0: igen, csak ebbe az is benne van, hogy domináns akarsz lenni, igen, uralod a másikat, hogy ne te vezessél, mert szarul vezet, majd én vezetek.
2: Majd én iszok.
1: Igen.
0: Az jó, az na, szép tessék mondat.
1: Fél óra 15 000. Megment, lehet ettől hosszú távú egy kapcsolat, hogy fél óra 15 000?
2: Hát az óránként 30, az jó, nekem az tetszik.
1: Igen, az a feleség az mondja, az lehet, hogy egy kifizetendő. Igen. Na jó, gyerekek, nagyon sok jött, köszönjük szépen.
2: Se rossz.
1: Igen, próbáltunk válogatni a komoly, az érzelmes, és hát az egyértelmű utalások és mondatok közepette. Igen, ha csak a Fidesz, nem tudom... Mennyire oldja meg a hosszú párkapcsolatot, de valaki
2: árad elküldte. A Tisza.
1: Igen,
2: csak a Fidesz. Tisza,
1: csak a Fidesz.
2: Mi volt a DK-nak a kampánymondata?
1: Hál' Isten, semmi.
2: Mi hazánk? Sose felejtjük.
1: Na, jövünk a hírek után mindjárt.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
13: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
15: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
12: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30-307-32-47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
17: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25.000 forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót! Milliók várnak! Részletek csabacenter.hu.
18: Figyelem, nagy érdemű! Egy páratlan nyárestére hívjuk Önt!
19: Augusztus 8-án, szombaton 18 órától, főúri vacsora est a Szabadkígyósi Wenckheim kastélyban.
18: Wenckheim Krisztina grófnő tiszteletében tetejére. Egy különleges időutazás veszi kezdetét, ahol az irodalom, a zene és a gasztronómia találkozik.
19: Az estházi gazdái Bauer Barbara író és Fodor Mihály mesterszakács.
18: Lesz látványos ételbemutató, ültetett vacsora, vadételek, tüzes ételsó, szalonzene és kastélyi hangulat egészen az est zárásáig.
19: Részvételi díj 29.900 forint per fő. A jegyek csak elővételben vásárolhatók meg.
18: Keresse a jegyeket online a Kornélia éttermekben és a Munkácsi Hotelben.
19: Információ egy estély a kastélyban.hu.
18: Főúri vacsora est a Venken kastélyban. Legyen részese ön is!
19: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
2: A Pub Party Service bemutatja. 2000-es évek éjszakája Bélmegyeren, július 17-én pénteken a Művelődési Házban. Fellép Náksi, DJ Szatmári és Szakos Andi, MC Mike and Mike DJ, DJ Oszi és az estházi gazdája Berry Papa. Ne feledd, július 17 Bélmegyer, jön az időutazás.
11: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és

0: bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az újrádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új kerékpárút építése kezdődött Békés Csabán. Éjszakai madárlesre várja a természetbarátokat a Nemzeti Park. A kánikula sem állítja meg a vérlovagokat. Köszöntöm Önöket, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Újabb helyszínen indultak el kerékpárút építési munkálatok Békés Csabán, ahol az északnyugati iparterületet kötik össze a Mokri utcával és Mezőmegyerrel. A kivitelező jelenleg a kijelölt nyomvonal tisztítását, a cserjék és a növényzet eltávolítását végzi. Az ütemterv szerint a terület megtisztítása után a terepviszonyok rendezésével, a földmunkákkal, majd a szilárd útalap kialakításával folytatódik a beruházás. A 100%-ban hazai forrásból megvalósuló fejlesztés a helyi hivatásforgalmi kerékpárhálózat újabb fontos eleme, ami jól kiegészíti a korábban már átadott biztonságos szakaszokat, közölte a város. A projekt a kerékpáros infrastruktúra kiépítése mellett tartalmazza a közvilágítás korszerűsítését, a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását, a zöld területek rendezését, valamint új forgalomtechnikai jelzések kihelyezését is. Hangulatos esti sétára hívják a természetbarátokat honlapjukon a Körösmaros Nemzeti Park munkatársai. A látogatók egy 6 kilométeres gyalogtúrán ismerhetik meg a kis sárrét madárvilágát, ahol gémek, kócsagok és sasok is feltűnhetnek a tavak mentén. A szombati alkonyati programon való részvétel előzetes telefonos regisztrációhoz kötött. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készen létben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extrém kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
3: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk mit szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Érkezik az újabb hőhullám, ami ugyan térségünkben nem lesz olyan erős, mint a júniusi, de azért Békés Csabán a kora reggeli 20 fokról ma már így is elérjük a 34 fokot. A napsütés végig szinte teljesen zavartalan lesz, és éjszakára is jobbára derült marad az ég. Holnap tovább melegszik, már 36 fok lesz a csúcs. Szombaton azonban hidegfront hoz lehűlést.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk pontosan, 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Hello, bello.
1: Én annyira bírom ezt az argentin edzőt. Ez egy annyira jó arc, ez a csáv. Ezt kérdezik, hogy ha gólt rúg a csapat, akkor az vagy nem csinál semmit. Én ezt már figyeltem 22-ben is ezt az embert, és azt csinálja, hogy semmi nem látszik rajta. Aztán hirtelen elsírja magát, aztán hirtelen nagyon örül, de az egészet, amit nem hinné el, és tegnap megint eljátszotta ezt. A legszebb az volt, amikor 22-ben világbajnok lett Argentina, és 11-esek kellett a franciák ellen, és belőtte az utolsó argentin, és a csávó csak így ül, föláll, néz körbe, nem örül, nem, és a végén odarohannak. De semmi nem látszik az arcán, de közben látod az izgalmat, meg látod, hogy belül tombol, de valahogy úgy reagálja le, hogy lefagy. Nem direkt csinálja, nem a hűvös kimértet játsza, hanem ilyen egyszerűen sokkolódik. És a második argentin gólnál is hozta azt az arcát, amit nagyon kedvelek. Én bírom ezt a pacákot, nem is velem. Meg nem követem az interjúit, de hihetetlenül szenzációs, ahogy őrül. Nem örül sehogy. És kicsit így mormol valamit magáról, és olyan, te nem hinnél el, ami történik. Ez Lionel Scaloni, vagy hogy hívják, nem tudom, hogy hívják. Ez nagyon jó arc, majd nézzétek meg. Nagyon szimpi a csávó, hihetetlen. Hogy tud ő örülni, lehet, nem örülni, de mégis örülni. Nagyon.
3: Most mented magad a babetta miatt, hogy nem látszódott rajtad eléggé?
1: Nem. Ez ma holnap lekerül Balatonra. Az nálam a nagy élete lesz ennek. Tehát az visz, már megvan, aki leviszi, úgyhogy holnap után, már szombaton szerintem a kis presszomba egy kávéra reggel.
4: Jaj, elmondom, mi lesz a sorsa a babettának, jó? Elmondom, 48-72 óra, és az lesz, hogy elmegy vele oda, és ott elfelejt, hogy van. És azt felejti, igen, ott ki fogják állítani, mint a babetta, amint ugye a sebességbás közlekedik, és aztán szerintem nyár vége fel, a szezon előtt megkérik majd, hogy vigye haza. Ez az én tippem. Igen,
1: elmegyek vele, jó berúgok, akkor már nem ülök föl rá, mert nem lehet
4: így van, fölülni. Felelősségteljes vagy. Így
1: felelősségteljes vagyok, haza sétálok, és aztán szólnak, hogy ott a babetta.
4: Vagy augusztus 29-én.
1: Én csak mondom, kinek át itt a babettája hónapokat? Én kettő napon belül a helyszínre szállítottam, érted?
3: Tél volt. Haló, hát mit csináljak vele? Én viszont lábon vittem.
1: Ez igaz. Hát és azt jövőre vissza kell hoznod, hogy újra levitt.
3: Így van.
1: Azt minden évben
4: megcsinálják. Én ezt úgy csinálnám, hogy Földvárról elmennék Ferencére, hogy felvegyem Ferit.
3: Ott megaludnék. Aha. Egyet.
4: Igen, és aztán pedig így eljönnétek együtt ide. És aztán vissza.
1: Igen. Pápán esik, köszönjük szépen. Nyugat-Magyarországon esik, nem csak Pápán, és jön erre az esőfelhő, de már délutára ott is napsütés lesz. Átvonul valami kis zivatar felettünk, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni. Picit esik, és bárki nyaral vagy Szabin van, nem tartós romlás van itten, csak annyival, hogy jön egy esőfelhő. Nézzük, peterítette a Balaton, Fehérvár, Velencei tó is kap belőle, és aztán jövöget ez baj Pest felé. De nem vészes a történet. Lehet a sok botoxtól már nem tud mosolyogni. Igen, az benne van, hogy már az edző annyi botoxot kapott, hogy nem tud mosolyogni. Ez egy faszi, ez egy az argentin csapatnak az edzője. Mérhetetlenül szimpatikus ember. Látszik rajta, hogy egy ilyen jó csávó tud, így ránézel, és így szimpi az ember.
4: Ez a Lionel Scaloni?
1: Scaloni, igen, de nem örül. Mert nem tud, de hogy közben látom rajta, hogy tombol. Nagyon jó az. Nagyon szeretem az ő gól örömét. Nézzek a 22-ben, amikor megnyerte Argentina világbajnokságot, akkor mit csinál? Félelmetes a csávó. Aztán két perc, hogy elsírja magát, tehát hogy tök helyes. Szújó Zolit nem fogjátok hívni üveti magyar nagydíjjal kapcsolatban? Gyerekek, de felhívjuk. Hát csak Zoli tud nekünk a Forma 1-ről.
4: Vagy Gyurcsány.
3: Igen, de ő nem ér rá.
4: Nem, nem adunk amúgy egy párkapcsolati rovatot, vagy egy Forma 1-es rovatot Gyurcsánynak?
1: Mennyire lenne életveszélyes egy már nem politizáló politikus beengedni? Ezen sokat gondolkozom, hogy ő most már inkább egy közszereplő, nem egy politikus, de...
3: Vissza tud akkor... még fordulni.
1: Sok bűne van. Nekem az a bajom. Szóval, hogy feloldozni nem akarom, mert hogy ezt nem kedvelem.
4: Igazából amúgy a hiba az volt, hogy odaengedték a politikához, mert szerintem neki lehet volna szórakoztató karrierje például, nem? Tehát, hogy azért tudott volna szórakoztatni tét nélkül.
3: Így is csinálta, csak néha keserű
4: csak,
3: volt.
4: Csak drága volt rá a jegy. Drága volt a jegy, az volt a baj, hogy igen.
1: Na gyerekek, apró csalások, fricskák, szabálykijátszások, erről beszélgetünk itt a következő fél órában.
4: A Sárkány utca 14-es rovatunk jön?
1: A Sárkány utca 14-es rovatunk jön, mert hogy azért még van hova fejlődni, ha esetleg néha beállsz egy családos helyre, hova nem állhatnál, közelebb állsz a bejárathoz, ne adj Isten, mozgássérült helyre állsz, esetleg záróvonalon. Mit csinálnak az oroszok, gyerekek? Mennyire szimpi, nem szimpi, tudunk-e rajta egy kicsit röhögni, vagy ez már túl durva. Ugye az van, hogy benzinhiány van Oroszországban. Tehát ez a hormuzi szoros, meg nem tudom, azért ez leginkább Ázsiát érinti, és hát az oroszok is azért szenvednek sokféleképpen. Orosz olajfinomítókat is bombáznak, szóval sok probléma van, és hát nem tudnak benzin dízellé formálni, ezért rengeteg dízellé finomítani, ezért rengeteg városban üzemanyag hiány alakult ki. És órás sorban állás van a lakosságnál, ami azt jelenti, hogy bizonyos orosz városokban beállsz a sorba délután 4-kor, és este 9-10-11-re kapsz benyát vagy dízelt. 5-6-8 órás sorbálásokat csinálnak az oroszok. Jött egy nő, és felfedte, hogy ő hogyan próbál meg, eldicsekedett, hogy ő hogyan próbál meg egy külön sorba beállni, és ehhez mit kell csinálni. Na tessék, véleményes a dolog, de ne ítélkezzetek elsőre. Ne mondjatok egyből zsigerből, fú, hogy dögöljön
3: hogy
1: meg,
3: hogy csinálsz. Szemét.
4: Na jó, hanem akkor mondjad.
1: Naponta vagy két naponta 6-8 órás sorban állásba képzétek bele magatokat, vagy kvázi ez a kis turpisság.
3: Aha, uh-huh. De a kis turpissága befúl.
1: Nem vagy rossz nyomon.
4: Terhes has?
3: Kakilni kell.
1: Rossz nyomon. Jó, de most és ez hogy jön ide? Menj ki, gyere vissza, és folytassuk a megszólás. Értem, hogy te már abban a korban vagy, ahol lőkételül megmondod, kakilni kell. Ott van egy csomó tenalédi, mert ezt is kaptuk a erdőből. Köst föl, menj, gyere vissza.
4: Azt akartam kérdezni, én felejtettem, mint a tenalédiket, vagy kaptunk valahonnan?
3: Kaptunk, nem.
4: Ezek felnőtt férfi bugyik.
1: Igen, ezen én is gondolkoztam, hogy 10 éve még bombonokat, csokoládékat, kakóporokat és mindenféle finom ajándékot. Telefonszámokat és női bugyikat kaptunk ajándékba. Most kaptunk egy csomag tenalédit, mert
4: beküld. Igen, vagy vele, te a Lord.
2: Okkal kaptátok, tudod,
1: nincs mentség, a hauka is van, borzasztóan szomorú vagyok, hogy ilyet kapunk.
2: De azért
1: Anna nem.
2: Próbáld ki, hogy
1: csokoládét kaptunk, bocsánat, topik, zárójelbe tesszük a témát, akkor beszélni fél, de csokoládékat, kávét, szponzorokat, piákat, megéltük, hogy bemegyünk az irodába, és 20 darab férfi tenalédi csomag van, mert ennyire nem öregedett meg ez a műsor, vagy igen?
2: Fölülsz a jávádra,
1: érted? Lady Pence-et kaptunk egy csomag. Ki jön ki?
4: Ez a kandúr.
1: De kinek volt ez? Említettük ezt a műsorban.
2: Tettük azt, hogy a koncerten, ha bekerülsz az első sorba, onnan nehéz kimenni, és nem akarsz onnan már ugye
4: nagyon
2: elmenni.
4: Nagyon szép, fiús, kék színe van, tessék Balázs.
1: És mit csináljak?
4: Hát tesz fel.
1: Vegyek föl egy bugyit.
3: Felekát.
1: Hát majd az Oti bulin, ez lesz rajta. Az Oti bulin, ez lesz rajta.
4: Szombaton tudod a születésnapodat, szerintem ezt vett fel alá. Akár mibe is lesz.
2: Csak ebbe legyél. Nem vegyél rá gondját.
3: És érzel, egy 20 éves csávónak a izéje van rajta ebben a... Nézd meg,
1: igen.
3: Jó minőségű.
1: Na mindegy, drága hallgatók, hát így múlik el a világ dicsősége. Így múlunk el, mi szépen lassan veletek együtt. De jó, most jó. Nézzük meg, hogy felszívjad, akkor legyen ez a következő fél órában, hogy öntünk rá vizet, hadd mondjam el a topikot.
4: De ne öntsük vizet, hanem pisíjél bele.
1: Jó, oké, akkor hadd menjek ki, majd vécén fölveszem.
4: De nem, vedd fel, és
1: itt. Jó, ne baj, nem itt veszem föl.
4: De, az is baj.
1: Kimehetek legalább mozdom, ha már szülinapos vagyok. Na de. Érted, kérdezi valaki, hogy akkor mit kapnak a bocskorék, ugye? Tehát ez jó kérdés, hogyha már mi ezt kapjuk, gyerekek.
4: Hamvasztási kuponokat.
1: Hamvasztás, temetés, szórás, parcellázás.
4: Parcellákat kapnak. Igen. Amúgy szerintem, hogy beszélgetek a kit hova, csak mondom neked.
1: Igen. Szóval... Küldjük le nekik, nem? Én szerintem ott azért az átlag életkor.
4: Úristen, szerintem milyen háború robbannak ki, ezt ott hagynám.
1: Ennél nagyobb már nem tud.
4: De ezt csak ott levennék most.
1: Igen.
4: Csak menj be, kopogja, most adás van, ugye?
3: A véletlenül rossz helyre hozták.
1: Rossz helyre hoztátok.
4: Nálunk.
1: Igen, küldtek nektek. Na de, hogy mit csinált ez az orosz nő zárójel bezárva? Mit csinált?
4: Hát valószínűleg, hogy gyereket szerzett ahhoz, hogy...
1: Nagyon jó nyomon vagy, szerzett egy gyereket.
3: De csavargatta a fülét, hogy sírjon.
1: Csavargatta a fülét. Nem kellett ez, mert hogy kölcsön kérte a barátnőjétől a 8 órás sorban állás után. Ő azt mondta, hogy 10x8 órát állt sorba üzemanyagért. Nem akar többet. És rájött arra, hogy egy külön sávban, külön engedéllyel tankolhatnak bizonyos emberek. Például, akinek van fogyatékos gyereke.
3: Na ne.
1: Elkérte a barátnőjétől a gyereket. Nem csinált semmi rosszat. Oda ment, és azt mondta, hogy adod a gyerekedet. És mondta a nő, hogy persze 10 éves, hogy megodatta neki a gyereket. Beállt vele a külön benzinkútra, és 12 perc alatt megtankolt.
3: Most azt nem mondta, hogy neked belefér, hogy
1: nem, fogyatékos. Nem, én akarok kijönni ebből szarul, csak kérdezem, hogy elsőre zsigerből azt mondjuk, hogy igen, fú, ez borzasztó.
3: Vagy megcsillan kicsit... a szemünk, és azt mondjuk, hogy ne álljunk 8 órát sorba.
1: Vagy harmadszor árok 8 órát sorba.
4: Én el tudom neked mondani, mit csinálnék.
1: És elkérte, és megtankolt 5 percet, és elmondta, hogy igen. Tehát emberek állnak órákat sorba, ő nem akar, és elkérte a gyereket. A barátnője odaadta a gyereket, hazavitte, semmi baj nem lett a gyereknek. 8 perc alatt megtankolt, senki nem sérült. Kérem a véleményeket. Na. Őszintén a pokolra jutás, hát, hogy is mondja, ódiumával.
4: Az a helyzet, ez egy olyan dolog, amit valószínűleg én is megcsinálnék.
1: Az a durva, hogy...
4: Hát, hogy, na, hogy, ez, hogy ez, igen, tehát hogy az a, hogy és nem látok benne semmi rosszat, mert egyrészt ez program.
1: Kinek? Már kinek?
4: Hát a gyereknek is, meg neked is, nem? Hogy mentek együtt, mentek, csináltok dolgokat. Ez azt jelenti, ez feltételezi azt a fajta kapcsolatot, egyrészt, hogy elengedik veled, másrészt, hogy szívesen eljön veled, hogy ti jóban vagytok, tehát ez egy barátság. Aha. Most a barátságok ez mindig arra épülnek, hogy az ember ad is és kap is, mert kölcsönösségen alapszik, ugye?
3: Tehát szerintem... úgy ítéled meg, hogy a jó tetteményedért, hogy te elmész ezzel a gyerekek irándulni.
1: Tankolni.
3: Tankolni, de aztán veszel neki egy fagyit, hát mégis.
4: Hát utána majd driftelünk a parkolóban. És akkor...
3: Oké, tehát hogy te ezért neked jár az, hogy átverd azokat az embereket, akik egyébként sorba válnak.
4: Nem nekem jár, hanem nekünk. A csapatomnak.
1: Az a durva,
3: hogy gyereknek és neked.
1: Ne elolvastam a cikket, és gondoltam, behozom, de hasonlóképpen gondolom.
4: Hát itt mi vagyunk, én és a csapatom.
3: Semmi. Égni a pokoltüzére.
1: Semmi rossz nincs
4: Feri,
1: benne.
4: A pokoltüzére, mert én oda jutok a pokoltüzére, te már ott fogsz dohányozni, mert olyan régóta.
1: Abba gondolj bele, igen, hogy 5 percet kell sorbálni, 10 percet kell sorbálni. Ezek 8 órákat állnak üzemanyagért, gyerekek. És van egy külön az oroszoknál, egy külön sáv, ahol bizonyos engedélyű emberek, nem tudom, katonák, terhesnők, mit tudom én, fogyatik el, ők tankolhatnak, ez kb. 10 perc. És a nő rájött, és zseni módon rájött arra, hogy van egy barátnőjének egy gyereke, és onnantól kezdve ott tankol. Ki sérül ebben a sztoriban?
4: Az oroszok.
1: Igen. Kinek rossz ez a sztori?
3: Annak a sok ezer embernek, a sok tízezer embernek, aki órákat áll.
1: Jó, és azt hiszem, a fogyatékos gyerek oldaláról fogod meg.
4: A kérdés, miben különbözik ez a helyzet attól, mint hogyha megkéred a haverodat, akinek elektromos autója van, hogy menjünk az ő kocsijával, mert ő ingyen parkol.
1: Tessék!
4: Miben különbözik ettől?
3: Hogy azzal nem versz át másokat.
4: Miért nem?
3: Az, mert
4: de kit vertem itt? De kit vertem át? Azért,
3: azt a rohadt sok embert, aki áll 10 órát, 50 liter, 30 liter.
1: De most azt engedte, az ő problémája. Hát olyan miért engedjen
3: el?
1: Nem, a fogyatékos gyerek morális szempontjából kell megvizsgálni. Nem az, hogy ő kijátsza azt, hanem, hogy ér-e egy fogyatékos gyereket odavinni. Itt ez a morális kérdés, nem az, hogy te most leelőzöd a sort. Hát álljanak ott, ki nem szarja le őket.
3: A fogyatékos gyereknek jó is. Hát foglalkozol vele, elmész. Nem álltam át, én nem támogatom ezt továbbra se, csak nem onnan kell, nem jó nézed.
1: Hát, ugye itt a morális kérdés, hogy vihetek-e egy nem nekem, nem az enyém fogyatékos gyereket, felhasználhatom-e egy sorba, meg hogy velem, jaj, de arra, hogy megtankolom, és visszaadom
4: de
1: a gyereket.
4: Nem, de nem, én azt gondolom, hogy ha ezt meg tudod tenni, tehát hogy a gyereket nem viseli meg, és nincs ebből az egészből egy érzelmi deficit, akkor ez egy barátság.
3: Tulajdonképpen ez egy jó dolog, értem.
4: De ez egy jó dolog, plusz sokat elmond azokról, akiknek nincs ilyen barátjuk, hogy miért nem diverzen barátkoznak. És hol van az ő életükből ez a fajta felelősségvállalás?
1: Azt mondják, hogy valaki örökbe fogadná és bérbeadná tankoláshoz.
4: Ez már a multiszemlélet.
1: Istenem, segíts meg, ezt írta a szemét, érzi, hogy pokora fog kerülni. Érted? Kézről kézre jár a gyermek. Ő igen, tehát, hogy ő visszavitte, és 2 naponta hozza el a gyereket, tankol meg, és aztán viszi vissza. Win-win!
3: Figyelj, amúgy mindenki örül.
1: Mindenki örül. Ez olyan, mint a diplomata igazolvány. Nem vagy diplomata, de kicsit használsz egy papírt, ami nem a tiéd. Hát hányan járnak most így?
4: De szerintem én ezt nem értem, hogy ez miért probléma. Tehát ez lehet így is megközelíteni az ember nagyon sarkosan, de hogy szerintem meg az van, hogy ez egy program. De mindig ezt
1: ez egy teljesen jó program.
4: Ez egy jó program.
1: A nő nyer, mert gyorsan tankol, a gyerek elmegy tankolni, az anyuka fellélegzik egy kicsit, mert lehet, hogy van egy fél óra.
3: Szabad ideje.
4: Az oroszok meg sorbálnak.
1: Az oroszok meg ott állnak. Így mennék el a sor mellett.
3: És most már biztos, hogy átállok.
4: Sehol is, sok is hely.
3: Ezer embert is megkönnyíted, aki sorba áll, mert nem tartott föl a sor.
1: Ennyi. Egyre rövidebb tankolsz, nem állsz 8 órát sörbe.
4: Hát figyelj, én a saját gyerekemmel is ilyen programokat szoktam csinálni. Tehát, hogy elmegyünk, és vagy tankolunk, vagy autót mosunk. Szóval, hogy ez egy legit gyerekprogram. Imádják a gyerekek az automosásnál. Most mondj valamit, aminek egy automosásnál nagyobb adrenalin értéke van egy gyerek számára. Semmi.
1: Abszolút, abszolút. Igen, elsőre elolvasod azt mondod, megkérdőjelezhető. Aztán rájössz, hogy 8-ra állnék, hogy 8 órát sorban, lehet, hogy én is bevetnék valami drükköt. Milyen érdekes egyébként, az egyik legnagyobb ilyen nyersanyag készlete van az országnak, nem? És hogy közben olyan problémáik vannak, már 8-10 órát állnak emberek üzemanyagért. Azért kétszer ki kell állni egy ilyen sort, lehet, hogy mi is
4: neked nem
1: kérem,
4: hogy van babettád, ez egy
1: életi. Nekem van egy keverékem, így van, igen.
4: Viszont az érdekel engem, hogy miért állnak sorba, tehát a 10 órát áll sorba, mihez kell az üzemanyag annyit, tehát ami 10 órát sorba állt, azt megjárt.
1: Meg gondolom, aztán olyan távolságok vannak, tudod, hogy muszáj neki megtankolni, üzemanyagot szerezni, iskola, vásárlásot, nem az, hogy leugrom Oroszországba, tehát lehet, hogy következő nem tudom, benzinkút, vagy iskola, vagy óvoda, az mit tudom, 80 kilométer, tehát azért előbb...
3: Jó, meg nem mondd már, amikor nálunk is emelik érted a benzinárát 20 forinttal, megőrül az ország, és elmegy tankolni, az is, aki két havonta egy tankbenzint, hogy hívják, használni.
1: Megy el, igen, mert megijed, hogy igen.
3: Na, hát itt is ugyanaz van.
1: Igen, ez ugyanaz írja valaki hasonló, mint amikor kutyát kértél kölcsön, és lementél cigizni COVID idején. Ugye, mert kölcsön kutyával sétáltak az emberek a COVID idején. Kértél egy kutyát, elment, tudták kicsit mozogni, mert a kutya sétáltatok,
4: hogy ezt megcsináltátok, ne haragudjatok meg. Elég lett már pórás szerezni, és mondani, hogy elhagytad.
3: Buksi,
1: Kutyádat keresem. Most van. Tehát én még nem láttam. Kutya COVID idején mindig elrohangál.
4: Nem láttátok ezt a kutyát? Őt keresem mindenhol, és egy kép Rex felügyelőre.
1: Ahogy ragasztott képre busz megállunk. Nagyon jelentik a kis buksi.
4: Hát de nem is értem. Miért kell ekkora utakat megtenni, amikor ott van a szem előtt?
1: Na jó, akkor azért örülök, hogy itt igazából én ott leszek a pokolban, 4000 Balázsot leforgatva minden nap, de mellettem balra-jobbra álltok ti is az orosz üzemanyagos hírért cserébe. Tehát, hogy nem egyedül leszek ott.
4: Abban a bugyorban, ahova te kerülsz, ott egyedül leszel.
3: Annyira mély nincs.
4: Folyamatosan a japán műsorok fognak menni a háttérben, és különböző hőelő megállókból fognak részleteket lejátszani. Feri egy másik bugyorban lesz, és én is egy.
1: És hol lesz Balázs, aki azt írja, én még egy tolókocsis öregasszonyt is kivennék az öregek otthonából, csak hogy gyorsabban tankolhassak.
3: Na,
4: Tessék, de amúgy szerintem ez is tök jó lenne, hogy az idősekkel többet foglalkoznának, mondom nektek egy kis beszélgetés, tankolgatását, nem el vagytok?
1: Mekkora program az ilyen? Na jó, gyerekek, hát ez történik Oroszországban. 8:30 van, ha van közlekedés, akkor küldjetek el nekünk finomságokat. M5 Kecskemét felé az M0-as után legalább 30 perces torlódás, 5-ös hűt is beállt. Most kaptuk SMS-ben, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
11: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik! És beszállhatsz önerővel! Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
13: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi?
15: Ne! Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
16: Ugrunk egy bombát?
15: Szállás.hu.
17: Úgy is tett.
18: Reklámot hallottak.
19: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új vezető irányítja a Békési Gyógyászati Központot és fürdőt. Halálos baleset Medgyesbodzás és Gábortelep között. Az átlakásban is hőgutát kaphatnak kedvenceink. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új igazgatót bíztak meg a Békési Gyógyászati Központ és fürdő igazgatói feladataival. Bocskai Árpád augusztus 1-től veszi át a stafétát a korábbi vezetőtől, aki jelezte, hogy nem kívánja folytatni a munkát. Az új igazgató korábban jogászként, majd aljegyzőként dolgozott Békésért, így jól ismeri a várost, írja a Beol. Elsődleges céljai között az intézményi munkatársakkal való jó együttműködést, a napi feladatok megismerését, valamint a szakorvosi és gyermekorvosi ellátás megőrzését nevezte meg. Hangsúlyozta, hogy a rendelőintézet jelenleg is zajló épületrekonstrukciójára is kiemelt figyelmet fordít, hiszen ez költözésekkel is jár a házi orvosok és a betegek számára. Mindemellett a fürdőnél komoly energetikai fejlesztések is zajlanak a jobb hatékonyságért. Az új vezető kiemelte, hogy fel kell készülniük a várható egészségügyi átszervezésekre is, miközben az intézménynek továbbra is stabil pénzügyi alapokon kell működnie. Életét vesztette egy autós, miután árokba borult a gépkocsijával Medgyesbodzás közelében. A jármű a rendőrség tájékoztatása szerint egy egyenes szakaszon sodródott ki, majd a tetején állt meg. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de a férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat az átlakás a házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bent tartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönt próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Visszatérnek a melegebb napok, de csak rövid ideig tart Békésben a tikkasztó hőség, ez már is kiderül az időjárás jelentésből. Érkezik az újabb hőhullám, ami ugyan térségünkben nem lesz olyan erős, mint a júniusi, de azért Békés Csabán a kora reggeli 20 fokról ma már így is elérjük a 34 fokot. A napsütés végig szinte teljesen zavartalan lesz, és éjszakára is jobbára derült marad az ég. Holnap tovább melegszik, már 36 fok lesz a csúcs. Szombaton azonban hidegfront hoz lehűlést. Zivatarok is kialakulhatnak majd aznap, a hétvége csapadékosabb lesz, a jövő hét elejére pedig 30 fok alá ereszkedik a maximum hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van a világbajnokságok sztárállataival, akik jósolnak? Minden évben volt valami, nem?
2: Vagy igen, volt a póla, polip.
3: Úgy hallottam, hogy Pankó morzsában végezték.
1: Egy kifokhagymával. Hiányolom ezeket a nagy világ vállára vett állatokat, akik tényleg a világ nézte őket, és akkor hú, de megjósolják, hogy mi lesz a világbajnokság. Vagy az van, hogy most már AI átvette ezt is, és AI-okkal jósolnak, ahelyett, hogy jó kis állatokkal jósolnának? Ugye volt régen láma, elefánt, polip volt, világhíres volt. Hogy miért nem hallunk a 2026-os VB-ről valami cuki állatot, ami mindig oda úszik, oda megy, azt
3: vár. Hát a zebrákat kérdezzük meg erről.
1: Hát azok megfagytak.
2: Igen,
1: azok károm, abból megfagyott 60 pusztán. Tehát, hogy mi történik ezekkel?
2: Mert ugye nekünk voltak is hörcsögünk.
1: Voltak is hörcsögünk, ő is megmurdált. Mert ugye az van, hogy itt a végjátékhoz érkezve azt olvasom, hogy 9 vezető mesterséges intelligencia modellel is megjósoltatták a végső győztest. De jobban szerettem, amikor volt ennek valamiféle ilyen emberi és állati vonatkozása, hogy egy állat jósolt nekünk. Emlékeztek? És akkor tényleg mindenki figyelte, hogy mit mond a polip. És eldönthetett fogadásokat, meg dollármilliókat. Mert most megjósoltatták a mesterséges intelligenciával, a Grokkal, a DeepSeek-kel, a ChatGPT-vel, a Copilot-tal, a Meta-val, tehát hogy mindenkinek az AI-jával megjósoltatták, egyébként érdekes eredmények jöttek ki, de nincs már ilyen, hogy egy állat jósol.
3: Jó, akkor milyen állatra lenne szükségünk ezek után?
1: Valami kedvesre, valami aranyosra. Vagy bombatra, egy majomra, egy elefántra,
2: Egy tengeri vidra,
1: teljesen
3: mindegy. Jó, akkor hívjuk fel a gajdost,
1: igen?
3: Hogy és mondjuk meg neki, hogy akkor most már ezt neki kell szereznie.
1: Szegény, hát most azért van elég.
2: Hogy örülne.
3: Tegye bele a vizet a Velencei tóba, azt adjon valami vidrát.
1: Igen.
2: Vidránk azért van, tegnap is láttam.
3: És mit csinálnak?
2: Hát szerintem költözik, hiszen most nincs víz.
3: Nyesként éli életét.
2: Igen.
1: Egyébként az AI-ok azért, hogy mennyire nem jól működnek, 8 mesterséges intelligencia, azt még nem tudjuk. Tehát 6 a franciákat hozta ki bajnoknak, és azt hiszem talán 4 nagyon híres mesterséges intelligencia pedig az argentinok végső sikerére szavazott. Tehát a franciák akkor már kiestek, tehát a Grok, meg a DeepSeek, meg a Lachet, meg a mi az a Gemini, ezek már mind elvéreztek. Tehát ezek már egész egyszerűen nem tudják, de még a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Meta, az még egyébként az argentinokra tippel, tehát ott még meg vagyunk. Mit mond a racka? Megkérdeztétek a rackát?
2: Nem, sajnos.
1: Nem kérdezzük meg a rackát?
2: Szerintem neki most adjuk be, mert ugye ezt még régebben
1: igen,
2: kérdezték.
1: Igen, ez még egy kicsit lassabb.
2: Tehát régebben kérdezték, azért voltak benne a franciák, és akkor most, hogy már tudjuk, hogy spanyol-argentin döntő van, na most.
1: Most adjuk be a rackának, hogy ő itt mondana.
2: Igen. Aha.
1: Az a baj, hogy a rackának még nincs ilyen alkalmazása, ahol tudod ezt így le tudod szedni, és akkor beírsz neki.
3: De tehát nem hívjuk fel tőlük a, nem tudom, a rendszergazdát, hogy akkor dobja bele a rackába?
1: Beszéltünk már velük, képzeld, de nagyon üzleti, meg nagyon, hát hogy is mondjam, csak spéci a racka ChatGPT-nek megfelelő magyar mesterséges intelligencia. Tehát bonyolult is, amit csinál, bonyolultul van programozva, meg még ez nem ennyire egyszerű, csak hogy beütött, hogy kinyeri a VB-t, és akkor megmondja. De hát rolfocisokat megkérdezhetjük, ha akarjátok.
2: Még egy
1: profi csapat elmondja nekünk, hogy mi a helyzet.
3: Hát mindig ott van nekünk Denis, bárhogy megkérdezhetjük bármiről.
1: Hát, blattolt egy kicsit a múltkor.
3: Igen,
1: egy kicsit blattolt, igen.
3: Blattolt.
1: Egy
3: jó,
1: kicsit,
2: egy kicsit. Is, de...
1: Elsőre még, igen.
2: Elsőre is, de akkor még hittünk neki.
1: Igen, másodikra válik kicsit.
3: Én múltkor találtam kertben egy lótetűt, azt esetleg behozhattam volna.
2: Tök jó. És akkor mit, melyik térfelet választja?
3: Mit rágjál? Melyik kinek a gyökerét?
1: Jó, de azért mi megtesszük a tétjeinket, vagy valami lesz, mi csinálunk valamit.
3: Persze. Nem? Ti fogtok most fogadni, és én mondom
1: most,
3: meg a tétet.
1: Most mi vagyunk a Ferivel?
3: Igen.
1: Mi vagyunk a Ferivel.
3: Én
2: előbb tudnám a tétet.
3: Hogy érted ezt?
2: Hogy mi a tét?
3: Hát pénz, azt mondtátok, hogy csak devizát mondhatod.
2: Csak lóvé.
1: De hogy ne, legyen magyar forint. Legyen magyar forint? Jó, az persze. Abszolút, nincs az a baj. Legyen egy jó kis magyar forint, és akkor eldöntjük, hogy ki nyeri. Jó? Nekem úgy néz ki, hogy megoldódott az internet. Internet para, úgyhogy lesz.
3: Beszéltünk? A kacsák már most adják a jelet?
1: Megoldották le. Kérlek szépen, földi sugárzású adót fogunk szerezni. Ilyen egyszerűen oldjuk meg egyelőre az internetet.
3: Majd egy este kerágják.
1: Igen. Lerakod egy dobozból, meg egy kábel, kivezeted, és megvan. És földi sugárzás, egy antennával nézed az M1-et. Na. Akkor az...
2: Az M1-et ne nézd, mert ott nincs meccs, de...
1: M4, bocsánat. M4-et, igen. M4-et. Na jó van, gyerekek, oké. Akkor ezt megtesszük a tétjeinket, de most...
3: De ma, vagy holnap. Azt beszéltük, hogy holnap, hogy reggel ebben egyeztünk meg, hogy holnap tesszük meg a téteket, mert addig még próbáljuk financiálisan kitalálni, mi fér bele nektek.
2: Mi fog változni holnapig?
1: Én annyit kérek, hogy én az argentinokat a Noel miatt hagyd vigyem el.
3: De mi ez? Én nincs ilyen.
1: De te jelölöd ki
3: nincs
1: azt.
3: Ilyen, nincs ja, ilyen.
1: Ez a szabály, vállalom. De én titkom bárkit kapok, én az argentinoknak fogok drukkolni.
3: Jó, úgy fogjuk eldönteni, hogy ki lesz tippel.
2: Aha.
3: Jó, hogy feldobunk egy érmét.
2: Van
3: jó.
2: Nekem egész sok érmém
3: na,
2: van.
3: Na egy-egy 200-est. Van egy 200-es?
2: Van néhány.
3: Na egy-egyet, és dobjuk akkor fel.
1: Eszer kapott, vagy Feri kapott 80.000 forintot 200-as rollniban.
3: Egy rollni, 200-as, az 8.000 forint, csak mondom nektek.
2: 8.000?
3: Hát te 8.000 forintos rollni, amit megérintettél.
1: Tehát hogy lehet megadni egy tartozásra nem 200-asokba rollniba? Tehát,
2: hogy ez igazi az
1: igazi úr vagy. Hogy
2: sajnos nincs apró.
3: Nézd csak, itt egy 200-as, mert csak azért stílusosan.
1: Én már csak az edző miatt is az argentinoknak drukkolok, de hiszem, amit vinnem kell, írás. Na,
2: várjál, előbb ugye megmondod, hogy melyik csapat melyik oldal, nem?
3: Jó, akkor az írás lesz az argentinok, a fej igen. Pedig a...
2: Spanyol.
1: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fogadás, hogy semmiben nem döntünk.
2: Semmiben.
1: Se az összegben, se a választott csapatban se dönthetünk. Nem szólhatunk bele semmibe.
3: Az igazság órája. De megpróbálom feldobni úgy az érmét, ahogy...
2: Várjál. Mert akkor mi fog eldőlni?
3: Tehát, hogyha írás, akkor Balázs szavazhat az argentinokra. Vagy tehát akkor ő fogad rájuk.
2: A fej, akkor ővé a spanyolok.
3: Igen.
1: Aha. Már mindenképpen én választok?
2: Nem, hát mindegy, nem, nem érted? Nem választunk. Ja. Semmit nem választunk. Hát se csapatot nem választunk,
1: és összeget se.
2: Összeget.
1: Tehát fogadunk úgy, hogy te mondasz meg mindent ebből a fogadásból. Ez egy korrekt. Ez egy korrekt
2: szerintem
1: fogadás.
2: Szerintem jó.
3: De miért akarjátok-e nélkül? Nekem az is jó.
2: Ne, ez így sokkal izgalmasabb.
1: Én elhozom így is az argentinokat érmével. Elhozom. Mi az argentin?
3: Az argentinok, az a fej.
1: A fej az argentin.
2: Az előbb még az írás fordítva, volt, de nekem mindegy.
3: Jó, Zsolt, legyen argentinok fej, vagy írás legyen. Argentinok a fej.
2: Fej. Tehát ha ez fej lesz, akkor Balázsé az argentinok. Ha írás, akkor ővé a spanyol.
3: Így van.
1: Ja.
3: Ez így igazságos. Miután törbe csaltatok, és meg unokázus csalóztatok engem.
2: De senki nem csinált ilyet, de mindegy.
1: Gyere, Messi!
2: Na,
3: mint a Sopranosban szokták a felnőtt férfiak. Igen.
2: Jó, lassított felvételen fog forogni a 200
1: Ezt a sütet.
2: Jó.
1: Laci, gyere be, dobj egy fölé pénzt. Nem tudja elkapni. Földobja, és nem tudja elkapni. Érte?
3: Meg kell másznak a
2: gyerünk, jó, ide jó! Mehet.
1: Nem tudja elkapni.
2: Gyere, anya!
1: Betérdelt a pult alá. Nem tudsz elkapni egy érmét, amit feldobsz. Szoktatok koordinációs feladatokat csinálni az dobnak teniszlabdát, oda nyúlsz. Medicinlabdát elkapod, visszadobod, nem csináltok.
3: Én vagyok a medicinlabda, és a fejet látok. Fejet.
2: Akkor tiéd a spanyol.
1: Elvittem a spanyolokat?
2: Aha.
1: Tehát bukok puszpént a spanyolokkal, nem tudok az argentinoknak rukkolni. Jó, és mi a guba?
3: 15 millió forint.
2: Én azt nem tudnám tartani.
3: Jó, hát akkor...
1: Semmi, ennyi a spanyolok.
0: Fejre azt mondta. Én a fejre azt mondta, hogy Argentina, vissza tudom játszani. Jó. Nem, igen. Fej
3: jó.
0: Argentina.
3: Jó, fej az Argentina.
1: Argentina! Megnyertem Argentinát.
3: Jó, oké, okay. yes, sir. Igen, és akkor a tét, Anna, segíts nekem megítélni, mennyire fájdalmas legyen ez?
0: Nagyon.
2: Hát már nagyon most fájdalmas, hát hogy... a spanyolokkal vagyok.
1: Az ne, az figyelj.
3: Ugye az, hogy vándor 100 000 forint. Akkor legyen 100 000 forint, nem?
0: Igen, az szerintem az mi? Azt
3: kaptál 100 000 forintot, de van mivel játszani, mondjuk úgy.
2: Jó.
3: 100 000 forint.
1: Játékpénz.
2: Ami jött, az megy.
3: 100 igazi hungária forint.
1: Szerintem valaki Zsüllel kell csókolozni 5 percig. Egyébként azt adom. Azért az lehet, hogy az egy nagy büntetés lesz, igen. Jó.
3: Pedig nagyon gyengét
2: jó, tehát akkor ti ér argentin, enyém spanyol, és egy 100-as van rajta.
1: Én már teljesen elvesztettem a fonalat, amit mondtok. Viszem a spanyolokat, ha kell, és vállalom az összeget.
0: Ne bonts ki az érméket, Feri.
1: Az egyébként...
2: jó lesz ez még valamire.
3: Jó.
1: Egyébként azt adom. 4 óra kívánság műsorvezetés, tessék. Én tartok egy ilyet.
3: Jó.
1: Lebeszéljük a programmal. Hogy nem pénzben fogadunk, hanem aki veszít,
2: az
1: annak itt kell maradni,
2: 10-től 2-ig.
1: Itt kell maradni, és 10-től 2-ig telefonokat vesz föl, és kívánságműsort vezet.
3: Magyarország leghosszabb kívánságműsora.
1: 6-tól 8-ig?
4: Este 6-tól 8-ig van kívánságműsor.
2: Nem, baj, majd most
3: jó,
2: előre
3: hozom.
1: Akkor nem, Atis műsor sávjába 2 órát le kell vezetni, 10-től
3: délig. Nem, a betelefonálós kívánságműsor kell, nem az Atisi, amikor így sok reklám van meg.
2: Csináljunk egy 10-től 2-ig tartó kívánságműsor.
3: 6-tól 8, mindenki ezt mondja a stábban. 6-tól 8, nem?
1: De várja, jobbat mondott a Feri. 10-től 8-ig, 10-től 2-ig itt maradunk, és kérünk egy kívánságműsoros.
2: Hogy legyen egy kívánságműsor.
1: Te legyen kívánságműsor, itt kell maradnod valamelyik
2: és
1: nap.
2: És 4 órán keresztül kívánságot teljesíteni. Hidd el, hogy jobb.
1: Soha nem drukkoltam még ennyire az argentinoknak. Soha nem jó. Akartam még, hogy ennyire. De itt kell maradni 10-kor, és meg kell csinálni egy 4 órás kívánságműsor.
2: Jó, vége. Balázs

0: kezemben.
1: Jó, mi? Én tartom, hogy itt maradok 4 órát. Én tartom. Ha én bukok, akkor valamelyik nap, csak hagyj előjük mi a napot, lebeszéljük a programot, hogy engedjék meg. Kivételesen 10-től 2-ig kívánságműsor, és levezetjük 2-ig.
0: Bár csak nekem fizetniük, látod, ez van.
1: Jó?
0: Ez van.
1: Jó. Nem, a pénzt mellé tetjük, de hogy legyen valami szívás értéke is.
2: Remélem lesz valami különleges játék, és akkor csörög a telefon folyamatosan. Jó, sajnos azt is le kell bonyolítani a kívánságműsorba.
1: És várjál, és élőben kell adni kamerával. Tehát, hogy itt veszed a telefonokat, élőben vagy, megy az adás, veszed a telefonokat.
2: És közben pisilsz a pelenkába.
0: Atis jön be helyetted
1: reggel. Közben pisilsz a pelenkába. Micsoda?
0: És Atis jön be helyetted aznap.
1: Ne, olyan rosszat ne akarjunk mondani. Jó? Tessék?
0: Jó.
1: Ki van mondva?
3: Oké.
1: Ki van mondva?
3: Jó, tiéd. Az argentin, enyém a spanyol, 4 óra kívánságműsor plusz 100 cash.
1: Igen, a kívánságműsort le kell egyeztetnünk a programmal, hogy engedjék meg, de szerintem jó arcok lesznek, megengedik. És...
2: Miért érzem azt, hogy már az a teredefélt, hogy sajnos nem engedték
1: sajnos
2: meg?
1: Sajnos a programosztály azt mondta, nem lehet a kívánságműsor.
0: De bejelentett a Sunshine Rádió, aki viszont megengedte ezt neked, úgyhogy megoldjuk.
1: Viszont itt kell maradni, tehát meg kell csinálni, meddig, tehát szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
3: Jó. Oké.
1: Okay. Tehát nincs
0: jó,
1: tologatás.
0: Jó, és a nyertes pedig kap egy nőklapja címlapot.
1: Ne, és a nyertesnek viszont meg kell vállalni.
0: Jó, a macskák magazinnak a címlapja.
1: Jó, de várj, akkor viszont kapja valamit a nyertes is, nem rossz. A nyertes őszre bevállal...
3: Hát kap 100 000-et.
1: De nem, bevállal egy meglepetés címlapfotózást.
0: De akkor senki sem nyertes.
3: Jó, ide nagyot.
0: Nagyon nehéz.
1: De nem úgy, hát az is szívás. Hát ugye
3: akkor mindenki szív.
1: Igen, mindenki szív. Mindenki szív. Ha nyersz, akkor viszont...
0: Vastag bértükrözés.
1: Meg kell fölképződni a meglepetés, akkor körülnénk, mi sziasztok.
3: Bekönyörögni
1: magad egy címlapra, hogy sziasztok.
0: Jézus, ez a meglepetés. Vagyok, hogy lehetnék címlapot. Léci.
1: Elvesztettem egy fogadást, vagy megnyertem egy fogadást. Jó, szívjon csak a vesztes. Azért túl levállaljuk magunkat, jó? Szívjon csak a vesztes.
0: Jó.
1: Kívánságműsor 10-től 2-ig. Itt kell maradni. Plusz kiló játékpénz. Argentina versus Spanyolország. Ez a tét. De magányos leszel te itt a stúdióban, Feri.
0: Nagyon várom ezt. Kíváncsiak, hogy mennyire lesz a mulatós és különböző motoros lágerek.
3: Nem lehet.
1: Nem, hát nem lehet. Valószínűleg rádióegyes zenék lesznek, de 4 óráig a hallgatókat válaszolni. Szia, Tibi.
2: Sok játék.
1: Igen, szia, Tibi, parancsolj. Szeretném kérni Dua Lipától a Let's Go Around című számot. Azért az nagy büntetés. Tehát, hogy jó.
0: Na?
1: És 500 fekvőtámasz teljesítése 2 óra.
3: Na, jó, azt szívesen.
1: Igen, hírtél és élő telefonos beszélgetés, az még durvább lenne. De én ezt adom, ezt én adom. Áll a dolog?
0: Ben, persze, áll.
1: Akkor megvagyunk.
0: Én adom. Én itt vagyok és támogatom ezt az egészet, de tudom, hogy úgy sem fog megtörténni.
1: De, nem hátrálunk ki.
0: Rendben.
1: Rátad itt is, tétek zajlanak nyáron. Nyáron ennek meg kell történni, szeptember 10-ig, nincs kiátrálás. Tehát itt nincs az, akkor majd meg nem tudom.
0: Menjek Árpihoz, kérdezem, akkor megengedik-e?
1: Egy irodával menj tovább, de igen.
0: A konyha.
1: Szembe lévő.
0: Készek kávét. Hozzak valamit.
1: Hadd autót csinálj meg egy kávét. Szembe lévő irodába menjél.
0: Én ott betekintést tennep, ugye felhoztuk a babettát, és láttam, hogy még soha eddig. Képzeljétek el, hogy a zenei nem tudom, igazgató?
1: Igen.
0: Igazgató,
3: itt volt.
0: Figyelj, bent ült az üvegirodában, és óriási búlogatások közepette hallgatta azt a Dua Lipa számot, amit gondolom most utána a napi 27 000-szer fog meghallgatni, és látszott, hogy nagyon éli. Tehát,
1: ki ő a sárga kabátos a disznóvágásról.
0: Kirekem Istára, szerintem megérdemli, hogy lássák az emberek, hogy hozza a döntéseit?
1: Hogy mi zajlik a műhelyben? Mi zajlik a munkában? Igen. Oké, gyerekek, viszont nekünk még van egy kampuszjátékunk is közben, ha valaki érez magában erőt, vagy menne, vagy nem tudja megvenni jegyet, vagy örülne neki, akkor egy szlogenért cserébe mi adunk egy napi jegyet, ráadásul egy páros napi jegyet, úgyhogy erre tudtok telefonon jelentkezni, ha Annát bombázzátok, jó? Ez jövő július 22-26-a között kerül megrendezésre, hogy a Debreceni Fesztivál, nagyon szeretik, nagyon népszerű,
0: sajnos megint.
1: És ide tudtok jegyet nyerni. Jött még valami fogadás? Na tessék, na hát.
0: A nyertes elmegy egy egész estés beszélgetésre a Friderikusznak a podcastjébe.
3: Miért van büntetés a nyeréssel?
0: Nem, én imádom a Friderikus podcastot, azok nagyon jó podcastek, de látod azt, ahogy megnyílik a föld Balázs és Sándor alatt, ahogy ott ülnek egymással szemben. Sándor, Balázs?
1: Nem, én már azt a telefont látom, hogy főm, hogy figyelj, nyertem, hogy összettem egy fogadást, el kell jönnöm hozzád egy podcast beszélgetésre.
3: Én
0: Balázs, ez elfogadhatatlan. Nem tartom önt méltónak.
1: Igen.
0: A podcastünk színvonalához.
3: Megemlítette a műsorában? Legalább volt valami színvonal.
0: Hallgatja ezt még valaki?
1: Önök még rádióznak? Kérlek, lesz még valakit, amit önök csinálnak? Igen?

0: Tudja, hogy már 10 év és teljesen érdektelen volt, amit csinált?
1: Ön tulajdonképpen teljesen tehetségtelen, igen. Balázs.
0: Igen. Tudja, miről próbálom meggyőzni Kolosi Pétert? Rúgja már ki magát. Hát látom, hogy teljesen tehetségtelen. Nem akar valami normális műsort csinálni?
1: Itt az ideje, Balázs, hogy jobb belátásra térjem.
0: Lassan 50 éves. Mutassa az intelligenciáját. Tehát
2: nem sok van, Balázs, úgyhogy
0: nincs mit megmutatni, megértem.
1: A 3 milliós feliratkozom közül mindannyian úgy gondoljuk, hogy ő teljesen haszontalan a társadalom számára. Ezt megbeszéltük egy belső levelezésben, önök is részesen lehetne, hogyha feliratkozna.
0: Igen, ez történt valójában. Na gyerekek, arccal a kampuszjáték felé, valakit még hagyd tegyünk boldoggá. Jó, menjetek kampuszozni, fesztiválozatok, úgyhogy jelentkezzetek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt, hogy rakutam.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: Jön a Vadi Ujj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
11: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
10: Ezt azonnal le kell foglalni.
11: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
10: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
15: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
16: Ha vasárnap,
17: akkor légvárnap! Irány a Csaba Center!
18: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
19: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30-307-32-47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
1: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
0: A Pop Party Service bemutatja. 2000-es évek éjszakája Bélmegyeren, július 17-én pénteken a Művelődési Házban. Fellép Náksi, DJ Szatmári és Szakos Andi, MC Mike and Mike DJ, DJ Oszi és az estházi gazdája Berry Papa. Ne feledd, július 17 Bélmegyer, jön az időutazás.
20: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Rendszeres vízpótlással mentik a Csaba Park erdőit. Benn maradt az első osztályban a Békés Csabai női kézilabda utánpótlás. Egyre több dolga akad a versenyhivatalnak. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok. Ezek a Rádió 1 hírei. Pótolják a talajnedvesség tartalmát a Csaba Parkban, ahol a klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt rendszeres vízvisszatartási intézkedéseket vezetett be a városvezetés, számoltak be róla a közösségi oldalukon. A Békéscsabai Városüzemeltetési Cég szakemberei tavaly tavasz óta heti rendszerességgel gravitációs úton töltik fel vízzel a park csatornáit és tavát a közeli élővíz csatornából. A szakmai tapasztalatok szerint a vízpótlás jelentősen növeli a talaj nedvességét a csatornák környezetében, ami kedvezőbb életfeltételeket biztosít a növényzetnek. A beavatkozásnak kiemelt jelentősége van a területen zajló erdőrekonstrukciós program miatt is, hiszen az elmúlt év végén több ezer fiatal facsemetét ültettek el a parkban. A döntéshozók szerint a helyi csapadék és a felszíni vizek megtartása a következő évtizedek egyik legfontosabb feladata, a parkban gyűjtött tapasztalatokat pedig a város más területein is alkalmazzák majd. Megőrizte első osztályú tagságát a Békés Csabai női kézilabda U20-as csapata bajnokságban, írja a behír.hu. A fiatalok a 10. helyen zárták a szezont, ami a szoros őszi vereségek utáni sikeres tavaszi hajrának köszönhető. Osgyán Bence edző szerint a bennmaradás kiemelten fontos, mert így a jövő tehetségei is a legmagasabb szinten fejlődhetnek tovább. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
4: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
3: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Érkezik az újabb hőhullám, ami ugyan térségünkben nem lesz olyan erős, mint a júniusi, de azért Békéscsabán a kora reggeli 20 fokról ma már így is elérjük a 34 fokot. A napsütés végig szinte teljesen zavartalan lesz, és éjszakára is jobbára derült marad az ég. Holnap tovább melegszik, már 36 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: 9 óra után 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk. Még van kampuszjegyünk, van forma egyjegyünk. Jaj, nagyon szellemeseket írtatok. Igen, van bőr a képünkön, ugye az egymondatos vagy háromszavas kapcsolatot, hogy tartasz életben, az arra nagyon sok jó megfejtés jött, úgyhogy valószínűleg a naphallgatóját is majd onnan választjuk. Ők mehetnek forma egyre, ugye a pénteki futamra. Ez talán jövő héten lesz, úgyhogy jövő héten majd beszélünk a Szújóval is, egy ilyen kis Forma 1-es összegzése az Olit följük. Ugye itt most, hogy mindenki futballázban ég, meg nagy fogadások, mi is. Most már ott tartunk, hogy kívánságműsort vezet az, akinek a csapata vasárnap elbukja a VB döntőt, tehát szép lesz. Ez mindig az adrenalinnal teli műsorban ez ötletnek tűnik, hogy kijövünk, és 10 óra 10 perckor ez már miért mentünk ebbe bele, nem hiszem el. De ugye, nem baj, aki veszít kívánságműsorban 4 órát műsort
1: az
0: vezet.
1: Az nyugtasson meg, hogy van, aki örül a hírnek, írt már természetesen a sales igazgatónk, csillogó szemekkel eladjuk.
0: ugye a vesztesnek azt találtuk, hogy itt kell maradni is 10-től 2-ig. Hát nem is kívánságműsor, de dalokat konferálni, felvenni a hallgatókat, vagy megkérjük, hogy legyen kívánságműsor, egyszer engedjék meg nekünk, és 10-től 2-ig ad játszonő hallgatói kérdésekre olyan dalokat, amit a hallgatók szeretnének. Ez a büntés, ez szeptember 10-ig le kell tudni. Egyszer egy adás után itt kell maradni. Nagymaros település végén Trafipax, az éjszaka felől érkezőket mérik, Feri küldte nekünk, ezt nem is értem, éjszaka vagy éjszak felől érkezőket?
2: Az éjszaka mérőket.
0: Az éjszaka felől érkezőket mérik, ez nem tudom pontosan mit jelent. Ha van friss, akkor küldjetek 0623-111-111 az SMS számunk. Azt mondja, múlt héten este pont erről a párkapcsolati dinamikáról volt szó az Intim Tóra című zsidó műsorban. Kari küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ugye mi, nem tudom, hogy ott mi volt, mi ugye itt arról az a fogalmazunk, hogy a Gyurcsány kitalálta, hogy három mondattal, a három szavas mondattal rendbe lehet tenni egy hosszú távú kapcsolatot, illetve ez a titka. És ugye ő azt mondta, hogy a jól van, drágám. Mi pedig a hallgatók által megpróbáltuk megfejteni, hogy mi lehet ez a három mondat? Nagyon-nagyon vicceseket írtak. A fogadás 90 percre szól, mert ha döntetlen, akkor Eszter ugorja be, kívánság műsorban.
1: De jó.
2: Azt nagyon megsínyeni az ország.
1: Itt aztán lenne csapkodás, mi?
2: Nem az a csapkodás, elővenném azokat a titkos számokat, amiket úgy szeretek.
0: Igen. Jöhetnek. Na gyerekek, akkor még egy betekintés, csak hogy ugye mindig panaszkodunk, hogy miért nincs sok közvécé, meg miért nem ingyenesek ezek a vécék, hogy mi történik közben Egerben. Mi szeretünk ilyen lokális hírekkel foglalkozni, csak így kikitekenteni a kis országunkba, hogy mi történik. Próbáljuk megfejteni az esetet, hogy mégis mi történhetett, ugyanis adott egy egri közvécé. Ezek ráadásul ingyenesek, ami egy nagy dolog, eleve, hogy van WC, meg hogy tudod használni. És hát valaki bement ebbe a WC-be, ahol történt valami. Amit nem tudunk, hogy pontosan mi.
2: Fizetős volt, ami történt? Vagy...
0: Valószínűleg nem. Ingyen történt, aminek történnie kellett. De hogy utána valamilyen baj történt, és a dugulást, vagy a problémát ő egy 2,5-3 méteres faággal próbálta meg elhárítani, és fogta a faágat, és beleállította a WC-be.
2: És ott hagyta.
0: És ott hagyta, úgy, hogy nincsen semmi nyom, tulajdonképpen a WC egyben van, nem verte szét, nem vandálkodott, hanem bedugta a 3 méteres fát a WC-be.
1: Na de mi az a fekete anyag az aljába?
0: Az egy jó kérdés. Az valami
1: zacskó?
0: Vagy a...
1: Fekete zacsi?
2: Nem, úgy tűnik, mint egy fekete kukászsák lenne, de lehet, hogy nem az.
1: Olyan, mintha aszfalttal vagy ízével kátránnyal beöntötték volna fényes a budit, aha, és beleállították volna ezt a 2 vagy 3 darab faágat. Egy rövidebb, egy hosszú, meg egy közepes van benne. Érthetetlen. Tehát...
0: Igen. Azt mondják, ez a WC a Népkertben van, az Egri strand közelében. Kaptuk már is SMS-ben, tehát tudnak az egriek erről a történetről. Igen. De hogy mi kell ahhoz?
1: Hogy azért, mert nincs agya. Azért, mert az ilyen hülyét oda kéne állítani, és be kéne kenni szarral, hogy az egész nap a városba álljon.
0: Kiállítani, mint régen?
1: Igen.
0: A tolvajokat,
1: igen,
0: bűnösöket.
1: Igen, hogy ezért nem haladunk sehova, érted? Hogy csinálnak valamit, van végre egy használható budi a városban.
0: Egyébként ez tök jó.
1: Nem kell bekéreckedned, odamész, és elvégzed a dolgodat, hogy
2: jó, először is miért belemegyünk, hogyan kérezkedsz be másnak a WC-re? Tessék, Feri.
1: Hát hozzád megyek, és
2: nem,
1: azt mondom, hogy szerelő
2: nem,
1: vagyok,
2: Egerbe
1: tudod.
2: Vagy, Egerbe vagy, ott, és ugye rájöttél, hogy a buxus van beletunkolva a WC-be, amiben te menni akartál.
1: Igen, hát akkor elmész valami étterembe, elmész a moziba, a nem tudom hova, és akkor azt mondod, hogy legyen
2: egy jegyet kérek a 7.30-asra, és merre van a mosdó?
1: És ne haragudjanak, mert nagyon kéne. Érted?
2: De figyelj, alapból én nem vagyok biztos benne, hogy tudjuk, hogy mi történt.
0: Igen, ezért ez egy jó kérdés a hallgatóira, ezért neves kezdhessük el a történet első pontját, hogy mi van, ha ez egy emberbe jött ki. Tehát azért egyértelműen csak az van itt, hogy vandalizmus, valaki kiment be az egy falra, teljesen elvetjük azt, hogy valaki ráült a budira, majd maga alá nézett, és ott volt egy 3 méteres fadarab. Szóval ezt
2: a
0: elvetjük.
2: A csapból is a rostfogyasztás folyik.
0: Igen, nem lehet, hogy ő ezt komolyan vette.
2: És akkor most ő leküzdött ezt magába, leszállt erről a karóról.
0: Igen, vége, igen.
2: És aztán utána még meghúzgáljuk az interneten?
0: Igen, tehát bántjuk, azért még nem tudjuk, hogy mi történt. Ráült a budira, egész egyszerűen ez megtörtént, kihajtott.
2: Mi, hogyha nem is ember volt, amúgy ne haragudj meg, ez egy szakszerű gátépítés.
1: Egy hód volt. Ja, lehet, ja, hogy hód az volt már opció, hogy tulajdonképpen ez a fa kinőtt a budiból.
0: Na most ezt mondom, hogy a másik az mi van, ha ez a fa ez alulról megérkezett, és az egri csatornahálózat annyira élő flórája és faunája van, hogy alulról kinőtt, csak senki nem használta a közvécét, mire benyitottak egy fa kinőtt a fajancból. Ezt se vessük el egy nagyon durva helikobakter fertőzés után.
2: És hogy milyen egy haiku lehetne ez? A fa kinőtt a fajancból.
0: Igen, mert egyébként jól néz ki, tehát hogy ez itt jön fölfelé, tökre azt látod, hogy akár annak is tűnhet, hogy...
1: Műalkotás?
0: Hogy ez egy ilyen valami kicsit fura, ilyen eklektikus műalkotás. Hogy ő ezt gondol, a művész ezt gondolja a jelenkorunk világáról.
2: Milyen nehézségeid vannak alhasilag, hogyha erre adod a fejedet? Igen. Mi, hogyha nem is a WC-be akartam kipiszkálni, hanem saját magából? Igen.
0: Sok magvas diéta eredménye lehet?
2: Ez biztos, hogy az. Ez plusz az időszakos böjt.
0: Igen, az időszakos böjt, a túlzott rossz fogyasztás egyébként ezt megnyerheti. Igen.
2: De amúgy ez tudja, hogy nem az van, hogy így hallotta egy hóda, hogy folyik folyamatosan a víz, nem volt azt rendesen megcsinálva. Oda ment, hogy na ezt nem. Erre tettem fel az életemet, és oda vitte, beletunkolt, aztán távozott.
0: És azt mondta, hogy akkor ne szenektek. Egyébként milyen jó, hogy az egrieknek vannak ilyen közvécéig, meg hogy ezek ingyenesek. Ezek tök jó, hogy azért így állítgatják, meg gondozzák őket. Igen.
1: Mert már most odaírták, ugye, hogy akkor a B-verzió az az, hogy lezárjuk, odaírtatjuk a WC-s nénit, és fizetős lesz, és akkor 200 vagy 400 forintért mész
2: be. Ez megint egy túlkapás szerintem, mert most azért, mert van egyetlen egy elmebeteg, aki csinál egy ilyet, azért meg kell büntetni az összes többi nem elmebeteget. Tehát, hogy...
1: De azért, mert nem ez az első, ott mellékeltek képet, egyszer már összefújták.
0: Egyébként ez szerintem egy ilyen generációs, vagy egy össztársadalmi probléma, amit ír is egyébben igaza van. Ez a közös tulajdonra való nem vigyázás, ez valahogy azért így a vérünkben van.
2: Lónak túrós a háta, igen, ahogy megmondták régen.
0: De tényleg így van, hogy ez még valahogy nekünk nem ment. Tehát, amíg elmész egy osztrák közvécébe, Bécsbe, azért azt látod, hogy igen, egyben van. Ott is ingyenes, de valahogy ott az a szemlélet, hogy elmész tényleg Dániába, elmész Koppenhágába. Tehát elmész ezekre a helyekre, nagyon sok ilyet lát, csak úgy gondolkodnak, hogy én most erre vigyázom, gyere te is vigyázz rá, óvjuk együtt. Tök más a gondolkodás. Ez valahol nagyon alulról kellene elindítani, hogy 20 év múlva majd az a generáció, akinek már van egy közvécé, azt mondja, hogy nem, én ebben már nem teszek faágat meg semmit, hanem vigyázok rá, tök jó, hogy van. De nem érettű, ez nincsen. Magyarul nálunk ez még nem alakult ki, de miért nem? Hát most már azért közben fölnő egy generáció, akit mi próbálunk arra tanítgatni, hogy vigyázzon.
1: Hát te próbálsz, de... meg néhányan próbáljuk, de szerintem...
0: Vagy ezek még mi vagyunk?
1: Ezek még mi vagyunk.
2: Szerintem ezt te voltál még konkrétan.
1: Igen, csak nem emlékszel, nem olyan részek voltál.
2: Ez egészen pontosan te voltál. Az a helyzet, hogy szerintem meg... Értem, amit mondasz, és van ennek jelentősége, meg persze mindent mondjuk a gyerekeknek, tanítsuk meg őket erre, de higgyétek el, hogy ezt nem az a réteg csinálta, aki mondjuk utána elsétál és kivesz egy könyvet a könyvtárból.
0: Biztos, hogy nem. De biztos, hogy nem.
2: És azt sem gondolom, hogy ezek a képek, meg ez a felhívás, ez a poszt eljut ezekhez az emberekhez, akik ilyet csinálnak, mert ezek ilyen beteg emberek.
1: De valószínűleg ő nézi a Facebookot egyébként, és el is jut, és azt fogja mondani, hogy jaj, de látod, mekkora buli volt. Na,
2: igen,
1: meg
2: már hát tegeljünk be rajta.
1: Igen,
2: akkor
1: rólunk írnak.
0: De valahogy ez az állapot van az állomásokon, ez van a megállókban, mindenek. Tehát hogy valahol maga ez a közös tulajdonra nem vigyázás, ez nem csak a WC-ben ütközik ki, ez mindenhol itt van, hogy hol van a bibi, vagy hol van a...
2: Ó, de mi, hogyha ez csak egy széntablette, csak még nem oldódott fel.
1: Elég nagy.
0: Igen. Egyébként szerintem ez visszaveszi a városvezetés és üzemeltetés, ezért pénzt kér, azért ott a világon semmi baj nincs. Nem. Tehát az, hogy fizetek egy szolgáltatást, de az rendben van tartva, hát most mi a jobb? Így van, de ingyen van, és ilyen állapotban van, vagy csak fizetök 500 forintot, de akkor van ott személyzet, rendben van tartva. Igen, én kifizetem inkább, mert sajnos nem tartunk még ott, hogy a közös jóra, vagy a közös tulajdonra vigyázunk. Ha nem érettünk meg rá, akkor fizessük ki. Ez hát nem tudsz mit csinálni.
1: Érted, ez megint a visszalépés, hogy egyébként van valami, amit jól megcsináltak, ingyenesen a közjavára bocsátották, és 6-10-100 ezer hülye miatt ezt
0: most
1: vissza kell lépni. Igen, és nem a 200 forintot sajnálom, sőt, tök örömmel, mert én annak is örülök, ha van fizetős WC valahol, mert Pesten egy csomó be van zárva. A belvárosban nem olyan tudsz úgy bemenni. Vannak, igen. Lezárták azt, és pontosan ezért zárták le, és lehet jönni a külföldiekkel, ők is csinálják ilyet, de nézd meg, itt van az egri példa, ami hát nem tudom, hogy külföldi vagy magyar, tök mindegy, hogy semmi ilyesmiben nem lehet előrelépni. Ahogy a szemetet szétdobáljuk, ahogy a cigarettacsikket elpöckölik az emberek, ez gyerekek, ez mind ugyanaz. És akkor kimész, amit mondtál, Ausztriába, hogy tisztaság van, hogy rend van, persze ott is van, ahol nincs, de mégis léptékekkel előrébb vannak, mint a, mert ez közös felelősség, ebbe agyba kéne fölnéni az összes ilyen feladathoz, mint ahhoz, hogy amikor azt mondják, tegnap beszéltünk róla, hogy a munkahelyen ugye mit vettek el tőled, azért vették el a budipapírt, haver, mert valaki ellopja a kávékapszulát is, azért veszik el, mert valaki zsákszámra hordja haza, mert azt gondoljuk, hogy az mindenkié, akkor az enyém annyira, hogy a családom is azt hisz.
0: Azt elvetjük, hogy eltűnt a WC kefe, és nem akartak a kis anyja a WC-t? Ezt teljesen elvetjük, ezt a verziót?
1: Hát oda egy fa elég lett volna, ez három.
0: Ez a verzió, ez nincs, hogy azt mondta, hogy már pedig telemész. Már pedig én nem hagyom itt. Már pedig én nem hagyom itt. Fogott egy fát, és elkezdte tunkolni. Aztán utána szépen ott hagyta. Tényleg szomorú, mert hogy közben meg egyébként tökre tudnánk előre lépni, de így
2: viszont nehéz lesz. Viszont megoldott egy csomó problémát, mert ergonomiai szempontból meg az van, hogy egy ilyen fában nagyon könnyű kapaszkodni. Tehát,
0: holnaptól ez egy mozgássérült WC, igen, ahol fán tudod felhúzni magad.
2: Így van.
0: Na mindegy, inkább fizessünk érte, gyerekek, de tényleg jó a polgi, vagy nem tudom, ki írta ki ezt a posztot, tök igaza van, hogy egyszerűen valahogy még nem értünk el ide. Na jó van, hívjuk a kampuszos játékunkat, mondd Anna.
3: Nem volt ugye fölvetésetek, hogy 10-11-en.
0: Nem, most rátíztuk.
3: Ezért tettem én egy ilyen kis kísérletet rá, hogy ugye 40 betűből áll a szűkített magyar ABC, nagyon-nagyon sok betűvel írtam föl hallgatókat, a Danitól elkezdve a Szabinán át, a minden nem sorolom, Norbin át, a Sanyikán, a Csongor. Mondjatok egy számot, direkt nem sorrendbe írtam az ABC-t. Tehát az A az 8-as, a C az 12-es, az E az a 40-es, tehát 40 betű. Mondjatok egy, ugye 5 kéne a XY.
0: De lehet, hogy én ezt most nem is értem.
1: Csak mondj egy négyes számot.
3: Egytől 40-ig mondj egy számot.
0: 6-os, 4-es.
1: 9-es.
3: A 4-es, én az S betűhöz rendeltem, tehát egy S betűs embert fogok hívni.
1: Most az S-esek.
0: Én azt gondolom, nem lehet azt mondani, hogy beleszürkültél ebbe a 15 évbe, tehát hogy ez a vád nem érhet téged, hogy nem találsz ki mindig valami kis újdonságot, nem hagyod ezt elszürkülni, nem hagyod rutinszerűvé válni a munkát. Jó, megcsavartad ezt a játékot, valaki megy a kampuszra, ez a lényeg.
3: Ennyi. Kész. Ennyi. Ez.
0: Már hívjuk is. Ez, mint Péter. Szia, Péter. Hát csak vegye föl, érted? Hiába eszes. Szabina! Hello, Szabina!
4: Sziasztok!
1: Hello!
0: Szia, hello, Szabina! Mi vagy? Vezetsz, hogy mit csinálsz?
4: Sziasztok! Hát most éppen félreálltam, mert nem gondolom, mert nem igazán az F betűnél vagyok.
0: Na de ez nem F, hanem S. S,
1: mint Szabina.
0: Szabina, igen.
4: S! Azt, én
0: F-et értettem,
4: bocsánat.
0: Hogy leveszed a kihangosítót, átveszed simára.
2: És ilyenkor elütötték.
4: Bocsánat, remélem, hogy...
0: Szabina, sokkal
4: remélem, hogy lehet hallani, mert pont most jöttem át a határon.
0: Na, zöld határ, mert kit viszett? Három albán van nálad, még a csomagtartom, hogy mi a helyzet? Szabina, jó, jobb a vonal, sokkal jobb. Na, mit szólsz? Mondj egy szlogen nekünk, és akkor lehet, hogy ott leszel a kampuszon, ha... De el ne ronsd.
1: Jó, ez az!
0: Hát,
1: de menő volt.
0: Igen, szerintem jó volt.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
0: Migráns vagy, Szabina, migráns vagy. Semmit nem hallottunk a szlogenből, de mi annyira jó fejek vagyunk, hogy elhisszük neked, hogy te ezt elmondtad.
4: Oké.
0: Jó?
4: Mondjam újra!
0: Ne, egyszer elég.
2: Most már így jó lesz.
0: Abszolút jó. Kivel mész Campusra, Szabina? Kit viszel?
4: A párommal.
0: Na, tök jó voltatok már? Vagy az első?
4: Nem, még soha, Debrecenben sem.
0: Na, nagyon jó.
4: Jó lesz.
0: Jól van, érezzétek jól magatokat, mondunk mindent, akkor hogy melyik nap tudtok menni, vagy ti választjátok, ezt nem tudom, hogy van, de biztos, hogy jövő héten ott lesztek a kampuszon, jó?
4: Jó, rendben, köszi szépen!
0: Jól van!
1: Sziasztok! Ciao, ciao, ciao!
0: Maradjunk az eredetinél, Anna.
3: Figyelj, tudod, jó, jó a tizedik. Nagyobb volt a füstje, mint a hangja.
0: Azt gondolom, nem volt rossz ötlet, de térjük vissza 64 országos
3: világbajnokságot.
0: Jó, szerintem.
3: Tehetek én erről?
1: Jó volt.
0: Aranyos volt, nem volt. Jól megkavartad, de...
1: Izgalmatlan melót tettél bele, tehát ez látszott.
0: Elszakköröztél fél óráig, térjük vissza holnap az eredetinél. Mit szólsz hozzá?
3: Szerintem jó.
2: Amúgy megvadultál ChatGPT-től, szerintem ez van, hogy ellettek. Igen, az van, ez van.
0: Anna nem hagyja elszürkülni a hétköznapokat. Tekeri, csavar, csűrje. Fölállított egy ABC sorrendet, egy éze, abakuszt hozott, érted?
2: Figyelj, Anna, ha már itt vagy, hogy mikor lesz amúgy a kihirdetés, hogy kit vettek fel hova?
3: Az csütörtök, az jövő hét csütörtök.
2: Jövő hét csütörtök.
3: Igen.
2: Big day.
3: Jó.
2: Reggel este van,
3: este,
2: ugye?
3: Este jönnek az SMS-ek.
2: Úristen, na jó, hát akkor elkezdhetünk lassan szurkolni majd a fiataloknak.
3: Én már beizítottam, gin tonic behűtve. Ha nem sikerül, azért iszunk, ha sikerül, meg azért.
0: Én így vagyok minden nap a presszomban.
2: Így van.
0: Ha van okom azért, ha nincs okom azért, elindulok, leülök, úgy beverem a bloody Mary-t, meg az irkávét, mint a húzat. Utána nem győzöm meg magam, semmi okot nem talál. Ma azért iszom, mert nem találtam olyan okot, amire igyek. Már ott is vagyok. Már ott a bloody Mary.
3: Mondtam Karinának, semmi probléma.
0: Csütörtökön hirdetik. Igen, jövő héten az egyetemi felvételi
2: koncertet. Ha minden jól megy, akkor már tudtok aznap kívánságműsort csinálni. Úgyhogy akkor már majd kérhetik neki a számokat a fiatal.
0: Hát akkor csütörtök este kérhetik, akkor pénteken kell itt maradni. Friss egyetemisták, izé. Jövő csüt pénteken biztosan
1: pénteket
0: maradok.
1: Pénteket ott, hogy nem jó a péntek. Hát ne. Ezt beszéltük hát a délután.
2: Csütörtök este nekem jónak hangzik. Úgy hallom, szabadok vagytok.
0: Bárki veszít a fogadáson, szeptember 10-ig kell teljesíteni a 4 órás műsorvezetés 10-től 2-ig.
2: Így is van.
0: Na jó van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, és hívjuk még a naphallgatója gyerekek, mert még mindig van Forma 1 jegyünk, úgyhogy ezt is odaadjuk valakinek. Jó, jövünk rögtön a hírek után.
6: Senki ne pánikoljon, pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
5: Reklámot hallottak.
14: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új kerékpárút építése kezdődött Békés Csabán. Éjszakai madárlesre várja a természetbarátokat a Nemzeti Park. A kánikula sem állítja meg a vérlovagokat. Köszöntöm Önöket, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Újabb helyszínen indultak el kerékpárút építési munkálatok Békés Csabán, ahol az északnyugati iparterületet kötik össze a Mokri utcával és Mezőmegyerrel. A kivitelező jelenleg a kijelölt nyomvonal tisztítását, a cserjék és a növényzet eltávolítását végzi. Az ütemterv szerint a terület megtisztítása után a terepviszonyok rendezésével, a földmunkákkal, majd a szilárd útalap kialakításával folytatódik a beruházás. A 100%-ban hazai forrásból megvalósuló fejlesztés a helyi hivatásforgalmi kerékpárhálózat újabb fontos eleme, ami jól kiegészíti a korábban már átadott biztonságos szakaszokat, közölte a város. A projekt a kerékpáros infrastruktúra kiépítése mellett tartalmazza a közvilágítás korszerűsítését, a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását, a zöld területek rendezését, valamint új forgalomtechnikai jelzések kihelyezését is. Hangulatos esti sétára hívják a természetbarátokat honlapjukon a Körösmaros Nemzeti Park munkatársai. A látogatók egy 6 kilométeres gyalogtúrán ismerhetik meg a Kissárét madárvilágát, ahol gémek, kócsagok és sasok is feltűnhetnek a tavak mentén. A szombati alkonyati programon való részvétel előzetes telefonos regisztrációhoz kötött. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készen létben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extrém kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A Vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Érkezik az újabb hőhullám, ami ugyan térségünkben nem lesz olyan erős, mint a júniusi, de azért Békés Csabán a kora reggeli 20 fokról ma már így is elérjük a 34 fokot. A napsütés végig szinte teljesen zavartalan lesz, és éjszakára is jobbára derült marad az ég. Holnap tovább melegszik, már 36 fok lesz a csúcs. Szombaton azonban hidegfront hoz lehűlést. Zivatarok is kialakulhatnak majd aznap, a hétvége csapadékosabb lesz, a jövő hét elejére pedig 30 fok alá ereszkedik a maximum hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Mondjuk én azt a dumát is szerettem, hogy ez az egri harcos egy igazi karót nyelt ember lehetett. Ez is egy jó dum egyébként az egri közvécé fával történő megrongálására. Itt vagyunk, illetve vagyok, de nem baj, ma csináljátok, csak nyugodtan, mert csak egy best of konfan. Hát mi?
2: Soha nem vagyunk magadra, Balázs.
1: Köszönöm szépen, hogy velem vagytok a bajban.
2: Ez a Feri cigizik, de én igen.
1: A ajándékot kaptam korra reggel, hát milyen rendesek vagytok, hát még látóhatáron belül sincs az én születésnapom, de már megérkezett ez a kis ajándék a maga 60 kilójával.
2: És 40 évével.
1: És 40 évével, úgyhogy átadtátok az ajándékot, ez holnap-holnap után már... Balcsinálta, hello, gyere, semmit, csak dolgozunk. És Fletó után megfejtettük, hogy mi az a három szó, amit ha kimondanak hallgatóink, akkor szerintük attól jobban működik a házasságuk és a hosszú távú párkapcsolatuk. Nagyon jó megfejtéseket kaptunk, mélyeket, szépeket, vidámakat, szomorúakat, hogy mit kell mondanod a párodnak három szóban, amitől szerinted egy hosszú távú kapcsolat működik. Ezeket most meghallgatjuk újra.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feri behozza ezt a stúdióba.
1: Ti most hoztok nekem valamit?
2: Uh-huh. Megindítjuk a szüli hetedet.
1: Ne csináljátok, hát még meghatódom a végén.
2: Ne hatódjál meg, mert nincs az már öreges lenne.
1: Fogamba.
2: Nem, ez kapor volt, amit tettem.
1: Ja, nem, viszont fikás az orrod.
2: Viszont, de akkor csukd be a szemed, ne nézzed.
1: Jó, becsukom a szemem.
2: És hogy vágtál rá.
1: Nem csalok.
2: Na mehet, tessék, nyithatod.
1: Nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet.
2: Senki
1: nem zavar.
2: Senki nem mehet el.
1: Ezt nem hiszem el.
2: Mindenkinek fájnia kell.
1: Ezt nem hiszem el.
2: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
1: Ezt nem hiszem el.
3: Szerintem megvett egy gyárat.
1: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett,
2: ugyanolyan...
1: Ez a gyári színe.
3: Sose volt ilyen szín.
1: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
3: Vagy fölvásárolta az összes működő modell
2: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
1: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egy nem tudom hova tenni, és erre egy hónapra megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
3: Miért fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
1: Egy lila jáva motor.
3: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
1: Úristen, zseniális.
2: De miért most ezzel nem látod magad a Sziget nagy színpadon karikázni?
1: Úgyhogy Sziget nagy színpad is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
3: De nagy a Balaton.
2: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
1: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
2: És lehet rá a ül is, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
1: Hát sose ment a Feri sem, mikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
3: Igen, de micsoda, 70-nel is mentünk lefelé.
1: Egyébként igen,
3: lejtőn. A lejtőn. Oké.
1: Igen. Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható. Egy lila jáva motor. Neked valami gyárad van?
2: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtettem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapest távol, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorra mész.
1: Ez igaz. Nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
2: Így van, vagy egy váltó motor. De amúgy szerintem elfogadni.
1: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
2: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
1: Ilyen lila.
2: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami 86-ba kijött.
1: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Ghost to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Ghost to Velence, kettő, hogy 4 óra.
2: De Velencére már közel van a Földvár.
1: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen, csak azt mondom, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyi akkora teher.
1: Igen, hogy vigyem le, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
3: Hát azt neked kell bekeverni.
1: Nekem?
3: Igen, ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
1: És bekevered a
2: garázsatot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
1: De fogom szeretni, és csapatok át Földvára. Csoki az üveg Tigrisbe. Ta mindenit.
2: És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fog majd a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglédről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném
1: mondani. Igen, Ceglédnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
3: Vissza tudod vásárolni.
1: Igen, igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira. Ja. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van, tehát hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
2: Befogod a pofán.
1: Befogod a pofán.
3: Folytatást nem tudjuk.
1: Na, igen. Vedd meg nyugodtan. Ugye jönnek a...
2: Jó? Tudok kézzel, ez a mondat kérdez.
1: Befogod a pofán. Igen. Közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. És ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
2: Igen, költöz vissza anyádhoz.
1: Költöz vissza anyádhoz, amit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
3: Ez mi, egy jó mondat.
1: Jó mondat, felé. Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
3: Év ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
1: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
2: Mihez van kedved?
1: De jó lesik ez.
3: Na?
2: Feri, mihez van kedved?
3: Hát, ha én azt elárulom. Ja.
1: Jó mondat.
2: Jó mondat.
1: Szerintem szerint
2: jó?
1: Én ezt adom, ez egy tök
2: jó,
1: kedves
2: ez
1: mondat.
2: Nagyon, ez nagyon. Tetszik a főztél, vagy hánytál?
1: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Mm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
2: mondja
1: enni?
2: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
3: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
1: Hát nem vagyok egy nagy főző.
3: Ez igaz.
1: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Azt mondja,
3: egy hogy... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
2: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
3: Jó lesik.
2: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
3: Péter most nyert egyet.
2: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
1: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott gondolom valamit azért, hogy béke legyen.
2: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
1: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
2: Jó, itt egy másik, 20 év futamidő.
3: Az
1: igen, igen, igen. Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Szép mondat. Jó, szép mondat.
3: Szerintem ez egy kedves törődő.
1: Szerintem ez egy törődő mondat.
2: De hogyan mondod?
1: Összefogom a hajamat. Várj egy picit, összefogom a hajamat.
2: És hogy,
1: szerintem ez egy szép mondat.
2: Összefogom a hajamat!
1: Na, így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
2: Mondom, hogy bármi működik. Ja, jó,
1: akkor mindenre. Inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
2: Várj, és mondjam, hogy...
3: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
1: Az is jó. Tessék a távkapcsoló. Vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még,
2: az van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
1: Igen.
2: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
0: Balázsék a Rádió Egyen!
1: Na, még gyorsan egy naphallgatóját hívunk, így 3:40 után 3 perccel, ő meg még kap Forma 1 jegyeket is, és aztán szépen áll. Vonulunk, hogy holnap még jöjjünk a hétvége előtt.
2: Yes, sir.
1: Ez olyan kedves. Azt hittem, valami durvábbat választasz.
4: Hello.
1: Balázsék, jó reggelt.
4: Jó reggelt.
1: Hello. Hát nem...
4: Nem. Bakker.
1: Nem számítottál ránk így 10 óra vagy 10 perccel?
4: Nem, nem, egyáltalán nem. Mert bele vagyok fordulva a melónba.
1: Mit dolgozol, mit csinálsz?
4: CNC megmunkálás.
1: CNC megmunkálás, aha.
4: Így van. Így
1: szereted van. A Forma 1-et?
4: Hát ami azt illeti, igen.
1: Azért, mert hogy megmutatjuk, hogy mit van. Figyelj, ezt nyerted, anélkül, hogy nem mondtad.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a főtaxi felajánlásából.
1: Na?
4: Ne, ez komoly. Ne.
1: Ez halál komoly, ketten el tudtok menni, vagy lehet, hogy nem páros, szerintem páros. A pénteki szabad edzés, autó megnézés, nem tudom, mi van benne a pénteki napban, de hogy tudtok menni.
4: Elképesztő. Nagyon jó, zseniális, nagyon szépen köszönöm. Úgy fordottátok a napot, el sem tudom mondani.
1: De jó. Nagyon jó, örülünk akkor neki.
2: Hát esetleg beleesztergálnád a Balázs nevét valamibe az.
1: Igen, hadd örüljön a munkádat.
4: Figyelj, nyestet akarok esztergálni egyébként, ezt akartam neked jelezni. Én is bent vagyok a nyest imádók csoportjába. Elképesztő, nagyon imádom.
2: Figyelj, amúgy, ha csinálnál egy filmnyestet, az lehet, hogy eltántorítana minden nyestet utána.
4: Raktam ki egy képet a Skynest öntudatra ébredt.
2: Azt te csináltad, azt látta az ő király.
1: Az én voltam. Jó, de jó, a Skynet utána, a Skynest.
2: Azért is megérdemelted volna, úgyhogy...
4: Akkor majd dobja már egy lájkot, hogy az egy kicsit legyen már virálisabb, tudod.
2: Biztos, hogy benne nincs már rajta az a lájk?
4: A tiéd?
2: Igen, igen.
4: Nem tudom, álnéven vagy?
2: A civil profilommal vagyok rajta. Az pedig úgy van, hogy Sebestyén Balázs.
1: Igen, vagy oficiál az eredeti. Igen. Elképesztő ez a nyestes csoport, mit megy egyébként.
4: Zseniális, csípem nagyon. Igen.
1: Jól van, oké, akkor érezd magad jól jövő héten a Forma 1-en, és akkor egy dob egy SMS, hogy milyen volt, jó?
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, legyen szép napotok.
1: Ciao,
3: neked is.
4: Hello.
3: Végre örül valaki.
1: Örül, jó helyre megy akkor a jövő hét pénteki Forma 1-es.
3: Így a végére. Jövünk-e holnap? Sokan kérdezik.
1: Szerintem igen.
2: Péntek az én napom. A
1: nyomjunk egy hetet végig, gyerekek. Aztán, hogy jövő héten kitaláljuk, mi lesz.
3: Miért? Múlt héten volt valami? Vagy jó.
1: Lenyomjuk, hamar meg vagyunk.
2: Akkor a pofám volt. Majd nem bevittem szervizbe az autót pénteken. Azt tegnap kell telefonálni. Hát nem lesz délelőtt még se idő.
3: De kicsit később.
1: Én is ezért legazában vagyunk, de azért minden nem megy át. Ja, mögül, nyomjuk le a holnapot.
3: Persze, jövünk.
1: Jövünk, srácok. Fiúk, lányok, puszi mindenkinek. Sziasztok, holnaptali. Ciao.
0: És uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól! Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
10: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig, a többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
9: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
12: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál, Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
14: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
15: www.bsc.hu.
16: Újra feldübörög a rock! Jön az 5. Vihar Sarki Rock Fesztivál!
17: Augusztus 12-16!
16: Békés Csaba Postelek autós mozi!
17: A színpadon!
16: Totális Metal!
17: Deák Bill Gyula!
16: Moby Dick!
17: Akela!
16: Aurora!
17: Alkohol!
16: Pink Punkers!
17: És még sokan mások!
16: 2 színpad, 4 nap tömény rock!
17: Jegyek tixa.hu!
18: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti

0: forgalom mellett.
1: A D-Build visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. D-Build.hu/szőnyegtisztítás.
2: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30-307-32-47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Pub Party Service bemutatja. 2000-es évek éjszakája Bélmegyeren, július 17-én pénteken a Művelődési Házban. Fellép Náksi, DJ Szatmári és Szakos Andi, MC Mike and Mike DJ, DJ Oszi és az estházigazdája Berry Papa. Ne feledd, július 17 Bélmegyer, jön az időutazás!
7: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
8: Köszönjük!
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Gémerek, figyelem! A Fortnite-ban hamarosan David Beckham-mel is lehet lövöldözni. Hát azoknak mondanám, akik nem vágják. Ez nem egy focis játék, hanem egy harcolós lövöldözős, ami például azzal is a játék mellett tartja a gémereket, hogy folyamatosan változik a sztori, a játék térképe, és rengeteg sztár kerül bele, akikkel játszani lehet. Most például David Beckham a legújabb. Úgyhogy ő Messi, vagy éppen Harry Kane példáját követve a Fortnite-ban is megtalálható lesz, de korábban például Lady Gaga-val is lehetett már harcolni. Na, ő fog most énekelni.

0: Míg a nyugati ország részben borús, esős volt a reggel, keleten 7 ágra sütött a nap, de mindenhol várható a napsütés a szakik szerint. Ahol viszont tartósabban lesz borulás, ott is 30 fok lesz a maximum. Megnéztem, az előrejelzés szerint a hétvégén is változóan napos, felhős idő lesz, 34 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, bármit is csináljon most a Rádió 1 hallgató. Dolgozzon, vezessen, vagy pihenjen, nyaraljon, nyerje meg jövő hétre a Campus Fesztiválra a páros belépőjét tőlem. A mai nap folyamán is többször lesz játék, este majd Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban is. Most ki a mázlista, halló!
1: Szia, Niki vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Niki, honnan csörögtél?
1: Gyöngyösről.
0: És te vezetsz?
1: Igen.
0: Ah, merre felé, Gyöngyösön egyébként?
1: Igen.
0: Dugó nincs?
1: Nincs.
0: Átnézed a többi autóba, mindenki a Rádió 1-et hallgatja?
1: Na, valószínű, igen.
0: Hát akkor hadd lássák, hogy hogy néz ki egy tizedik telefonáló!
1: Tényleg? De jó!
0: És hallja mindenki Gyöngyösön, hogy kell a Rádió 1 szlogányét sikítani!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Így kell, bizony!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Ez nagyon szuper, már próbálkoztam nagyon sokszor.
0: Végre most összejött.
1: Igen, összejött, hál' Istennek.
0: Remélem mindenkinek jó példa vagy, hogy nem szabad feladni, folyamatosan próbálkozni kell, és még nagyon sok játék lesz, ma is, holnap is, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti második elődöntőjén Argentina drámai fordítással ejtette ki Angliát, elképesztő végjátékot produkálva 2-1-re győztek Messiék. Egy feszült hangulatú meccset láthattunk, ahol az első gólt az angolok szerezték, ezután a szövetségi kapitány védekezőbb szerkezetre váltott, és ez meg is bosszulta magát. Anglia átengedte a kezdeményezést, és a meccs hajrájában mindössze 12%-ban birtokolta a labdát. A nyomás góllá érett, a 85. percben Enzo Fernández egy gyönyörű távoli lövéssel egyenlített, a kegyelem döfést pedig a csereként beállt Lautaro Martínez vitte be a 92. percben Messi gólpasszából fejelt a kapuba. Argentina tehát a döntőben, ahol Spanyolországgal mérkőzik meg a trófeáért.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
6: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, mindenkinek, Györke Attila vagyok, remélem betalálnak a zeneim. Na most tessék figyelni! Az igazi mai slágerek között a nyár egyik legbulisabb zenéjét indítottam. Bambolé, az olasz DJ Alex Kenji következik, aki 8 különböző álnéven adott még ki dalokat, de én ezt az alter egóját csípem nagyon. Bambolé!

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Küklopsz, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai slágerbe, nyaralás, pihenés közben is. Az ország döntő többsége ebben a két hónapban van szabadságon, a mázlisták akár több hetet is. Van, akinek egy hét vagy pár nap jut, vigye magával mindenki a nyaralására a Rádió egyet, jó? A hétvégénk egyébként változóan napos felhős lesz, az előrejelzés szerint 34 fok körül lesz a csúcs, a nagyobb tavaink pedig 25 fok körül vannak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Metzger Vikivel ma, akinek a vadonatúj dalát is bemutatjuk ma délután este itt a Rádió 1-en. Most pedig azonnal indítjuk a déli mixet. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
3: Szerintem tegyük ide a lapozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is lett.
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
8: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
11: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál, Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
14: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
15: A Papparty Service bemutatja. 2000-es évek éjszakája Bélmegyeren, július 17-én pénteken a Művelődési Házban. Fellép Náksi, DJ Szatmári és Szakos Andi, MC Mike and Mike DJ, DJ Oszi és az estházigazdája Berry Papa. Ne feledd, július 17 Bélmegyer, jön az időutazás.
0: Reklámot hallottak.
16: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
17: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Feltöltik a Csaba Park csatornáit és tavát a környező erdőterületek megóvásáért, számolt be róla a városvezetés. A Békés Csabai Városüzemeltető cég munkatársai heti rendszerességgel juttatnak friss vizet a rendszerbe az élővíz csatornából, ami javítja a talajnedvesség tartalmát. Hangulatos esti sétára hívják a természetbarátokat honlapjukon a Körösmaros Nemzeti Park munkatársai. A látogatók egy 6 kilométeres gyalogtúrán ismerhetik meg a kis sárét madárvilágát. A szombati alkonyati programon való részvétel előzetes telefonos regisztrációhoz kötött.

0: Megőrizte első osztályú tagságát a Békés Csabai női kézilabda U20-as csapat a bajnokságban, írja a behír.hu. A fiatalok a 10. helyen zárták a szezont, ami a szoros őszi vereségek utáni sikeres tavaszi hajrának köszönhető. Holnap még melegszik, hétvégén zivatarok hoznak enyhülést Békésbe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket július 16. napján is. A Déli Mixet hallják a mikrofonnál, kettőig Oszlácsoszi Norbert. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Megyünk már is tovább, Bibi Rex és a Faithless közösével itt a New Religion.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek, 2:01. Megyünk tovább a Daily Mixben. A gyulai nyári korzó következő programjait ajánlom a figyelmükbe. Ma este 7 órától a Szent Miklós Parkban közös festés lesz a József Dezső Alkotótábor Egyesület tagjaival, majd 7:30-tól Vozár M. Krisztián filmzenei zongora estje lesz. Várják önöket, kellemes időtöltést a programhoz. Most pedig megyünk tovább itt a 104 Rádió 1-en a Daily Mixben, ez az Out of My Head.

Igazi bajságerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek Görgényi Tamás festőművész kiállítását ajánlom a figyelmükbe. A látható valóság és az absztrakt a Munkácsi Mihály Múzeumban várják önöket. Kellemes időtöltést hozzá. Az igazi mai slágerek közül pedig jöjjön a Pad Rock!

0: Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a következő órában is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, július 16. napján is a Daily Mixet hallották vele Mosszival. Mindjárt megyünk is tovább, indítok egy újabb órát, jön a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's long. Az infók után Ray Dalton újdonságát hozom, aztán természetesen ajánlom még figyelmükbe egy-két programot, maradjanak velünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál, Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
4: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
5: A Pub Party Service bemutatja. 2000-es évek éjszakája Bélmegyeren, július 17-én pénteken a Művelődési Házban. Fellép Náksi, DJ Szatmári és Szakos Andi, MC Mike and Mike DJ, DJ Oszi és az estházigazdája Berry Papa. Ne fel

0: Veled. Július 17, Bélmegyer. Jön az időutazás.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Cedacur Forte kell.
2: Cedacur Forte?
1: Igen. A Cedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Oszival. Csak igazi

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. 6 perccel járunk 13 óra után, nagyon kellemes délután önöknek július 16. napján is. Az igazi mai slágereket hallják a mikrofonnál velem Oszival. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900. Ha van valami közúti infójuk, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide, hogy tudjam a többieket is tájékoztatni. Balesetmentes utat kívánok, most pedig ajánlom figyelmükbe az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítást. A Munkácsi Mihály Múzeumban lehet megtekinteni. Várják önöket. Az igazi mai slágerek közül pedig jöjjön egy újdonság, itt az Opalite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy 4 perc és fél 2, nagyon kellemes délután önöknek. Már is megyünk tovább, ajánlok figyelmükbe egy mai véradást, amely 2-kor fog kezdődni Békés Csabán a Területi Vérellátó Intézetben. Este 6-ig várják majd ott a véradókat, ha tehetik, menjenek el minél többen és segítsenek másokon. Most pedig Kygo és Mari Public közös igazi mai slágerével folytatjuk itt a 104-en. Ez a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

a 104 Rádió egyen igazi mai sláger követ. Igazi mai slágert. I thought that I've been hurt before.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió Egyen. Nagyon kellemes délután önöknek. Köszönöm a figyelmet, már a búcsúzom itt a Fate of Ophelia. Oszlácsoszi Norbertet hallották. Holnap délben jövök a Daily Mix-el. További szép napot, minden jót!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő.

0: Késabán Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
1: Újra feldübörög a rock!
2: Jön az 5. Vihar Sarki Rock Fesztivál!
1: Augusztus 12-16!
2: Békés Csaba Postelek autós mozi!
1: A színpadon!
2: Totális Metal!
1: Deák Bill Gyula!
2: Moby Dick!
1: Akela!
2: Aurora!
1: Alkohol!
2: Pink Punkers!
1: És még sokan mások!
2: 2 színpad, 4 nap tömény rock!
1: Jegyek tixa.hu!
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el, utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
4: A Pub Party Service bemutatja. 2000-es évek éjszakája Bélmegyeren, július 17-én pénteken a Művelődési Házban. Fellép Náksi, DJ Szatmári és Szakos Andi, MC Mike and Mike DJ, DJ Oszi és az estházigazdája Berry Papa. Ne feledd, július 17 Bélmegyer, jön az időutazás.
5: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
6: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdióba.
10: Lehet, nem hiszem el. Kaptam egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Neked gyárad van?
11: Vagy fölvásárolta az összes működő modellt.
9: Nem léptem ki a csoportba. És akkor meglátta ezt a lila szint, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
10: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. De még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónap múlva megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy. Úristen, zseniális.
9: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
10: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
9: Plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
12: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most Rádió 1. Indul Magyarország

0: változatosság.
1: Sziasztok, Dóri vagyok a büféből. Mindig Rádió Egyet hallgatunk. Imádok benneteket. Sziasztok!
0: Nincs megállás.
2: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

things that I've got. Itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy. Üdvözlet ezekkel a zenékkel a nyaralóknak. Hát ma is az járt jobban, aki külföldön a tenger mellett hallgatja a zenéimet, mert hogy az ország nagy részén nem lehetett napozni, barnulni. Hát majd meglátjuk, hogy lesz-e erre lehetőség a hétvégén, mert hogy a hosszú távú előrejelzés szerint szombat hajnalban jön egy hideg fronthoz, majd záporokat, zivatarokat megszelet. Vasárnap délután este pedig újabb hideg front jön, majd északnyugat felől. Az időjárás

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Legközelebb szombaton lesz meccs a foci VB-n, az elődöntőkből való drámai kiesés után a két csalódott európai óriás Franciaország és Anglia csap össze a bronzmérkőzésen. Franciaország a spanyolok elleni gól nélküli vereség után szeretne javítani, az angolok a tegnap esti argentinok elleni utolsó perces szívszorító kiesést követően bizonyítanának, hogy ők a világ harmadik legjobb csapata. A két gárda régóta tartó komoly rivalizálást ápol egymással, legutóbbi VB találkozójukon a 2022-es katari negyeddöntőben a franciák diadalmaskodtak 2-1-re. A szakértők és a fogadóirodák rendkívül szoros küzdelmet várnak most is, és a keret mélysége és a gólvágó Kylian Mbappé jelenléte miatt Franciaországot tartják a mérkőzés minimális esélyesének.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: egész nap a Rádió Egyet figyel a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

zenekarok legjavával páros napi jegy nyerhető tőlem. Ráadásul egy tetszőlegesen választható napra, csak 10-ként kell elérni a 20-as 311-en, és a fülembe kell sikítani a rádió egy szlogenjét. Hajrá, hajrá,

0: Igen, csak igazi mai sláger megy. Játékot indítottam az előbb, és valakit bejuttatok a kampuszra, hogy sok-sok külföldi és magyar fesztivál fellépő mellett a Rádió 1 stage-nél is bulizhasson a DJ-inkkel. Halló!
1: Szia, kampuszolnék a Rádió 1-jel.
0: És hogy hívnak téged?
1: Engem Katának hívnak.
0: Kata! Mit csinálsz, miközben Rádió 1-et hallgatsz?
1: Dolgozom, épp most kapcsoltam ki a gépet, hogy ne zúgjon.
0: Miért mi lehet az, hogy ennyire zúg? Betonkeverő vagy kukorica daráló gép? Mi lehet hangos még?
1: Szabászgép.
0: Szabás, varrás, háttérben a Rádió 1-el, és viszed bulizni a kollégákat?
1: Hát, majd meglátjuk.
0: Két jegyet tudok adni, mert 10. lettél!
1: Köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jár a két jegy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Nagyon örülök. Csak ide kell átúzgani a szomszédba, úgyhogy...
0: Na, honnan hívtál?
1: Nyíregyházáról.
0: Akkor most kapcsold vissza a gépet, játszom neked a jó kis zenéket. Jövő héten pedig buli!
1: Ó, szuper, köszönöm!

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklops, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Nyár, vízpart, napfény.

0: forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
1: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
2: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Hát drága Rádió 1-esek, akik ma inkább felhőket láttak, mint napsütést, azoknak rossz hír, hogy majd a hétvégén is lehet, hogy sok felhőt látunk majd. Úgy néz ki, hogy két hidegfront is elér majd minket, az egyik szombat virradóra, a másik pedig vasárnap délután este.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Most például jön egy, amitől az idei nyarunk vidámabb, bulisabb, BB Rexa és a New Religion. Az énekesnő pedig imád improvizálni a stúdióban. Beéneklések, hajlítások, bekiabálások teljesen spontán jönnek, és végül sokszor benne is maradnak a végleges verziókban. BB Rexától ezt a dalt szeretjük most nagyon a jelenben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: 22-n jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rijszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti második elődöntőjén Argentína drámai fordítással ejtette ki Angliát, elképesztő végjátékot produkálva 2-1-re győztek Messiék. Egy feszült hangulatú meccset láthattunk, ahol az első gólt az angolok szerezték, ezután a szövetségi kapitány védekezőbb szerkezetre váltott, és ez meg is bosszulta magát. Anglia átengedte a kezdeményezést, és a meccs hajrájában mindössze 12%-ban birtokolta a labdát. A nyomás góllá érett, a 85. percben Enzo Fernández egy gyönyörű távoli lövéssel egyenlített, a kegyelem döfést pedig a csereként beállt Lautaro Martínez vitte be a 92. percben, Messi gólpasszából fejelt a kapuba. Argentína tehát a döntőben, ahol Spanyolországgal mérkőzik meg a trófeáért.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rijszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: egész nap a Rádió Egyet figyel a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!

0: hétről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
1: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
2: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 000 forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
4: A Papparti Szerviz bemutatja. 2000-es évek éjszakája Bélmegyeren, július 17-én pénteken a Művelődési Házban. Fellép Náksi, DJ Szatmári és Szakos Andi, MC Mike and Mike DJ, DJ Oszi és az estházi gazdája Berry Papa. Ne feledd, július 17 Bélmegyer, jön az időutazás.
5: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
6: Köszönjük!
7: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Elindultak egy új kerékpárút építési munkálatai Békéscsabán, ami az északnyugati iparterületet köti majd össze a lakóövezetekkel. A város tájékoztatása szerint jelenleg a nyomvonal tisztítását végzik, amit a földmunkák és a közvilágítás korszerűsítése követ majd. Bocskai Árpádot nevezte ki a Békési Egészségügyi Intézmény és Fürdő új igazgatójává a helyi döntéshozó testület. Az augusztustól hivatalba lépő, korábban aljegyzőként dolgozó szakember egy jól működő szervezetet vesz át, írja a Beol. Életét vesztette egy autós, miután árokba borult a gépkocsijával Medgyesbodzás közelében. A jármű a rendőrség tájékoztatása szerint egy egyenes szakaszon sodródott ki, majd a tetején állt meg. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A helyszínen belehalt a sérüléseibe. Holnap még melegszik, hétvégén zivatarok hoznak enyhülést Békésbe.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul

Itt a Rádió 1, 16 óra 14 perc, közlekedési információk. Istvántól tudom, hogy az M1-esen ma Komárom és Tatabánya között van torlódás, a sok kamion miatt, ahogy írta István. Szilárd infója pedig az M3-asról Gödöllőnél, a Babati pihenőnél a tegnapi baleset után teszik rendbe a pályát, úgyhogy a 32-es kilométernél mindenkit terelnek, és a dugó legalább 2 kilométeres. Köszönjük szépen, várjuk még a közlekedési híreket. Autós barátaimnak pedig jön egy nagy Rádió 1-es kedvenc Tiestótól és Karol G-től.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklopsz, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 16 óra 41 perc közlekedési infók. Peti szólt, hogy Budapesten a Margit híd előtt van lassulás, a Pest felé haladó oldalon, a híd elején ugyanis délután baleset volt. Attika meg azt írta, az M0-áson sávzárra kell figyelni az M1-es felé haladva, a Felsőváros Cucorszigeti résznél. Jó utat! Most már csak percek kérdése, és 5-től Juhász Gerivel és Metz Kervikivel indul a Rádió 1 Live Mix. Summer Edition! I had a

0: hogy foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: Legközelebb szombaton lesz meccs a foci VB-n, az elődöntőkből való drámai kiesés után a két csalódott európai óriás Franciaország és Anglia csap össze a bronzmérkőzésen. Franciaország a spanyolok elleni gól nélküli vereség után szeretne javítani, az angolok a tegnap esti argentinok elleni utolsó perces szívszorító kiesést követően bizonyítanának, hogy ők a világ harmadik legjobb csapata. A két gárda régóta tartó komoly rivalizálást ápol egymással, legutóbbi VB találkozójukon a 2022-es katari negyeddöntőben a franciák diadalmaskodtak 2-1-re. A szakértők és a fogadóirodák rendkívül szoros küzdelmet várnak most is, és a keret mélysége és a gólvágó Kylian Mbappé jelenléte miatt Franciaországot tartják a mérkőzés minimális esélyesének.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Budapesten, a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage, egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 rá.

0: Ha vasárnap,
1: akkor légvárnap! Irány a Csaba Center!
2: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
3: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
5: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
6: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Feltöltik a Csaba Park csatornáit és tavát a környező erdőterületek megóvásáért, számolt be róla a városvezetés. A Békés Csabai Városüzemeltető cég munkatársai heti rendszerességgel juttatnak friss vizet a rendszerbe az élővíz csatornából, ami javítja a talajnedvesség tartalmát. Hangulatos esti sétára hívják a természetbarátokat honlapjukon a Körösmaros Nemzeti Park munkatársai. A látogatók egy 6 kilométeres gyalogtúrán ismerhetik meg a kis sárét madárvilágát. A szombati alkonyati programon való részvétel előzetes telefonos regisztrációhoz kötött. Megőrizte első osztályú tagságát a Békés Csabai női kézilabda U20-as csapata bajnokságban, írja a behír.hu. A fiatalok a 10. helyen zárták a szezont, ami a szoros őszi vereségek utáni sikeres tavaszi hajrának köszönhető. Holnap még melegszik, hétvégén zivatarok hoznak enyhülést Békésbe.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
5: És most!

0: Délután 5 óra van, hello mindenkinek, hú, de hangosak leszünk a következő két órában. Metzger Vikit is felavatjuk a Rádió egy Live Mix Summer Editionben. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, persze, hát megjöttem, hogy tudjátok már, hogy itt vagyok.
0: Na. Így van, ráadásul a világ jelenlegi legmenőbb és legújabb lemezjátszóin fogsz mixálni.
1: Igen, igen, nagyon szeretem, hála Istennek már jó néhány klubban van és fesztiválokon is, úgyhogy már kezdek hozzászokni, úgyhogy nagyon remélem, hogy behozzák több klubba is.
0: Viki rövidben van, trikóban van, úgyhogy érdemes nézni is minket, csak mondom.
1: Jaj, ezt most miért mondtad, Geri?
0: Hát, hogy nézzenek minket.
1: Ez csak az esti, tudod, a Bird is my radio show-ba szoktuk mondani. Na.
0: Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban, és kevés duma, sok jó zene két órán át
1: induljunk. Bizony, el. Itt is van Ed Sheeran és az Azizam Guy Sheeman remixével, csak itt a Rádió egy Live Mixben.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.

0: Summer Edition.
1: Bulizdék veled, mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig, őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakiben, fellevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez, de én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszekedek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet.

Victoria. Metzger Victoria. Ez a Rádió Egy Life Mix Summer Edition. 5-től 7-ig.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában. Mellette most Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset nemrég történt Budapesten, a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Lotz Károly utcánál, és szokás szerint nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, különösen a komáromi csomópont és Tatabánya között. Mindenkinek jó utat! És hát Metzger Vikit jól megdolgoztatjuk ma, itt leszel a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben ugye egészen este 7-ig, aztán pedig maradsz még a Rádió 1 kívánság műsorban is, hiszen jöttök egy országos rádió premiérrel.
1: Igen, igen, és hát persze, hogy hova máshol, hát hozzád először, mint ahogy mindig minden új dallal, és már nagyon várom, jön majd Gabriel Dancer, Blanche, és bemutatjuk a legújabb közös zenénket, a One Kiss-t.
0: Érdemes tehát folyamatosan jó sokáig minket hallgatni, még egyszer mindez az országos rádió premier Blanche-sal, Metzger Vikivel és Gabriel Dancerrel este 7 óra után néhány perccel. Mi érkezik most?
1: Hát egy zseniális trackkel megyünk tovább, én nagyon-nagyon imádom, Sam Felt és Rosalyn érkezik, úgyhogy ezzel folytatódik a Rádió 1 Live Mix-je.

0: Találja egyszer a férjét, ez volt a Where is my husband. A Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma mellettem Metzger Viktória élőben két teljes órán át, aztán Viki marad még a Rádió 1 kívánság műsorban is, mert hogy lesz egy országos rádiópremiér ma este.
1: Bizony, mennyit itt vagyok ma egyben, nagyon durva, hihetetlen.
0: Igen, Viki, tényleg megdolgoztatjuk ma, és ne felejtjétek, hogy a Rádió 1 kívánság műsorban majd 7 és 8 között a Campus Fesztiválra is nyerhettek páros napi jegyet, két játékunk is lesz még ma, és hát neked Debrecen az a második otthon.
1: Igen, igen, nagyon-nagyon régóta játszom, több mint 10 éve a Campus Fesztiválon, úgyhogy én nagyon régóta ott vagyok már, és mindig zseniális bulik vannak, úgyhogy nehogy kihagyjátok, mert Magyarország egyik legnagyobb fesztiváljáról beszélünk jelenleg.
0: Így van, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, a Rádió 1 stage-en, tehát reméljük, hogy a campuson is együtt fesztiválozunk veletek, játék 7 és 8 között. Megyünk közben tovább.
1: Bizony, Ariel Grandéval szeretném folytatni, ugye ő most nagyon visszatérőben van, újra koncertezik, én nagyon imádom a hangját, úgyhogy tőle érkezik most a Yes and I, csak itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: ez játszói mögött. Egy sírennel kezdtünk, és egy sírennel zártunk, ami az első órát illeti. Ezt hívják úgy, hogy keretes szerkezet. Nagyon szép.
1: Ó, köszönöm szépen. Hát igen, van a Shape of You, egy zseniális verzió a Midi Culture-től, és én ezt még mindig szoktam játszani. Imádom egyszerűen. Meg hát nekem ez a kedvenc egy sírendalom.
0: Ez egy nagyon jó dal, tényleg is. Jó régen szólt már itt nálunk a Rádió 1-en. Úgy is mondhatnám, hogy Mesker Victoria napot tartom ma, hiszen Viki itt van egészen este 7-ig. A Rádió 1 Live még Summer Editionben, aztán még marad a Kívánság műsorban is. Ráadásul hoz két vendéget.
1: Hát igen, és majd elkérem a fél fizetésedet. Nem, csücsét.
0: Nem. Jó,
1: jó, figyelj, hogyha hozol nekem valami sütit vagy csokit, akkor ennyi.
2: A erős dupla kávé.
1: Jó, egy dupla kávé amúgy a kövire, az tök jó lesz. Köszönöm szépen. Deal.
0: Úgy is duplázom ma, úgyhogy egy nagyon rövid hydration break, aztán pedig folytatjuk, jó?
1: Úgy is van.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: egész nap a Rádió Egyet figyel a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
0: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
0: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
9: A Praktikerben.
8: Júliustól.
9: Júliustól.
8: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
11: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
13: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
14: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
15: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
14: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
15: Tökéletes!
14: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
18: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
19: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsóbb literenként augusztus 31-éig, a többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
18: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
20: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal

0: kampány alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
4: Sok idő telt el az utolsó plazmaadásod óta, igaz? Hű, legalább fél év. Gond egy szál se. Mi tárt karokkal várunk vissza. Most pedig különösen érdemes újra belevágnod életmentő jó szokásodba. A Plazma Center ugyanis júliusi újraalkalmasítás követő első plazmaadásodat 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik újrakezdő adásodat pedig 18 ezer forint juttatással ünnepli meg. Ez bárhogy is számoljuk, összesen 97 ezer forint. Foglalj időpontot újraalkalmasításra. Szeretettel várunk vissza.
5: Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu.
6: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
7: www.bsc.hu.
8: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Elindultak egy új kerékpárút építési munkálatai Békés Csabán, ami az északnyugati iparterületet köti majd össze a lakóövezetekkel. A város tájékoztatása szerint jelenleg a nyomvonal tisztítását végzik, amit a földmunkák és a közvilágítás korszerűsítése követ majd. Bocskai Árpádot nevezte ki a Békési Egészségügyi Intézmény és Fürdő új igazgatójává a helyi döntéshozó testület. Az augusztustól hivatalba lépő, korábban aljegyzőként dolgozó szakember egy jól működő szervezetet vesz át, írja a Beol. Életét vesztette egy autós, miután árokba borult a gépkocsijával Medgyesbodzás közelében. A jármű a rendőrség tájékoztatása szerint egy egyenes szakaszon sodródott ki, majd a tetején állt meg. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A helyszínen belehalt a sérüléseibe. Holnap még melegszik, hétvégén zivatarok hoznak enyhülést Békésbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Elmúlt este 6, továbbra is mixelünk. Hello mindenkinek, átálltunk nyári időszámításra. Rádió egy Live Mix Summer Edition minden hétköznap délután egészen 7-ig. Ma Metzger Viktória itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri, úgy is van, itt vagyok veletek ma.
0: Meghoztam a brutál dupla kávét, csak a fizetésemet ne!
1: Ennyi! Jó, megtarthatod. Nem rabollak ki, amíg itt bent vagy, tudod, mondom, elmegyek pisilni, az körbenézek itt az asztalodnál, hogy mi a helyzet.
0: Vikivel felturbozzuk magunkat, és Viki nem csak este 7-ig marad, hanem még a Rádió egy kívánság műsorban is, hiszen lesz ma egy országos rádió premier, és egy nagyon jó dalt fogunk nektek bemutatni 7 után pár perccel.
1: Igen, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy fogjátok fogadni, szerintem nagyon-nagyon jó lett, és hát most így hazabeszélek, hiszen nem amúgy megállja a helyét nemzetközi platformon is simán, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.
0: Mindez bő egy óra múlva, addig non-stop mix megállás nélkül. Menjünk tovább.
1: Bizony, startolunk is Alex Warrennel itt a Live Mixben.
2: At the turntables now.

0: És információk jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt pár perce a Podmanicki utcában, a Jókai utcánál. Több autó karambolozott az M0-áson a déli szektorban Gyál közelében az M4-es felé, a 31-es kilométernél, és sokan haladnak az M7-es autópályán is a budapesti kivezető szakaszon. Lassú a haladás egészen az M0-ás autóút csomópontjáig. Így készüljetek, mindenkinek jó utat! És úgy készüljetek, hogy Metzger Viktória itt van egészen hétig a Rádió 1 Live Mix nyári kiadásában, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, aztán pedig marad a kívánság műsorban is, mert lesz egy országos rádiókarrier.
1: Igen, igen, úgyhogy ilyen rekordidőt töltök itt a Rádió 1-ben ma.
0: Addig pedig még egy csomó zseniális zenét szeretnénk nektek megmutatni, megyünk tovább.
1: Bizony, ez egy nagy különlegesség volt, én imádom Csami munkásságát, úgyhogy nagyon kedvelem, ráadásul így délután az autóba tökéletes. Menjünk is tovább, jön Bibi Rex, a feldolgozta Faithless-szel a közös zenéjük, a New Religion. Én egyszerűen imádom. Insomnia Rules, újra itt a Live Mix-ben.
2: At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Hurt nagy-nagy slágerében még tavaly, 2025-ben, ez volt a Wonderful Life. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Holnap marad a kánikula, sőt rá is kapcsol, 37 fok lesz a csúcs, viszont úgy készüljetek, hogy hétvégére elromlik az idő, elmarad a Balaton átúszás is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan Lake kondicionáló.
0: Úristen, az a basszus gitár a Dead Dance-ben az előbb, kész vagyok, írja Ádám.
2: Jaj, de jó, örülök, hogy sikerült belőle egy olyan verzió találni, ami tetszik neked.
0: És hát lesznek még itt különlegességek a következő szűk fél órában. Jön megint egy nagyon rövid hydration break, elmegyünk, iszunk valamit Vikivel. Mármint nem hívom meg Vikit egy italra, férnél van.
2: Sajnos arra nincsen idő.
0: Iszunk egy kis vizet, jó? Aztán jövünk vissza.
2: Jó.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
5: Újra feldübörög a rock! Jön az 5. Vihar Sarki Rock Fesztivál! Augusztus 12-16! Békés Csaba Postelek autós mozi! A színpadon! Totális metal! Deák Bill Gyula! Moby Dick! Akela! Aurora! Alkohol! Pink Punkers! És még sokan mások! 2 színpad, 4 nap tömény rock! Jegyek tixa.hu!
6: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30-307-32-47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feri behozza ezt a stúdióba.
7: Lehet, nem hiszem el. Kaptam egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jávamotort, mint a Feri. Neked gyárad van?
8: Ugye? Vagy fölvásárolta az összes működő modell
2: Magyarország. Nem léptem ki a csoportba. És akkor meglátta ezt a lila szint, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
7: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta? Keringette, majd levisszük. De még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónap múlva megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy. Úristen, zseniális.
2: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
7: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
2: Plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Tudjuk, hogy imádjuk a mixeket, tudjuk, hogy imádjátok a nyarat. Úgyhogy egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, minden nap más-más Rádió 1 DJ. Itt mellettem a lemezjátszóknál ma például Metzger Viktória, aki marad rendhagyó módon 7 óra után is, mert hogy be fogom mutatni egy szenzációs dalt, amit itt és most hallhatok majd elsőként.
1: Bizony, és hogy repül itt az idő, nagyon durva.
0: Ugye, hogy milyen gyorsan eltelik ez a 2 óra?
1: Gyorsan eltelik, jó, de hozzá vagyok szokva, a Birdies már Radio Show-ban is ugye 2 órát vagyok mindig, szóval már megszoktam. Csak fura így délután itt lenni, egész délután.
0: De milyen jó erőfényes napsütésben mixelni 2 órát?
1: Jó, igen. Mondjuk itt le van húzva a mi az róló.
0: Igen, de csak azért, mert sokkal jobbak a fények, és aki néz minket, a sokkal tisztában láthatja mondjuk a vállaidat. Most itt trikóban vagy. Direkt csinálom. És ne felejtjétek, játék is lesz majd 7 és 8 között. A Campus Fesztiválra nyerhetek páros napi jegyet 2 alkalommal is, tehát 2-szer is játszunk este 7 és 8 között. Megyünk tovább.
1: Bizony, egy saját remixel szeretnék tovább menni, amit szintén itt mutattunk be a Rádió 1-en. Nagy Bogi és Dash közösére a Jól leszek újrára, úgyhogy ezzel folytatódik a Live Mix.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Metzger Victoria mixelt két teljes órán keresztül, és hát Viki marad még itt a stúdióban, ráadásul megérkeztek a vendégeink.
1: Úgy is van.
0: Mert hogy lesz egy országos rádió premier, nagyon jó a dal, amit készítettetek, ugye a gyönyörű Plansal, valamint Gabriel Dancerrel, One Kiss a címe, és itt és most ma este fogjuk bemutatni.
1: Igen, elsőként. És ez egy nagyon nemzetközi track, úgyhogy nagyon füleljetek majd.
0: 7 óra után pár perccel, tehát országos rádió premier, maradjatok, mindjárt énekel, Kamrád.
1: Yeah.
0: Jön a Be Mine, sőt játék is lesz 7 és 8 között Campus Fesztivál napi jegyekért, úgyhogy senki ne kapcsoljon sehová.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon.

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
3: A Praktikerben.
2: Júliustól.
3: Júliustól.
2: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 300 g-os csomagol többféle nádudvari grill kolbász csak 999 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
7: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
6: Ezt azonnal le kell foglalni.
7: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
6: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: Cég munkatársai heti rendszerességgel juttatnak friss vizet a rendszerbe az élővíz csatornából, ami javítja a talaj nedvesség tartalmát. Hangulatos esti sétára hívják a természetbarátokat honlapjukon a Körösmaros Nemzeti Park munkatársai. A látogatók egy 6 kilométeres gyalogtúrán ismerhetik meg a kis sárét madárvilágát, a szombati alkonyati programon való részvétel előzetes telefonos regisztrációhoz kötött. Megőrizte első osztályú tagságát a Békés Csabai női kézilabda U20-as csapata bajnokságban, írja a behír.hu. A fiatalok a 10. helyen zárták a szezont, ami a szoros őszi vereségek utáni sikeres tavaszi hajrának köszönhető. Holnap még melegszik, hétvégén zivatarok hoznak enyhülést Békésbe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Nagyon izgalmas lesz ez a következő egy óra. Kétszer is fogunk játszani páros napi jegyekért a jövő heti Campus Fesztiválra Debrecenbe. Pár perc múlva pedig országos rádiópremier Metzger Viki, Blanche és Gabriel Dancer érkezik majd hozzám. A One Kiss című vadió zenéjüket fogjuk bemutatni. Szia István!
1: Szia! Kukinak az új számát kérném szépen.
0: Oké, ennek Fire a címe. Kinek menjen?
1: Marcsinak küldeném és Csengének. Egyik a párban, másik a lányom.
0: És mit üzenünk a hölgyeknek?
1: Hát, hogy nagyon szeretem mind a kettőt.
0: Kuki és a Fire már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok. Jó pihenést!
1: Köszönöm!

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, 19:12 a pontos idő. Jön egy nem akármilyen országos rádió premier egy olyan dallal, amit itt és most fogtok nálunk először hallani. Itt van újra, még mindig a stúdióban Metzger Viktória. Hello Viki.
1: Hello, sziasztok. Igen, hát én beköltöztem.
0: Igen, ez egy Metzger Viktória nap itt nálunk a rádió egyen.
1: Nagyon jó.
0: Megérkezett a gyönyörű Blanche. Hello Blanche.
2: Hello, sziasztok. Köszi, hogy itt lehetek.
0: Mi is nagyon örülünk neked, és hát itt van Gabriel Dancer. Hello, hello.
3: Hello, sziasztok. Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Én úgy örülök, hogy józanul is találkozhatunk meg. Mi általában a rádió és születésnapi fesztiválon szoktunk találkozni, általában a buli végén, amikor én már elrúgom a lasztit, amikor vége az élő közvetítésnek, és akkor mindig a Gabinak a nyakába borulok, hogy én mennyire szeretem őt. De ez tényleg így van.
1: Én azt hittem, ez ma egy konzervatív, konszolidált műsor lesz, de nem, azt gondolom, hogy nem.
0: Nem, tudjátok, itt bármi megtörténhet. Nagyon jó ez a közös dal, amit megcsináltatok hárman. Ki volt a dalnak az alapötlete? Ez nagyon, nagyon kíváncsi vagyok.
3: Ez az a sztoria a dalnak, hogy hát most már szerintem több mint fél éve elkészült az első vágat belőle, nevezzük így. Elküldtem egy külföldi elég nagy kiadónak, ahol közölték, hogy tök jó minden, szuper, de hogy a vokál rész az jó lenne megcsinálni élő vokalistával. Kaptam egy pár verziót onnan, hogy kikkel kéne együtt dolgozni, nem sikerült, és itt csatlakozott be Viki. Gyakorlatilag megkerestem, hogy mondom, figyelj, mert te úgyis ilyen énekes berkekben mozogsz elég sokat, hozzá már valakit létszi, és hallgass meg, hogy ez jó-e. És egy picit variáltunk rajta, hozott egy pár nevet, velük is próbálkoztunk.
1: Igen, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy azért tartott fél évig, mert akivel először szerettük volna, ő nem akarta úgy felénekelni, ahogy mi szerettük volna, hogy rádió egy kompatibilis legyen. És akkor ezen ment a vívódás, mert amúgy egy nagyon nagy névről, vagy tehát egy ismert névről van szó. Aha. És ő viszont ő annyira a saját stílusába szerette volna, hogy úgy voltunk vele, hogy de még meg azt szeretnénk, hogy menjen a rádió egyen, szeressétek. Úgyhogy így jött a képbe Blanche, aki nagyon-nagyon tehetséges.
2: Igen. Köszönöm szépen. Meg mutatta nekem a Gabi egyébként hónapokkal ezelőtt, hogy felénekeltem volna, hogy ez lesz a dal, és tetszik-e, mondom, ez nagyon jó lesz, adjátok ki. És akkor a végén az lett, hogy 3 nap alatt megtanultam a szöveget, és felénekeltem, és akkor most kész a dal.
0: De jó, miről szól maga a dalszöveg egyébként? Mi ennek a dalnak az üzenete?
1: Húha. Hát én kicsit belepirultam, gyerünk Blanche,
2: hát mondjad. Hát ez ilyen szerelmetes, intim, kapcsolódásos nóta, hogyha elcsattan az első csók, akkor utána nincs megállás, szerintem erről szól amúgy.
0: Oké. Okay. Jó, van.
1: Milyen szépen tudtad ezt most megfogalmazni?
0: Nagyon.
1: A Miss Mood nem így fogalmazna, szerintem.
0: Szeretjük, ahogy ő fogalmaz, csak az más.
1: Igen, igen, az ilyen este 11 után.
2: Jó, hát most még nem ott vagyunk.
0: Sziasztok, szeretném kérni Metzger Viki legújabb számát üzeni Rocsó. Ebben a percben. Hát Rocsó, ezt a legjobbkor küldted el, mert hogy ez a dal érkezik most. Hölgyek, akkor arra kérlek benneteket, hogy konferáljátok fel. Drága rádió egy hallgatók, hallgassátok, nagyon-nagyon fogjátok szeretni, bízunk benne, írjátok meg, hogy tetszik, jó? 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. A TikTokon meg a YouTube csatornánkon is élőben megyünk egyébként, úgyhogy tiétek a szó.
2: Akkor most pedig következzen Metzger Vikitől, Gabriel Dancertől, Blanche-tól a One Kiss.
1: Yeah!

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Van kész egy vadonatúj dal Gabriel Dancertől, Metzger Viktóriától és Blanche-tól. Ez volt az országos rádió premier. Itt és most hallhatátok nálunk elsőként. Úristen, mennyi üzenetünk van. Amit Blanche mondott, az annyira megérintett, hogy azonnal mentem a páromhoz egy nagy csókért. Imádom, már most ez a kedvenc számom, Zoltán.
1: Azt a mindenit.
0: Nagyon jó ez az új szám, gratulálok hozzá, József.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: Sziasztok, megint egy tökéletes dal Metzger Vikitől, ezért is a legjobb DJ, gratulálok a dalhoz, Roli.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, de nem lennék itt most, hanem lenne Gabriel Dancer és Blanche, úgyhogy óriási köszönet tényleg ezért a dalért, mert én is örülök, hogy egy ilyen projektbe részt vehetek.
0: Nagyon vagány, nagyon jól szól, nagyon-nagyon modern. Te pedig, Blanche, mit csináltál New Yorkban a Times Square-en? Mi történt?
3: Kérlek szépen, ki volt vetítve a Times Square-en egy darabig a képen, mert hogy negyed évente van egy ilyen nagykövetségi lista. Igazából a Spotify csinál egy egyenlőségi listát a lányoknak, aha, ebből van magyar, meg ebből van egy egész hát ilyen világszerte, úgymond. És én voltam az előző negyed évben a Magyarországnak így a nagykövete, úgyhogy kiraktak a Times Square-re egy
0: kicsit. De menő! Gratulálunk!
3: Köszönöm szépen!
0: Egy belsős poén, hol van a bőrkapát? Viki, kérdezi Tomi.
1: Ellopta a Gabriel Dancer.
0: Ez csak azért, aki szokta hallgatni, meg nézni, főleg a World is My Radio Show-t. Egyszer Viki bejött egy bőrkabátban, képzeljétek el, és azóta is azt hiányolja mindenki.
1: A fiúk elirigylik tőlem, igen. Valószínűleg azt hiszik, hogy férfi kabát, de amúgy nem. Az egy női kabát.
2: Szóval hát azért elég vagány szettekben szoktál megjelenni buliba is.
1: Köszönöm szépen, de te sem panaszkodhatsz.
0: Így van. Még valaki azt kérdezi, a YouTube-on mikor lesz kint a videóklip?
2: Kint van már.
3: Kint van.
0: Nagyon jó.
1: Akkor meg is ahogy itt lement, premierbe lement, és egyébként még egy plusz info, hogy a rádió egy születésnapon amúgy előadtuk ezt így premierplánba ezt a dalt, aki akkor szemfüles volt, az már egyszer hallhatta.
0: De jó.
2: Így van. Azzal lehetett megismerni, hogy ugráltam a
0: Én pedig utána ugrottam a te nyakadban, miután te leszálltál a keverőpultról. Viki, nagyon jó a hajad, és Blanche is nagyon szép.
3: Köszönjük, nagyon szépen köszönjük.
0: De jó. Hát hölgyek, gratulálok, Gabi, neked is gratulálok, tényleg nagyon jó a dal. Hallgassátok itt a Rádió Egyen, kérjétek tőlem a kívánságműsorban, milyen lesz a nyár, fellépések?
1: Hát rengeteg lesz igazából, szerintem lesznek közös helyek is, ahol fellépünk, majd Siófok talán.
2: Így van, hát a rezidenciádon ott rengetegszer találkozunk, meg szerintem van egyéb fesztivál is, ahol vagyunk.
1: Igen, rengeteg, ugye most berobbant a fesztivál szezon, úgyhogy ilyen nyarat élünk, és még az is lehet, hogy Debrecenben is találkozunk, nem?
2: Szinte biztos.
0: Oké. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer egy nagy taps. Blanche, Viki, Gabi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Gratulálunk a dalhoz, és akkor reméljük, hogy jó sok buliban találkozunk, meg jó sok rádió premiéren találkozunk itt a Rádió egy stúdióban, jó?
1: Mindenképpen készülünk még közös projekttel, helyes, szerintem.
3: Ámen.
0: Sziasztok!
3: Vagyok.
2: Köszönjük, sziasztok!
0: Ti pedig hívjatok, ha szeretnétek páros napi egyet a Campus Fesztiválon. Most indul a játék, a számunk 0-20-3-111-111. A tizedik nyer, hajrá! Hey!

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, gőzerővel dübörög a nyár és a fesztivál szezon, és ha ti is szeretnétek fesztiválozni, számíthattok ránk. Halló, halló!
1: Melinda vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Melinda, mikor voltál utoljára egy igazán jó buliban?
1: Tavaly a Campus Fesztiválon.
0: Nem mondod, akkor bulisztál utoljára?
1: Igen, igen, és már nagyon hiányzik a fesztivál hangulat.
0: De hát miért nem mozdultál ki egyáltalán az elmúlt egy évben?
1: Hát igazából pihentem, a barátokkal ugyanúgy találkoztam, meg a testvéreimmel is szóval.
0: De azért a fesztiválozás az más.
1: Igen, igen.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Ugyan! Úristen, nagyon örülök, ezt hiszem.
0: Úgyhogy egy év után megint jössz a kampuszra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Úristen, nagyon örülök. Nagyon jó volt tavaly is, és most nagyon örülök.
0: Kivel jössz majd?
1: A testvéremmel fogok menni.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, néhány perc múlva még ebben az órában jön az újabb játék itt a Rádió 1-en, most pedig Taylor Swift énekel, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Hú, mert csúszkú felek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az

0: Csak igazi mai sláger megy, és úgy készüljetek, holnap rákapcsol a kánikula. 37 fok lesz a csúcs pénteken.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Kata vagyok. Accentől szeretnék egy jó kis zúzó zenét.
0: Egy jó kis zúzó zenét Accentől, megnézem, mit tehetek. Kinek menjen?
2: A fiamnak, aki éppen itthon tölti a nyári szünetét.
0: Na, én pedig akkor, ahogy kérted, egy tényleg igazán zúzó zenét hozok Accentől. Ez a Dolly Vita Rádió egyen. Köszi, hogy minket hallgattok, további szuper nyarat!
2: Köszi, neked is, szia!
0: És közben az újabb játékot is elindítom, ha jönnétek velünk bulizni jövő héten Debrecenbe a Campus Fesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát a DJ csapatunk már óriási készültségben van. Jövő héten mindannyian ott lesznek majd Debrecenben a Campus Fesztiválon. Kit viszünk még magunkkal, ez a kérdés? Halló?
1: Szia, Pisti vagyok, és játszanék tizediknek.
0: Hello Pisti, honnan hívsz?
1: Hajdúszoboszlóról.
0: Ami ott van Debrecen közelében?
1: Hát elég közel, egy 16-7-8 kilométer.
0: És mikor voltál utoljára bulizni vagy fesztiválon?
1: Nem mostanában, van egy lassan 4 éves kisfiunk, úgyhogy hát már vagy 6-7 éve legalább.
0: Nem mondod komolyan, mert 6-7 éve nem voltál hát, kimozdulni igen. Egyáltalán?
1: Hát ez a gyerekvállalás ez, ezzel jár első körben. Aztán most már mamáékkal egész jól el van, úgyhogy most elmennénk egy kicsit. Egy napra gondoltunk is rá, hogy jól lenne itt a környéken kicsit kimozdulni.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy.
0: Meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: Úristen, ezt nem tiszem el. Tudod, hányszor próbálkoztam?
0: Hányszor nagyjából?
1: Hát a telefonhívása szerint vagy 600-szor körülbelül. Úgyhogy folyamatosan nyomkodtam neki az elmúlt egész héten igazából.
0: Most végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: De jó vagy.
0: Én csak a munkámat végzem, te vagy a jó?
1: Hát köszönöm szépen.
0: És akkor a feleségeddel jössz?
1: Igen.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, játék holnap is lesz ugyanígy egész nap a Rádió 1-en. Nálunk

0: Rádió 1-et halljátok, utána diszkósít 9-től pedig jön ma is a World is Mine Radio Show egy csomó vadonatúj zenével és igazi különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Ma Regán Lilit és Joel Junior terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Utazási csomagjából ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell.
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.hu.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Elindultak egy új kerékpárút építési munkálatai Békés Csabán, ami az északnyugati iparterületet köti majd össze a lakóövezetekkel. A város tájékoztatása szerint jelenleg a nyomvonal tisztítását végzik, amit a földmunkák és a közvilágítás korszerűsítése követ majd. Bocskai Árpádot nevezte ki a Békési Egészségügyi Intézmény és Fürdő új igazgatójává a helyi döntéshozó testület. Az augusztustól hivatalba lépő, korábban aljegyzőként dolgozó szakember egy jól működő szervezetet vesz át, írja a Beol. Életét vesztette egy autós, miután árokba borult a gépkocsijával Medgyesbodzás közelében. A jármű a rendőrség tájékoztatása szerint egy egyenes szakaszon sodródott ki, majd a tetején állt meg. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de a férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Holnap még melegszik, hétvégén zivatarok hoznak enyhülést Békésbe.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Diszkó!
6: Diszkósít! A Rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Ladies and gentlemen, madame, herman, emberszi, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió 1 DJ Junior nélkül, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel, a Diszkósít Radio Show.
8: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, csatlakozom Hanvai PG-hez, DJ Junior továbbra is házon kívül, egészen pontosan Olaszország romániai részén, vagyis Jezolóban, ő ott piheni ki a fáradalmakat, illetve ünnepli a születésnapját, mert hogy egyébként az ma van.
7: Boldog születésnapot a kedvenc lemezlovasomnak, és a
8: következő... Ne is mondd neki, Lamulti Annie, ő így érti.
7: Én nem vágom ezeket a külföldi szavakat, egy biztos, hogy boldog születésnapot az én kedves lemezlovasomnak, és a következő dalt, aminek a hátterében Roberto Vinicius, jó maga, a Hanvai PG, az ő nagy-nagy kedvencét neki küldöm, jön a Bamboléó, és Alex Kenji-vel kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkósít Radio Show-ban.
8: Azt is, de a Bamboléó.

0: olyanok, Karmélák, Kármenek és Lestárok, a szülőnapos pedig, hogy ezt már korábban is mondtam, Kis József, vagyis DJ Junior, Zólyomi Dani, a diszkosít hátterének biztosítója, Dégi Attila, Závec Rita, Balogh Petra, Wigner Anikó, Geyer Zsuzsa, Bánáti Peti, DJ Flash és Alessandro Strica. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Jézus Szent Szűz Máriát, mindenféleképpen a Bánátinak és a Daninak is ugyanúgy születésnapot kívánok, ahogy a Juniornak, meg hát mindenkinek, aki ma ünnepli. Már is megyünk tovább, szól egy Roberto Vini és Hambai Pidzsi Sebek mélyén, most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazán ma is láger megy a diszkosít idősóban.

0: Rádió egy csak igazi ma is Láger, meg diszkosít Radio Show, DJ Junior nélkül, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel. Nézzük a hétvége fellépéseit. Szombaton én mindenkit várok Bogácson nagy-nagy szeretettel, egyébként egy korán kezdődő bulival, egy nagyon-nagyon jó feelingű helyen. Én már egyébként tegnap, ma is, illetve pénteken, szombaton és vasárnap egy nemzetközi sportrendezvényen zenéltem délután. Tessék csekkolni ezt a felületeimet, oda is várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 4 fellépésem lesz a hétvégén. Pénteken először Miskolctapolcára.

0: Pulián, ahol vendégem a Stadium X és Pure Beat Laci, vasárnap pedig délután 2-től a biztonsabb béközé országos találkozón zenélek, a strandon a medence mellett a legkitartóbb követőimnek, a barátaimmal szerintem kifulladásig. Várok mindenkit, aki szombaton este nem tud lejönni Siófokra, mert elfoglaltsága van. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Most pedig jön ma estér az első Imál Angel dal, ugyebár hetek óta most már hármat játszok, ez a Bad Times, a hosszú és az eredeti verzió, a világon csak nekem van meg, itt

0: nem voltunk 20 évesek, és ez csak megy így tovább a végtelenségig, szerintem, sőt, lehet, hogy rosszabb is lesz még a helyzet. Meglátjuk. Egy biztos, a stúdióban Hanvai PJ és Bárány Attila, a DJ Junior ugyanis Olaszországban ünnepel.
1: Egyébként ugye már az 50 órás diszkózási rekord felállítás alatt, közben, előtt és azóta is nagyon-nagyon sokan kérdeztek tőlem, hogy ezt meddig lehet csinálni, meddig akarom csinálni, és én mindig azt mondom, hogy egyébként mindig is mondtam, hogy addig, ameddig annyira élvezem a diszkózást, mint amennyire csinálni fogom, és hogyha hívnak, akkor feltétlen. Viszont, ha hívnak, de már nem fogom ennyire élvezni, akkor tudja, hogy nem fogom tovább csinálni. Na, a rádiózással pont ugyanígy vagyok, és ebben a 20 évben én még belelátok egy csomót egyébként, mert tényleg én ezt nagyon-nagyon szeretem.
0: Egy biztos, az ember megtalálja a számítását ezekben a dolgokban, és én is azért, és addig járok majd fellépésre, amíg pozitív energiát tudok meríteni azokból, akik egyébként eljönnek a rendezvényekre, amiken zenélek, és amivel boldoggá teszem saját magamat is.
1: Az egyik legkellemesebb dolog, amit szeretek a rádiózásban, hogy a világ legújabb és legjobb zenét elsőként le lehet játszani. Na, így volt ezzel a Moving to the Sun is, jön ma estére a második Imagine Dragons

már semmit sem kaptál meg Isten igazándiból, és ez egy pont egy olyan óriási hajót volt, hogy tényleg több országot érintett Európában, de hát ízlések és pofonok. Amiben viszont szerintem egyetértünk, hogy ez minden idők egyik legjobb, de mindenféleképpen a legújabb diszkosít dala, ami érkezik itt a Rádió 1-en. Ez a Sorry, a háttérben DJ Junior, Bárányától és jó magam, Hambai PG, itt a Rádió 1-en csak igazi ma is lágermegy a diszkosít létesóban.

0: a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy Hanvai PG a lejátszóknál, és a mikrofonnál mellette pedig Bárány Attila, készülünk a hétvégére, egyébként ez már nagyon-nagyon közeli, holnap párok mindenkit szeretettel Miskolc-Szapolcán, aztán utána Budapesten lehet velem szórakozni, de régi funky zenékre, a Kopaszigáton, szombaton pedig Dance I Said, vagyis egész estés Bárányból is Siófokon, és ezt duplázzuk majd, vagyis vasárnap délután 2-től a strandon, egy pool party, a Biszenső B-közép csapatépítő keretén belül minden Biszenső fannak.
1: Többen kérdezik tőlem, hogy az 50 órás diszkózási rekordbeállítás hanganyagát kiteszem-e majd valahova. Borzasztóan sok gyerekek 50 óra. Elkezdtem visszahallgatni, hogy mennyire vállalható, mert egyébként hát az utolsó órákban, az utolsó 15-20 órában már nem tudtam, hogy mit csinálok, őszintén bemondom. Egy csomó vizualizációm volt, olyan gombot nyomtam, amit nem kellett volna, nem találtam a dalt, stb. Stb. Illetve az is megesett, mert feltett szándékom volt, hogy ez alatt az 50 óra alatt én nem ismétlek semmit, hogy valaki meglökte a pendrive-ot, és ott az utolsó 20 óránál sajnos elfelejtette a játszó, hogy mit játszottam, és onnantól kezdve elkezdtem ismételni. Szóval nem vagyok benne biztos. Amit tudja, hogy elkezdtem az anyagot visszahallgatni, és hogyha vállalhatok, akkor mindenféleképpen ki fogom tenni.

0: és Lagerman diszkos itt Radio Show, DJ Junior nélkül, de Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel búcsúzom is, méghozzá azzal, hogy szombaton Bogácson várok mindenkit sok-sok szeretettel, és tessék csekkolni a vadonatúj videókat a TikTok csatornámon. Szevasztok!
1: De se vagy már régi, se szolgált, se zene, és semmi nincsen. Na mindegy.
0: Ha, most fáradt vagyok még.
1: Én akkor már is mondom, tehát holnap este Miskolc-Tapolcán kezdek 19:45-kor, tehát biztos, hogy félőben megy a holnap esti adás itt a Rádió Egyen, mert ugye egyébként a lejátszóknál is én fogok állni, aztán utána érkezem a Kopaszigátra funkizni, szombaton pedig Dance Ice-et, vasárnap pedig Piszentsőr Béközép országos találkozó Siófokon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: egész nap a Rádió Egyet figyel a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Első osztályú zenék jönnek innentől, első osztályú DJ-ktől. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Indítom is a mai adást egy olyan DJ-vel, aki egyébként modellként is tevékenykedik. Ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Mintha jó 20 éve készült volna ez a dal, pedig idei 2026-os és többek között, ezért a különleges hangzásvilágért szeretjük Bob Sinclair, Kiesa és az I Can Wait csütörtök este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Regál Lilia lemezjátszói mögött, ő is fellép természetesen jövő héten Debrecenben a Campus Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Ha ti is szeretnétek ott lenni, holnap még nyerhettek tőlünk napi jegyeket adásban. Na Lili, most pedig jön tőled egy újdonság.
1: Érkezem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili. Jack, my hope, don't lose control. Heartbeat, jumping with the house on ball.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Lili a World is Mine Radio Show-ban most itt a Rádió 1-en. Gordó jön, Reiner Zöneveld és a Loco Loco.
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

0: után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lili. World is Mine Radio Show starts now. World is
1: Mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, mellettem még mindig a kékhajú lány, Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Ma is bemutatunk sok-sok új zenét, sőt, kicsit később új előadókat is. Kezdődjön a második szett.
2: Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regáli

0: Alex Kenji és a Bumble a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Alex Kenjinek egyébként képzeljétek el, van egy csomó álneve, például Yoshi Chandler, Green Sugar vagy éppen Orange Love, tehát ha találkoztok ezekkel a nevekkel, akkor nem már tudni, hogy ezek bizony Alex Kenji alter egói. Regál Lilia lemezjátszói mögött Jennifer Lopez jön méghozzá David Guettával.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World Is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Regál

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Ettől jön még Joer Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tones & Die és Fischer pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word is my

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknak

0: Boga Regál Lilit mellettem egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és ha napjaimban valaki szeretne egy nagy slágert, akkor érdemes azt először a TikTokon befutatni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a Rádió 1 születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna most is lejátszani itt a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Turn the Lights Off, itt

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Robin Schulz egyébként bő egy hónap múlva Magyarországon is fellép. Regál Lili mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, jön Joel Junior!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Budapesten, a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage, egy klubba strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: elvileg befutott Joel Junior és nagyon menő zenékre számíthatok tőle is, újdonságokra és olyan ritkaságokra, amik nem szólnak sehol máshol, egyetlen más műsorban, egyetlen más rádióban sem. Gyerünk!
1: Így van, csapatjuk tovább, érkezik Hypaton és az Out of My Head. Mindenkinek jó hallgatózás itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Zenék minden este 9-től csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Joer Junior a lemezjátszói mögött, és hál' Istennek nagyon jók, nagyon igényesek mostanában a friss elektronikus zenék.
1: Így van, én is ebben vagyok, és főleg egyébként nyáron így a house zene egy kicsit mindig előtérbe kerül, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, és fantasztikus dalok érkeznek sorjában kifele. A következő is egy pont ilyen, Medusa, és a Don't Wanna Go Home-mal folytatjuk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Joer Junior. World is Mine Radio Show.

0: zenét alkottak együtt. Ez volt a Free Your Mind, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszói mögött még jó negyed órán át Joel Junior.
1: Hát maradjatok még egy kicsit velünk, stay a little longer, Joel Corey-val folytatjuk itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Én a Rádió Show-ban a Rádió Egyen. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet a mai közreműködők Regál Lili és Joer Junior nevében is, aki őket a lemezjátszók mögé terelgette. Az volt a mély Juhász Geri, a házigazda. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszak!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például sushi, FaceTime-mal a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Sam Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy igazi díva köztük, Ray és a Where is my husband, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na de itt a VIP, az tényleg VIP, mert hogy olyan sztárok társaságában nézte a mérkőzést, hát ilyen fél méteres távolságon belül, mint Nicole Kidman, Dustin Hoffman, nagyon-nagyon előkelő. Where is my husband? Ezt azon most.

0: Sláger megy a folytatásban, pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, ha megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

van a szív. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mert ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órásak lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A fesztivál szezon kellős közepén is. Jövő héten jön a Campus Fesztivál július 22-től, és a nemzetközi sztárok mellett a Rádió 1-es DJ-k is fellépnek majd, tehát természetesen a Rádió 1 stage-en. Kollár, Nyuvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi Begi, Metzger, Viktória és Jauri is, de az események kapcsolatos infók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hát most Metzger Viktóriát hozom a folytatásban, a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Édelszól már is.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondania a fellépéseit a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba, az ibizai fellépésekbe, őt hozza nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak